0: Romákról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Baranyiné Egri Nikolett, fiatal zongora művésznő, akivel olyan témákat fogunk érinteni, mint élet egy zenés családban, vagy a Snédberger zenétábor és a művészeti diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, Niki.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mi már régóta ismerjük egymást, méghozzá Snédberger táborból, de erre egy picit később fogunk rátérni. Ami miatt meghívtalak, én azt gondolom, hogy nagyon fontos bemutatni a fiatalokat, akik művészettel foglalkoznak elsősorban. Évekig készülsz valamire, gyakorolsz valamire, és így beteljesedik.
3: Igen, valóban nagyon hosszú út idáig. Nekem nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés volt, amikor tapsoltak a végén, mert tényleg rengeteget készültem, főleg erre a mester diplomámra. Azt éreztem, hogy magamnak is be kell bizonyítanom, és szerettem volna a legjobb formában lenni, és a legjobbat adni, úgymond az eddigi életemből.
2: Mondd csak, mennyit készültél erre?
3: Rengeteget. Igazából...
2: Ez mit jelent? Mondjuk egy hónap? Nyilván ez egy amatőr kérdés volt.
3: Persze.
2: Így, de... Vagy 20 évet? Vagy?
3: 20 évet. Egyébként pont nemrég számolgattam, hogy 4 éves voltam, amikor elkezdtem zongorázni, most vagyok 25. Szóval tényleg nagyon hosszú volt az út idáig. Ez a mindennapos gyakorlás, nem aludtam sokat. Reggel hamar keltem, későn feküdtem le. Konkrétan a 80%-a a napomnak az a gyakorlásból állt.
2: Említettem egyébként azt is, hogy mi már régebb óta ismerjük egymást, hiszen a Snédberger táborban találkoztunk először, de egyelőre kanyarodjunk egy picit vissza a gyökerekhez, jó? Hogy jött neked ez a zenetanulás egyáltalán? Zenés családból?
3: Zenés családból.
2: Származom, ugye?
3: Zenés családból származom. Anyai ágon a nagyapám, ő klarinétos volt. Lakatos Béla volt a neve, ő egyébként itt a Rajkóban is tanult. Aztán később ugye koncertezett, mint klasszikus zene, jazz, cigányzene. Ugye neki is volt még 2 testvére, mármint a nagyapámnak, és nekik az összes gyerekük is zenészek lettek. Úgyhogy mivel velük nőttem fel, így egyértelmű volt, hogy én is zenész leszek. Pontosabban van egy olyan kép rólam, ahol elvileg 2 éves vagyok, a nagymamám ő éppen a Mikulással beszélget a fánál, és engem egyáltalán nem érdekelt, mert én zongoráztam.
2: 2 évesen?
3: Igen. És már ott mondta a papa, hogy na, ő biztos, hogy zenész lesz, így is lett. 4 évesen elkezdett engem tanítani a nagypapám, aztán 6 éves voltam, amikor zeneiskolába felvételiztem, és ugye elkezdtem a tanulmányaimat Egerben.
2: Szüleid nem zenészek, igaz?
3: Szüleim kimaradtak a körből, ők pont nem lettek zenészek.
2: Akkor ezért foglalkozott veled a nagypapa, ami gondolom akkor elég meghatározó lehetett, főleg, hogyha 2 évig így előkészítette a zeneiskolai tanulmányaidat.
3: Így van. Egyébként nekem a nagypapám ő a példaképem, az egyik példaképem mai napig, és rengeteget mutatott nekem. Ha nem is bírt olyan szinten zongorázni, mert ugye klarinétos volt, de a zene lényegét már akkor is próbálta nekem megmutatni, magyarázni, átadni. Aztán egy nagyon kedves tanárnőhöz vittek be a zeneiskolába, Kovácsné Gulyás Zsuzsanna. Iskolába Kovácsné Gulyás Zsuzsanna tanárnőnél tanultam, akinek a mai napig hálás vagyok. Egyébként mindig mondjuk, hogy ő a második anyukám, mert mai napig tartjuk a kapcsolatot. És ugye nála tanultam alapfokon.
2: Nála mennyi időt voltál egyébként? Mennyi időt töltöttél?
3: Ugye 6 évig tanultam a zeneiskolában, igen? És B-tagozaton voltam, tehát így heti 2-szer voltak óráim, de mivel ugye sokat koncerteztünk, versenyekre készültünk, konkrétan ott éltem az életemet a zeneiskolában.
2: Nagyon meghatározó nyilván egy gyerek számára az, hogy milyen zenei képzést, milyen zenei alapot kap a

0: zeneiskolában, ez nagyon-nagyon fontos. Sőt, ha így visszatérünk egy picit a nagypapádra, ő vezetett be a zene világába. Tehát, hogyha neki sikerült olyan, úgy felkelteni az érdeklődésed, akkor ez gondolom egy olyan dolog, ami úgy örökre meghatározza az ember életét.
1: Így van. Nekem emlékeim nagyon sok van. Ugye nekem szüleim elváltak egyébként, amikor 2-3 éves lehettem, és akkor a papám elvileg mondta anyának, hogy hát ő enélkül is ragaszkodna hozzám, de így ő nem fogja engedni, hogy anya úgymond egyedül neveljen fel. Egyébként nagyon összetartó család vagyunk mai napig, és igen, tehát a nagypapám ő nagyon-nagyon sokat számított ebben. Voltak emlékeim, hogy ilyen óvodás körüli korban lehettem, aztán mentem ugye, vagy vittek haza a mamáikhoz, mert anyukám ugye dolgozott, és mindig a mamáiknál voltam. Aztán ugye papáik mentek muzsikálni délután, de ott volt a cimbalmos, hát az egész zenekar, ugye brács, hegedű, ugye a papám a klarinétos, és mindig valamit muzsikáltak. Közben a mama sütötte a rántott húst, na szóval, hogy így a zene az már akkor egyértelmű dolog volt az életemben. Ugye ezért is ez lett a megszokott, hogy a csendet ezt nem bírom.
0: Akkor ez nem is volt kétséges, hogy te mondjuk közgazdász leszel, vagy hogy ki tudja, tehát...
1: Nem.
0: Fel sem merült más.
1: Volt egy mondatom, amit a zeneiskolai tanárnőm, a Zsuzsa néni mai napig emleget, hogy amikor bevitt engem a nagypapám hozzá, meghallgatásra, kopogtam, kinyitotta nekem ugye az ajtót a tanárnő, Zsuzsa néni, és azt mondtam, hogy csókolom, én zongoraművész akarok lenni. És mondta a Zsuzsa néni, hogy hát akkor ő így fog velem foglalkozni. És akkor mondta papa, hogy neki mélyen, hogy tényleg akkor vigyük végig. Aztán végül is beteljesült.
0: Nyilván kell ehhez valamiféle elhatározás, és tényleg egy ilyen, hát jó értelemben konokság, hogy az ember ezt végigcsinálja, mert különben annyi buktatója van ennek a szakmának, és nyilván olyan nehézségei. De hogyha valaki tényleg így indul neki, hogy a zeneiskolát már úgy kezdő, hogy én zongoraművész akarok lenni, akkor mondjuk nem okoz gondot, hogy akkor mondjuk csendjegydöket kell zongorázni, vagy skálázni kell, ami mondjuk nem biztos, hogy a legkellemesebb időtöltés.
1: Így van. Erre is van egy nagyon jó kis történetem, így az emlékeimből most jönnek fel, ahogy így beszélgetünk. Emlékszem, hogy skáláznom nagyon sokat kellett már kiskorban, ilyen első-második, mármint zeneiskola első-másodikban is, és hogy ne legyen unalmas nekem, vagy hát ugye minden kisgyerek nem annyira szeret gyakorolni, mármint persze addig szeretünk gyakorolni, ameddig érdekes dolgokat gyakorlunk, de amikor egy kicsit már sok volt ugye a skálázgatás oda-vissza, akkor jött a keresztapukám, ő a anyának az édes testvére, öccse volt, és ő brácsos volt egyébként, de nyilván ő is tudott zongorázni, és kitalálta, hogy akkor most mi félhangonként fogunk fel és lemenni, és ő szépen kísért engem mindenféle stílusban, úgyhogy kb. 4-kezeseztünk, aztán mindig vártam, hogy mikor fogunk már skálázni. Volt olyan, hogy befütyülte, például tercelt rá, meg stb. Tehát, hogy próbálta tényleg élvezetessé tenni, és a legfontosabb, hogy a zenét meghallani benne, nem azt, hogy ez egy kötelesség. Úgyhogy szerintem én ezért szerettem ezt az egész alapfokú tanulmányaimat is, mert nem kötelességnek éreztem, hanem tényleg feltöltődés volt.
0: De azért az kétségtelen, hogy vannak olyan periódusa is ennek a tanulmánynak, amikor az egy picit, hát hogy mondjam, valóban nem olyan kellemes, igaz? De ezeken, hogyha sikerül túllendülni egy gyereknek, vagy segítenek akár a családban, akár az ismerősök, vagy tényleg a tanár, hogy ezen a gyerek túllendüljön, akkor végül is el lehet jutni.
1: Igen.
0: A kitűzött célig.
1: Voltak mély pontok egyébként. Uh-huh. Nemrég is volt még egy. Igazából, amikor azt mondták nekem még zeneiskolában, hogy ugye amikor kiderült, hogy én tényleg zenei pályára szeretnék menni, és eldöntöttem, amiben egyébként a Schneeberger tábor segített véglegesíteni bennem ezt a döntést, akkor mondták, hogy higgyem el, hogy nem mindig leszek a csúcson, nem mindig lesz jó, ez egy hullámvölgy, és inkább lent vagyunk, mint fent. És hogy nyilván még nem tudhatom, mert nincs benne tapasztalatom, vagyis nem volt akkor még ugye tapasztalatom a nehézségekben, de mondták, hogy nagyon nehéz lesz, és hogy tehát tényleg, ami így belém égett, hogy többször leszek lent, mint fent. Nehéz volt, de mindent megért.
0: Uh-huh. Persze, tehát a zene szeretete, meg hogy az ember tényleg ebben nő föl, akkor azért az felülír mindent, igaz?
1: Igen.
0: Kicsit olyan, mint... Hát ez egy szenvedély, tehát hogy ezt egyszerűen nem lehet elnyomni.
2: Baranyini Egri Nikolett zongoraművésznő a mai vendégem, aki a következő percekben Beethoven Fis dur szonátájának egy részletét fogja nekünk játszani.

0: Beethoven Fis-dur szonátájának egy részletét hallgattuk Egri Nikolett zongoraművésznő előadásában. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetést.
1: De ha már így a Snedbergert említetted, akkor elárulom a kedves hallgatóknak, hogy talán 10 éve lehetett, amikor én is ott tanítottam az egyik nyáron, és ott találkoztunk, igaz? Tehát te akkor konzis voltál, ha jól emlékszem, és akkor tanítottalak. Nekem egy élmény volt egyébként, tehát nekem jó emlékeim vannak. Nekem mind a táborról, mind az órákról, amiket egyébként ott együtt a zongorázással töltöttünk. És szeretném, hogyha egy kicsit kifejtenéd, hogy neked mit jelentett a Snedberger tábor, hiszen nagyjából abban az időszakban járt a tábor az indulás periódusában.
2: Én a második évfolyamban érkeztem a Snedberger táborba, 12 éves voltam. És emlékszem, ugye ez a tábor úgy nézett ki, hogy nyáron 6 hét ott laktunk ugye a Balatonnál. Szülők nem jöhettek velünk, csak látogatni, úgyhogy elég nehéz volt, de nyilván bulinak fogtuk fel, amíg oda nem értünk. Odaértünk, és konkrétan azt vettem észre, hogy olyan nagy művészekkel vagyunk együtt, reggelizünk, felkelünk, vagy éppen órára megyünk, akiket konkrétan a YouTube-on, vagy a más platformon, vagy éppen élőben szeretnék hallani. És amikor ezt realizáltam, hogy milyen közeg is ez a zenén túl, tehát hogy mint tényleg időtöltés egy nyári szünetben, ez fantasztikus volt. Tényleg nagyon hálás vagyok annak, hogy még annó jött a mentorom, és akkor ugye járták az országot, hogy felvételizzünk. Hátrányos roma gyerekeknek volt ez hirdetve elsődlegesen, de természetesen nyilván nem zárták ki azokat sem, akik nagyon tehetségesek voltak. És én emlékszem arra, hogy amikor ilyen 12-13 éves lehettem, ugye amikor oda kerültem, más színvonal volt ott, mint amit eddig tapasztaltam az életemben, mármint a zenei téren. Megláttam azt, hogy itt én nem versenyezni szeretnék, szóval, hogy mi az értelme, hogy kiállunk, versenyzünk, és akkor én jobb vagyok, vagy én vagyok a rosszabb, mert nem kaptam meg azt a díjat. És nem erről szól a zene, és ez ott tudatosult bennem, hogy a zene az tényleg, ahogy ugye mai napig ezt írják, hogy a zene felemel, ugye a Snedberger táborhoz kötődik ez a kijelentés, és tényleg felemelt. Szóval az, hogy azokkal reggelizhettem, akikre felnézek. Aztán hozzájuk mehettem be órára, és ugye mindenki koncertező művész, és tényleg tehát színpadon is vannak. Tehát a saját tapasztalataikat is megosztják velünk. Nem csak
1: mondj már néhány nevet, hát említsük meg őket nyugodtan, tehát a Balázs Jancsitól kezdve.
2: Igen, igen. Ugye Balázs János,
1: Kossuth-díjas zongoraművészünk, így van.
2: Zongoraművész, így van. Dr. Suki András.
1: Ja, köszönöm szépen.
2: És amikor már konzi vége felé voltam, akkor Csík Laura, zongoraművésznő is tanított. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon jó tanáraim voltak.
1: De ez csak a klasszikus zongora tanszak volt, tehát ott azért a jazz tanszakon is, vagy hát a jazz részen is, ott olyan nevek voltak folyamatosan, én azt gondolom, hogy ami az egész tábornak a húzó ereje volt.
2: Így van. Ugye Szőke Nikoletta is ott volt, Barca Horváth József, természetesen Snedberger Ferenc, és még nagyon sokan mások, tényleg mindenki egytől egyik fantasztikus művész és tanár volt.
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy az ember kiszakad a zeneiskolából, ahol nyilván vannak tehetségek, de azért az átlagos színvonal jellemzően a zeneiskolában azért nem olyan kirívó, tehát hiszen nem mindenki zenei pályára készül, igaz?
2: Igen.
1: És akik viszont ott voltak, azok általában felvételi alapján kerültek be, ezért valóban egy válogatott társaság lehetett, és akik ott voltak, én azt tapasztaltam, hogy mind elkötelezett zenész, és mindenki egy irányba akar menni, és mindenki ezzel akar foglalkozni egész életében, és hogyha egy ilyen környezetben van az ember, akkor az hihetetlen inspirációt jelent.
2: Igen.
1: Tehát, ahogy mondtad, hogy itt döntötted el,
2: igen,
1: hogy te akkor zongora művész akarsz lenni?
2: Igen.
1: Illetve így döntötted másodszor el. Tehát...
2: Igen, igen. Ugye, mint amit említettem is, hogy ez bentlakásos volt, és nagyon sok tanár ott aludt, vagy tényleg közös programokra mentünk, ami akkoriban nagyon jól esett, hogy tényleg nem annyi volt, hogy bementem órára, aztán szabad foglalkozás a gyerekeknek, hanem mentünk közösen koncertekre, mentünk együtt például Balatonra, vagy stb. És ezáltal úgymond ők formálták a személyiségünket, mivel velük voltunk 6 hétig összezárva, és ugye utána még ősszel 3 hétig, és még tavasszal 3 hétig. Tehát azért ez nagyon sok idő volt egy évben. Aztán pont beszéltük az egyik barátnőmmel, amikor már így középiskolások voltunk, de még jártunk a Schnittbergerbe, hogy nálunk teljesen megfordult az évek alatt ez az érzés, hogy azt éreztük, hogy a Schnittbergerben vagyunk, tehát az az állandó helyünk, és néha-néha azért be kell menni az iskolába megmutatni, hogy élünk. De természetesen ehhez elengedhetetlen volt az, hogy az iskola is beleegyezett ebbe az együttműködésbe, úgymond, hogy ugyanúgy tanultunk, haladtunk a tananyaggal, természetesen érettségére készültünk, és emellett felvételiztünk folyamatosan, és koncerteztünk, ami szerintem a legnagyobb tapasztalatot adta így mindünk nevében.
1: Érdekes tapasztalatom volt egyébként nekem a Schneeberger táborral, hiszen én azért hallottam olyan történeteket is, hogy nem minden iskola szívesen engedte el a diákokat. Hiszen nyilván, hogyha egy diák tanul egy tanárnál, és úgy tűnhet, de ez csak feltételes módban, hogy a Schneeberger tábor aratja le utána a sikert, hiszen ő viszi utána őket a műpába, vagy ide-oda koncertezni, igen, ami természetesen egy téves nézet, én azt gondolom. Tehát, hogy azért mégiscsak az alapokat és a mindennapi képzést azt a zeneiskola adja nekünk, vagy a konzi adja nekünk. És a Schneeberger tábor, amikor ott vagyunk 6 hetet például, nyáron, vagy ugyebár ősszel és tavasszal, az a bizonyos 3 hét, az egy olyan inspiráció, olyan löket, amire viszont nem biztos, hogy képes egy igen, hagyományos zeneiskola. Tehát valahol valóban egy olyan optimális balansz alakul ki ilyenkor a gyerekeknél, én mindig ezt éreztem, hogy megvan a folyamatos, hagyományos képzés, és van egy olyan tehetséggondozás, ami elengedhetetlen ahhoz az elvakultsághoz, hogy igen, úgy mondjam, hogy kialakítsa ezt a gyerekedben. Illetve hát nagyon-nagyon hasznos.
2: Így van.
1: Sokfele jártatok koncertezni? A Schneeberger táborral?
2: Igen, igen. A Balatonparton, ugye Balaton körül koncerteztünk, de például a Zeneakadémián, a Műpában, a MOM-ban, Tália Színházban, szóval ilyen nagyobb koncerttermekben is megfordultunk. Rengeteg templomban, és amiután már én ugye túlkoros lettem, mert elmentem egyetemre, akkor nyilván tovább követtem az ő tevékenységüket, és most már úgy látom, hogy külföldön is koncerteznek.
1: Ó, ezt nem tudtam.
2: Igen, úgyhogy szerintem nagyon kinyitja a világot minden zenét szerető diáknak, gyereknek, akár fiatalnak, ugye, mert 20 éves korig lehet jelentkezni, vagy 21 éves korig, de ebben nem vagyok biztos. Tehát tényleg bárki jelentkezhet, és azért ez nagyon nagy dolog, hogy ő koncertezhet, és tényleg azért, mert ez benne van, mert ő tehetséges, és nem különböztetik meg ott, nem kell neki semmi plusz csinálnia, csak azt csinálja, amit szeret.
1: Az az igazság, hogy szerintem ez a színpadi rutin, amiről itt most beszélgetünk, ez máshol nagyon nehezen megszerezhető. Hiszen gondolkodjunk megint a hagyományos zeneoktatásban, tudom én, zeneiskolában, van a gyereknek jobb esetben kettő koncertje, egy fél év előtt, és akkor egy év vége előtt, igaz? De ez azért konziban sem ördögtől való, tehát olyan keveset koncerteznek a gyerekek, hogy ott még nem alakul ki ez a fajta rutin, ez a színpadi rutin, hogy megszokják azt, hogy a színpadon hogyan kell mozogni, hogyan kell viselkedni, hogyan kell felkészülni egy ilyenre, és ez úgy rendszeressé váljon. Tehát ez is egy olyan momentuma, egy olyan részlete a Schneeberger tábornak, ami én azt hiszem, hogy ezt mindenféleképpen ki kell emelnünk, és ez üdvözítő.
2: Így van.
1: Tehát ezt a tapasztalatot megszerezni nagyon nehéz, és ha már így beszélünk a színpadi rutinról, a bentlakásos dolgokról, akkor azért hadd említsem meg itt neked, biztos sokan tudják, hogy valahol a Rajkó módszernek is ez volt a lényege, hogy a rajkósok is együtt tanultak, együtt éltek, együtt dolgoztak, egymástól is tanultak, rengeteget, attól, hogy a Rajkó is bentlakásos volt.
2: Igen.
1: És minden nap jártak muzsikálni, és tulajdonképpen valahol a Schneeberger tábor ennek egy modern változata, én azt gondolom.
2: Igen.
1: Én így tekintek rá egyébként. Egy picit térjünk vissza rád, és mesélj nekünk a felvételiről, hiszen Egerben tanultál zeneiskolában, utána viszont felkerültél Budapestre.
2: Így van.
1: A Bartók Konziba, ugye?
2: Így van, igen, a Bartók Konziba kerültem.
1: Kinél tanultál?
2: Gács Anikónál tanultam. Fantasztikus tanárom volt. Ő támogatott minden egyes döntésemben. Ugye az előbb beszéltük azt, hogy például nem annyira támogatták az iskolák azt, hogy máshol is koncertezünk, vagy éppen máshol is tanulunk. Ő teljes mértékben ebben támogatott. Színpadi gyakorlatot úgymond azt is tanultunk, vagy nem tanultunk, de azért próbálta úgy azt is figyelembe venni, hogy mi van a zongorázás előtt és után a színpadon.
1: Ez is hozzátartozik a művészethez.
2: Igen. Igen. Főleg, amikor néha visszanéztem magamat így ilyen videókon, hogy hát a vonulásom az egy külön történet, de szerencsére volt rá megoldás. Igen, szóval a Bartók Konziban érettségiztem. Én nagyon szerettem a konzis éveimet. Ugye én kollégiumban laktam Pesten, a Rózsák terén. Hát nagyjából minden zenész ott lakott, meg ugye volt még egy másik kollégium természetesen, de így barátnők, lányok, osztálytársak miatt ott laktunk a Rózsák terén. Nekem nagyon sokat adott hozzá ez a része is, hogy itt Pesten tanulhattam. Főképp ugye a tanárnőm. Egyébként ő nyitotta ki a szememet, hogy Győrben is van egy tanárnő az egyetemen, aki szerinte nekem megfelelő lenne, mert ugye itt mindig az a legnagyobb kérdés, hogy egyetemet válasszak, vagy tanárt válasszak.
1: Szerintem ez egyértelmű.
2: Egyértelmű.
1: Hát, hogy tanárt kell választani, nem?
2: Így van.
1: Én legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
2: Így van, nekem is. Ez volt az elsődleges, hogy tényleg ne azt nézzem, hogy melyik egyetemre megyek, hanem tényleg együtt tudjunk működni a tanárommal, mert ugye sok időt töltöttünk együtt.
1: De ez azért van, mert hiszen a zenetanulás ez egy nagyon speciális dolog, hiszen az adott tanár tanít meg téged mindenre, ami a zongorával kapcsolatos, és ez egy egyszemélyes óra. Tehát lehet, hogy ez mondjuk furcsán hangzik annak, aki mondjuk történelmet tanult, vagy történelem szakos, ott is nyilván meghatározó a tanárnak a minősége, a személyisége, de ez a zongoránál, ez annyira kijön, illetve a zenetanulásnál, az egyszemélyes óráknál, hogy te hogyan passzolsz a másik tanárnak a személyiségéhez.
2: Így van.
1: Ez nagyon-nagyon fontos. És akkor végül is ezért mentél Győrbe.
2: Igen.
1: Kihez mentél, kinél tanultál? Azt azért ne hagyjuk.
2: Én az akkori tanszakvezetőhöz mentem, Várainé Szűcs Katalinhoz. Aztán hál' Istennek úgy hozta a sors, hogy amikor elsős voltam az egyetemen, az első fél évi vizsgámon, nyilván ugye mindegyik zongoratanár bent ült, és dr. Choi Insu tanár úr hallotta a Schubert C-moll Empromptumet, vagyis ugye azt játszottam, és ott ők eldöntötték, hogy neki kellek, és Kati néni mondta, hogy ő nem ad. Aztán az lett a vége, hogy megkérdeztek engem, hogy egy fél évig lennék-e felesbe, hogy kipróbáljuk egymást.
1: Igen.
2: Mondtam, hogy persze. Na, hát így sikerült lediplomáznom mesteren, hogy azóta is 6 évig felesbe voltam. Nekem fantasztikus volt. Talán nekik vagyok a leghálásabb, tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük.
0: Mai vendégem Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő volt, akivel olyan témákat érintettünk, mint élet egy zenés családban, a Schneeberger zenei tábor, valamint a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Befejezésül pedig hallgassuk meg tőle Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művének egy részletét. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A viszonthallásra!

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek, jövőre emelkedik a családi pótlék. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatárbe sorolását, és a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást is, és előkészítik az ágazat bérrendezését. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanak a büntetéseket is, a kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint a véroxigén szint ellenőrzésén. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilemmákról, valamint a fúvós zene közösségépítő hatásairól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem ismét Baranyiné Egri Nikolett, fiatal zongora művésznő, akivel olyan témákat fogunk érinteni, mint élet egy zenés családban, a Schneidberger zenei tábor és a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Tartsanak velünk a beszélgetésének folytatásában is.
4: Hogy is volt ez a 6 év?
5: Három év BA volt, utána...
4: Tehát sajnos... akkor kap az ember egy bachelor diplomát három év után, utána felvételizni
5: kell. Utána felvételiztem masterre, viszont nekem itt volt egy kis időhúzásom. Uh-huh. Ugye ez pont a Covid éve volt. Sajnos nagyon-nagyon rossz körülmények lettek így a családunkban, az édesanyám is, a nagyapám is bekerültek a kórházba, ilyen mélyaltatásba kerültek, úgyhogy emlékszem, hogy a BA diplomám akkor lett volna május végén, és sajnos a nagypapámot meghalt. és mint ugye az elején is említettem, hogy ő nagyon nagy példaképen volt, úgyhogy ott volt egy elég nagy törésem. Úgy volt, hogy le se diplomázom, aztán valami úgy bekattant, hogy hát én voltam neki a mindene, ott volt velem születésemtől kezdve, nyilván szakmailag is, de mint papa, apa, stb. Tehát az életem legmeghatározóbb személyisége anyukám mellett. És valami úgy bekattant, hogy ezt én nem csinálhatom meg magam miatt se, meg azért se, mert ő biztos, hogy elsősorba ülne. És ő mondaná, hogy gyerünk, gyerünk, gyerünk, majdnem ott a cél. És a Kati néni tanárnőm, ő természetesen mindenben mellettem volt, és ő mondta, hogy ő támogat benne, hogyha le szeretnék diplomázni, de hogyha nem szeretnék diplomázni, abban is támogat, mert ugye ez egy nagyon mély dolog volt, és 6 nap alatt megtanultam a diplomaműsoromat.
4: Tű, ez igen.
5: És akkor mondta Kati néni, hogy te mit csináltál eddig?
4: Ez az. Igen, ilyenkor ez szokott lenni.
5: Igen, úgyhogy megkaptam, de végül is egy nagyon szép diplomakoncertem volt. A papámnak játszottam, úgyhogy minden érzés kijött belőlem. Tényleg jó-rossz egyaránt minden. És talán egyébként ott volt a nagy fordulópontom, hogy kifelé is mutatom az érzelmeimet, miközben zongorázom. Nagyon szigorú vagyok magammal, és nem szerettem visszahallgatni a felvételeket, csak így kb. Fél év után minimum, hogy kicsit ülepedjen, de ott tényleg mindenki mondta, hogy valami történt, szóval tényleg kifelé is elkezdtem mutatni. Aztán ugye sikeres diplomát, BA, bachelor diplomát tettem, viszont már nyilván ugye a Covid miatt elfelejtettem beadni a felvételi jelentkezésemet mester szakra. Így tovább mentem tanári szakra, tovább tudtak vinni akkoriban, és ugye ott 4. évfolyamba tettek be, tehát mintha folytattam volna.
4: Ez az osztatlan képzés.
5: Igen, akkor, ugye? Így van, az osztatlan képzésre így átkerültem.
4: Az osztatlan képzés az hány év volt akkor? 5?
5: Az 5 év, de ugye itt csak 1 évet voltam, tehát a 4. évet azt így megcsináltam ott osztatlan képzésbe, aminek egyébként nagyon örülök, mert ugye pedagógiai tárgyakat kellett felvennem pont a 4. évben, és ez kapóra jött, mert szerettem volna elkezdeni tanítani, de nyilván nem tudtam, hogy hogyan kezdjem el, és nagyon nagy felelősség gyerekekkel és bárkivel is együtt dolgozni, úgyhogy mind bánásmódban, mind pedig ugye szakmailag nagyon fontos, hogy mit ejtünk ki a szánkon, vagy éppen mit mutatunk, mert ők mindent lemásolnak.
4: Igen.
5: Úgyhogy igazából ott is rájöttem, hogy ő, tehát a gyerekek, ő az egy tükör számomra, hogy én mit csinálok, én ezt hogy mondom, milyen személyiség vagyok, úgyhogy igen, tehát a pedagógiai tárgyakat így megtanultam, amit szerencsére be is számítottak nekem, tehát elvégeztem a tárgyakat, viszont diplomát nem kaptam, mert én tudtam, hogy én művész mesterképzésre szeretnék jelentkezni. Úgyhogy felvételiztem 1 év után mesterképzésre, ez volt 2 éve, hál' Istennek felvettek, és
4: akkor még 2 év volt és tulajdonképpen akkor 2 a művész master.
5: Így aha. Van.
4: De
5: így
4: úgy,
5: van.
4: Hogy akkor már nagyon sok pedagógiai tárgyad megvan.
5: Így van, igen, ugye így el lehetett fogadtatni ezeket a tárgyakat, tehát egy csomó minden kiesett, annál több idő maradt a gyakorlásra. Ebben a művészmester képzésen játszottam zongoraversenyt is egyébként, ami nekem egy külön élmény volt. Liszt Ádúr zongoraversenyt játszottam.
4: Zenekarral?
5: Sajnos nem jött össze a zenekar, úgyhogy dr. Csaj Inszu kísért engem zongorán, közreműködött. Igen. Igen. Szóval ez a művészmester képzés, ez egy álmom volt.
4: Aha.
5: Amikor, most egy kicsit visszaugorva, amikor az unokanővéreim diplomáztak, 2 zongoraművész unokanővérem van.
4: Említsük meg őket is mindenféleképpen.
5: Lakatos Barbara és Lakatos Renáta. Emlékszem, hogy ovis voltam talán, igen, szerintem még ovis voltam, vagy kisiskolás talán, amikor a Barbie unokanővérem diplomázott, és mentem ugye a diplomakoncertre, vagy hát nyilván mentünk a diplomakoncertre, és és én ugye nyilván nem tudtam, mit jelent az, hogy most művészképzés, vagy bachelor, tényleg nem tudtam, hogy mi a különbség. Hát nyilván nem is kellett még akkor tudnom, de én már akkor tudtam, hogy valami ilyesmi úton szeretnék én is haladni, hogy ilyen koncertet szeretnék. Aztán ugye jött a középiskola, például az egyetem akkori egyetemista zongorista jött az én zongoraórámra be, hogy neki az a feladata, hogy ő most hospitáljon, és akkor engem választott alanynak ugye a konzervatóriumban.
4: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tehát az egyetemistáknak az a feladatuk, hogy tanítani kell a zeneiskolai diákokat, vagy éppen a középiskolai diákokat, hogy így megtapasztalják, hogy milyen a tanítás, így és van. Akkor ott van egy mentortanár, aki mutatja nekik az utat, hogy mit kell csinálni, és akkor téged választottak ki erre.
5: Igen, és ugye akkor már nagyon összefolyt, hogy ő milyen szakon van, és hogyan van, ugye akkor még ez nagyon nem függött nekem össze, hogy művészmester, művészmester tanár, és ugye ő az utóbbi szakon volt, és ez volt a vizsgája, hogy engem tanított, és emlékszem, gondolkodtam, mai napig bennem van ez a pár mondat így, hogy úristen, hogy ő milyen ügyes, hogy mennyit tanulhatott, hú, hát én soha nem fogok elérni idáig, és ez tisztán megmaradt, hogy én ezt nem merem, én ezt nem hiszem el, hogy én egyszer majd arra a szakra, mármint a művészmesterre felvételizek, hogy úgy se vesznek fel. Aztán végül is most kaptam meg a diplomámat, úgyhogy...
4: Sőt, nem csak, hogy nem vettek, fölvettek, hanem tulajdonképpen be is fejeztem.
5: Igen, elvégeztem. Úgyhogy most fogok felvételizni még tovább a művész mester tanár szakra, és ugye az lesz a vizsgám, mivel a pedagógiai tárgyamat elfogadták. Igen. Így egy tárgyam marad, hogy a középiskolába megyek hospitálni, és majd én is tanítani fogok.
4: Középiskolásokat zongorára. Hát ez egy igazán kitüntető dolog.
5: Így van.
4: És ez hány év lesz még?
5: Ez egy. Még egy év.
4: Aha, a mestertanár.
5: Igen.
4: Tulajdonképpen teljesen logikus, hogy gyerekkorod óta te erre készültél. De az, hogy van egy ilyen kitartás benned, hogy minden nap készülsz azért, hogy a célodat elérd. Ez egy óriási dolog. Tehát, mint azt tudjuk, tehát, hogy nem elég az, hogyha valaki tehetséges.
5: Igen.
4: Én legalábbis azt gondolom.
5: Így van.
4: Tehát, ha nincs meg a szolgalom, vagy a háttér.
5: Így van.
4: Akkor mindezek nem jöhetnek össze.
5: Így van. Nekem a Csaj Inszu tanárom igazából önismeretet is tartott nekem. Nyilván akkor már nyitottabb voltam rá, mint középiskolásként. Kérdésedre visszatérve, hogy mi miatt tartottam ki, nekem ez az életem. Amiközben zongorázom, van az izgulás előadás, koncert, vizsga előtt. Aztán rájöttem középiskola 10. körül, hogy ha egyedül vagyok a koncert előtt 5-10 percet minimum, és arra koncentrálok, hogy minden rendben lesz, és nem az, hogy jaj, de izgulok, és nem lesz jó, és elrontom. Tehát, hogyha pozitívat mondogatom magamnak, vagy esetleg nézem a kottát, vagy éppen dalolom, vagy éppen imádkozom, mert hogy egyébként ez is mindennapos az én életemben, akkor megnyugszom. És amint kilépek a színpadra, persze egy picit nyilván izgulok, tehát nem mondom, hogy nem izgulok, de nem annyira, hogy az ártson a teljesítményemre, ahol éppen akkor állok egyébként így zárójelben. De igen, szóval, hogy kiállok, és az első pár percben elmúlik az izgalom, és át tudom adni ugye magam az érzéseknek. Mindig olyan darabot választottunk, vagy közösen a tanárommal, vagy éppen én választhattam ki a darabjaimat így a pálya során idáig, amiket szeretnék megtanulni. És például volt egy olyan időszak, amikor nagyon Schubert és társai, de főképp Schubert lelkivilága állt hozzám a legközelebb, de volt, amikor Chopin, de volt olyan, amikor Schumann, és például most jutottam el oda, hogy én féltem Lisztet játszani, nem tudom, hogy miért, de például művészmester képzésen pedig csak Lisztet játszottam, szóval, hogy voltak ilyen időszakaim, de azért, mert én utána is olvastam, úgymond szeretek tájékozódni, nem csak addig lássak el, hogy éppen milyen hangok vannak leírva, milyen hangnemet érintünk, gyors vagy lassú a darab, mert akkor nem lesz hiteles. Hanem szeretem a szerzőnek megnézni azt az életszakaszát, amikor írta. És egy kicsit, ha van olyan írás, vagy bármilyen forrás, hogy kicsit belelátni az ő lelki világába. Én ezt tudom-e reflektálni saját magamra? Vagy éppen át tudom-e érezni? Vagy pont olyan helyzetben vagyok? És na, szóval nagyon sok mindentől függött, de ugyanoda lyukadtam ki, hogy a saját érzelmeimet, a saját sztorimat, ha lehet így mondani, én lefordítottam az adott darabra, és megszűnt a külvilág, és csak átadtam. És így átéreztem én is koncert közben egy olyan élményt, amit így nem tudok megmagyarázni. Szóval, hogy nem az volt a lényeg, hogy elrontom, vagy kihallgat, kiül az első sorban, tüsszentenek, hanem konkrétan rázott közben a hideg, de nem azért, mert annyira jól játszottam, hanem azért, mert tényleg az a sztori a fejemben az úgy ott összeállt, és úgy ott, az ott megtörtént, miközben játszottam. És ez tetszett, hogy nem arra koncentrálok, hogy jaj, de izgulok, és ki fog engem nézni, hanem arra koncentrálok, hogy tényleg mi történik az én kis lelki világomban. És nem kell ennyit beszélni róla, hanem csak leülök és játszok. És az egyetemi tanáraim, ugye Kati néni és Inszu tanár úr, ők a Schubert C-moll Impromptunél ezt látták bennem, hogy valami nagyon fáj. És átadtam nekik. Aztán azt vettem észre, hogy a Kati néni elkezdett sírni, hogy ő még ilyet nem érzett, hogy átadtam neki azt az érzelmeket, amik éppen bennem voltak. És emellett pedig Inszu tanár úr tényleg, mint mondtam, önismeretet is tanított. Nagyon sokat beszélgettünk, nem csak a zenéről, hanem tényleg bármilyen témáról. Egyébként ő Tokióban él, Inszu tanár úr, és csak akkor jár, ugye, Győrbe tanítani, amikor éppen szorgalmi időszak van, de ő mindig utazik vissza Tokióba, jelenleg is ott tartózkodik. És ő, például van egy gyakorlási módszer, amit az Inszu tanár úr így elmondott nekem, igazából személyre szabja, tehát minden tanítványának máshogy kell ezt csinálnia, de felkészít mindenre, szóval ez a lényege, hogy ne azzal kelljen foglalkozni, hogy egyre nehezebb darabokat játszunk és túl kell élni, hanem tényleg legyen mondani valója ennek az egésznek, és amit az előbb említettem, azokat mind át tudjam adni. Természetesen ugye nagyobb a felelősség, és így próbált ösztönözni.
3: Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő a vendégem, akitől most hallgassunk meg egy részletet Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művéből.

0: Liszt Ferenc Velence és Nápoly című művének egy részletét hallgathattuk meg Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő előadásában. Most pedig folytassuk a vele készített interjú beszélgetést.
1: Egy picit fejtsd ki ezt, mert ez nagyon érdekes téma számomra is. Hát például, amikor a diplomaműsorodat összeállítottátok, akkor milyen mondani valóra gondoltál, vagy mi volt az, amit szerettél volna közölni, vagy mint kiderült számomra is, hogy nagyon szereted akkor a romantikus műveket elsősorban. Tehát nyilván mást is kell játszani egy diplomán, nem csak romantikus műveket, hanem Scarlattit is játszottál, klasszikus szonátát. Hogy állt össze ez a műsor?
2: Úgy állt össze a fejemben és a fejünkben a tanáraimmal együtt, hogy azért 6 év alatt elég nagy repertoárt kellett megtanulnunk, szerencsére, és még nem játszottam ilyen összeállításban. Ugye kérdés volt, hogy Bach művet játszak, vagy valami, tehát barokk művet játszak.
1: Igen, Bachot szoktak igen, általában.
2: Igen.
1: És Scarlattira esett a választás.
2: Így van, és azért esett Scarlattira a választásom, mert az ő művei is annyira szépek, annyira sok mondani való van benne, de annyira sok van, hogy konkrétan nem ismerik az összeset. De mindegyikben ugyanott van az a gyönyörűség, és konkrétan így sikerült ezt választani, hogy akkor legyen egy lassú és egy gyors. Nyilván be is melegítettem ezzel, mindenhogy. Aztán nyilván ugye a romantikus művek voltak a középpontban, ugye a Liszt, Velence és Nápoly és a Rachmaninov trió. Aztán ugye a klasszikus szonáta, igen, ott is játszhattam volna mást, de nekem az a szonáta annyira kedves, hogy ez a kéttételes. Nem az a szokványos Beethoven szonáta, mint amiket így megszoktam től, vagy megszoktunk az ő arcához, úgymond. Úgyhogy régóta meg szerettem volna tanulni, főleg a Lisztet, mármint az egész ciklust, de most éreztem azt, hogy most már be tudom úgy vállalni, hogy úgymond felvállalom.
1: Nagyon fontosnak tartom, hogy fiatal művészeket, fiatal példaképeket, ha szabad ezt mondanom, bemutassunk itt a rádióba, hiszen én azt gondolom rólad, hogy amellett, hogy nagyszerűen zongorázol, most már tényleg egy példakép vagy a fiatalok számára, hiszen te ezt a hatalmas utat, ami mögötted van, ez a közel 20 év gyakorlás, közel 20 év zongorázás, ez azért én azt gondolom, nem csak, hogy figyelemre méltó, hanem tiszteletre méltó, és ezzel példát állítasz sok fiatal számára, hogy igen, hogyha az ember szeretne elérni valamit, és azért minden nap dolgozik, minden nap tesz valamit érte, és ezt a célt kitűzte maga elé, és dacolva tulajdonképpen a hullámvölgyekkel, akkor azért ezt végig lehet csinálni, és az ember elérheti a célját, hogyha igazán kitartó, és én minden növendékemet egyébként erre szoktam buzdítani, hogy csinálni, gyakorolni. Gyakran a szorgalom egyébként azt hiszem, hogy többet ér, mint a tehetség. Nem akarom ledegradálni a tehetséget sem, de hogyha nincsen mellette szorgalom, akkor én azt gondolom, hogy a tehetség önmagában lehet, hogy erre a pályára kevés. Ugye?
2: Így van.
1: Beszéljünk most egy picit a jövődről. Tehát most elvégezted a művész mastert, most jön majd a tanári master. Mit szeretnél kezdeni az életeddel, hogyha ezt is elvégzed? Mert többek között, ha jól tudom, akkor már tanítasz is.
2: Igen. Ugye Győrben tanítok zeneiskolában.
1: Piciket,
2: igen. Általános iskola 2-től 8. osztályig tanítom őket. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg olyan utat mutassunk a gyerekeknek, vagy a diákjainknak, amik által mi is hitelesek vagyunk. Szóval csak olyat mondok, olyat ejtek ki a számon, amit én tudok igazolni, vagy éppen úgy gondolom, és tudom neki mondani, hogy hidd el, megéri, hidd el, jó lesz. De ugye ott van mellette az is, hogy azért az átlag nem fog zenei pályára menni, és ugye ezt így elfogadni saját magamban, hogy én művészkedek, de közben ő nem szeretne művészkedni, ő csak szeretne, nem tudom, megtanulni pár darabot, vagy éppen lehet, hogy jövőre már nem jön, de lehet, hogy végigviszem. És ugye ezt elfogadni, ez annyira nagy felismerés volt számomra, hogy nem mindenkiből lesz zongora művész. Most nyilván ugye az én hangszeremet mondom, hanem nekem már az is elég, hogyha ő egy zeneszerető, tájékozott felnőtt lesz, aki szeret koncertre járni, és tudja éppen, hogy az micsoda, az melyik mű, vagy éppen majd a gyerekének fog segíteni, mert ő éppen már lehet, hogy zenei pályára fog menni, vagy éppen csak zeneiskolába fog járni. Szóval nagyon-nagyon összetett szerintem. Amikor elkezdtem tanítani, 3,5 éve már, 4 éve lesz lassan, nem tudtam, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan kezdjem el. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nagy felelősség. Úgyhogy, de mai napig nagyon szeretem az összes diákomat. Úgyhogy ez is egy cél, hogy őket végigvigyem.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy valóban nem mindenkiből kell zongoraművészt nevelni, sőt, viszont a zene szeretetének a közvetítése az az, ami nagyon fontos, hiszen hogyha ő egy koncertre járó zeneszerető ember lesz, akinek gazdagabb ettől a lelke, akkor már megtettük azt, amit nekünk kellett, ami nekünk a célunk volt. Vagy csak egyszerűen, hogyha fejlesztünk a zenével.
2: Igen.
1: Tehát, hogy egyszerűen, ha csak arra gondolok, hogy mondjuk a jobb kézzel és a bal kézzel kell egyszerre zongorázni egy gyereknek. Tudnia kell függetleníteni. Fejlesztjük a jobb és bal agyféltekét külön-külön, aztán természetesen együtt is.
2: Igen.
1: Ja, és akkor még ott van persze a lába arra. Tehát, hogy ha ezekre mind figyelni kell, koncentrálni kell, akkor tulajdonképpen nem véletlenül mondják gyakran, hogy lehet, hogy 10 éves korig igazából a gyerekeknek csak zenét kellene tanulni, vagy hangszert kellene tanulni, hiszen ez fejleszti őket a legjobban. Tehát én mindig azt hangsúlyozom, hogy a zenének a fejlesztő ereje az, ami miatt, és természetesen attól, hogy szebb lesz a lelke az embernek, ezért is kell zenét tanulni. Nem kell, hogy mindenki zongora művész legyen, de tanuljanak zenét. Elképesztő dolgokat láttam egyébként én is az évek alatt, hogy mennyit segít egy gyereknek a kibontakozásban, a lelki fejlődésben. És tényleg abban, hogy nem véletlenül mondják azt sem, hogy a zene tanulás, az fejleszti a matematikai készségeket.
2: Igen.
1: Nem csak azért, mert el kell számolni négyig, tehát négyig könnyű elszámolni, de én is azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlesztése az, ami nekünk egy óriási feladatunk. És az, hogy valóban közönséget is neveljünk, hiszen a kulturális gyökereink, a kulturális örökségünk, amit nekünk tovább kell adnunk, és tovább kell vinnünk, és ennek a szeretete az, ami az elsődleges feladata egy zeneiskolai tanárnak.
2: Így van, ezt én is így gondolom. Nagyon-nagyon szeretek zeneiskolában tanítani, de célom közé tartozik, hogy feljebb is szeretnék jutni, középiskola, akár egyetem. Természetesen itt gondolok a kamarazenélésre, gondolok a korrepetícióra is. Én nagyon-nagyon szeretek kísérni bármilyen hangszerest, mert abban is zene van, úgyhogy szeretnék egyetemen is akár kísérni, hogy tényleg középfokon, középiskolában is. A lényeg az, hogy a tanítás mellett valahol megmaradjon a művészi pályának az értelme, hogy tényleg muszáj legyen gyakorolni, ne csak magunknak gyakoroljunk. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy szeretnék tovább ugyanígy gyakorolni, mint például az elmúlt hónapokban.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép cél, és reális, de valahol nagyon nehéz. Hiszen a művész pálya azért a klasszikus zenében nem egyszerű. Annyira kevés befutott művész van, akinek koncertezési lehetősége is van ma Magyarországon, hogy ebbe a körbe bekerülni nagyon nehéz. Ez csak hagyján, ez egy dolog. De hogy eleve a koncert lehetőségek is azért elég korlátozottak. Hogy látod magad a jövőben, miután akár a következő időszakban, akár hogyha elvégzed a művészmaster, utána a tanári mastert is?
2: Igen, sajnos nagyon tényleg korlátozottak a lehetőségek. Nagyon szeretnék koncertezni, mind kamara szekcióval, mind szólóban is.
1: De van erre valami terved?
2: Tervem az nagyon sok van, hogy hogyan szeretném. Már csak kivitelezni kéne. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy hamarosan koncertezni fogunk, vagy fogok.
1: Szoktál ajánlani mondjuk a kicsiknek, a gyerekeknek zeneműveket, hogy mit hallgassanak otthon?
2: Így van.
1: Növendékeidnek?
2: Igen, szoktam. Főképp már most, hogy kezdenek egy picit nagyobbak lenni. Egyébként én zeneiskola elsőben is ajánlom már, hogy, hogy hallgassanak, sőt, igazából meghallgattatom velük az órán
1: helyes.
2: Az adott darabot, mert én nagyon fontosnak tartom, hogy lássa azt, hogy mindenki másképp játszik. Éppen, tehát vagy a videót nézzük, vagy éppen hallgatjuk.
1: Tehát több előadásban is meghallgattuk
2: egy
1: felvételt?
2: Így van, több előadásban is, és én kérem meg, hogy szóljon hozzá három dolgot, amit figyeljen meg. Mindegy, hogy jó vagy rossz, ne azt határozzon meg, hogy most jót kell mondani, vagy rosszat. Bármi, ami eszébe jut, aztán kezdenek belejönni. Nyilván először alig mertek szegények megszólalni, hogy most mit kell mondani.
1: Nagyon nehéz feladat, igen. Nagyon-nagyon nehéz.
2: Igen, de kicsinek. Utána kezdenek rájönni, hogy például első év végén már olyanokat mondtak nekem az egyik kislány, pedig tényleg nem mondtam neki ilyet, hogy tehát nem ösztönöztem, hogy esetleg ezt és ezt figyelje, hanem mondta, hogy a kéztartás más volt mindenkinél, a levegő, és hogy máshol vannak a hangsúlyok. Szóval, hogy ezt tök érdekesen megfigyelte. És tehát nyilván velük azokat hallgatom, amik éppen aktuálisak, vagy éppen adok nekik hallgatásra, hogy majd ez lesz a következő darab. A nagyoknál pedig, például aki most megy ötödikbe vagy hatodikba, ugye zongorából, nekik pedig felajánlok három, vagyis elküldök nekik három lehetőséget darabokból, és akkor például vagy Mendelssohn, vagy éppen Schumann, vagy a legügyesebbemnél pedig már Chopin keringőket küldök el, hogy válassza ki, és így tájékozódnak. Szóval nagyon örülök neki.
1: Eljátszod nekik a darabokat egyébként?
2: El szoktam játszani minden esetben.
1: Tehát azért az nyilván inspiráló, hogy akkor ott egy tanárnő is, aki olyan fantasztikusan zongorázik.
2: Igen.
1: Ugye? Tehát, hogy azt mondják, hogy jó, de jó az én tanárnőm, ilyen,
2: igen.
1: Olyan jó, olyan igen, jól zongorázik, és ez neki nagy élmény lehet.
2: Igen, és ami külön meghatott egyébként, hogy a mostani ugye májusban levő diplomakoncertemen ott volt az összes tanítványom a szüleikkel.
1: Jaj, de jó.
2: Aztán a végén ott szaladtak hozzám, a sikítozva. Hogy úristen, Niki néni, jaj, de jó, ott gratulálunk. És nekem ez nagyon-nagyon jól esik, hogy tényleg már most tájékozódnak, és amit próbálok nekik, ha nem is magyarázni, de a tetteimmel éreztetni, hogy ez a legfontosabb, hogy járjanak koncertre, hogy meglássák, hogy nem azért gyakorlunk, hogy levizsgázzon a tanárnénik előtt, hanem azért gyakorlunk, hogy saját magunknak örömet okozzunk. Ennél több nekem nem kell, hogy tényleg kisgyerekek is már belátják, hogy ők nem azért gyakorolnak, hogy a vizsgán meghallgassák őket, hanem hogy lehessen koncertre menni, mármint hogy ők játszanak majd az adott koncerten, és áttértünk jelenleg oda, hogy tényleg van egy adott anyagvégzés, és pluszban még egy vizsgaanyag. Azt mondják, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen diákjaim vannak, de tényleg nem csinálok semmi más, csak próbálom a zene szeretetét átadni, és ezt is tervezem egész életemben.
1: A műsor elején mondtam, hogy tulajdonképpen egy példaképet szeretnék bemutatni. Így visszautalva a növendékeidre, én azt gondolom, hogy te is egy példakép lehetsz a növendékeid számára, de számtalan fiatalnak mutatsz ezzel utat, hogy te már letettél valamit szakmailag is az asztalra, és biztos vagyok benne, hogy még tulajdonképpen a szakmádnak közel sem van, vagy a csúcsán, hiszen még rengeteg koncert lehetőség és tanítvány áll előtted, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok a jövőben.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megtisztelted a rádiónkat, hogy itt beszélgethettünk a zene szeretetéről, a Stedberger táborról, és várunk vissza természetesen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mai vendégem Baranyiné Egri Nikolett fiatal zongora művésznő volt, akivel olyan témákat érintettünk, mint élet egy zenés családban, a Stedberger zenei tábor és a művészi diploma megszerzéséig vezető út nehézségei. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy romániai roma rendező, Alina Szerbán filmje nyerte a közönség díjat Velencében. Alina rendező és színésznő első nagyjátékfilmje, az EU Contes, magyarul Én is számítok, kapta az Armani Beauty közönség díjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A román és romani nyelvű alkotást a fesztivál Venice Spotlight szekciójában mutatták be. A történet főszereplője Rebecca, egy fiatal roma lány, aki arra készül, hogy elhagyja a gyermek otthont, ahol felnőtt. Abba reménykedik, hogy börtönből szabaduló édesapja megadhatja neki a biztonságot és a családi összetartozást, amelyre vágyik. Az önálló élet kezdete azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul. A román-német-belga koprodukció forgatókönyvét is Szerbán írta. A szereplők között a bukaresti Casa Lossif és Casa Sara gyermekotthonok 16 lakója, gyerekek és fiatalok is helyet kaptak. Alina az első romániai roma női rendező, akinek nagyjáték filmjét beválogatták a Velencei Filmfesztivál programjába. Színészként már 2023-ban is jelen volt a fesztiválon. Goran Stolevski Housekeeping for Beginners című filmjében szerepelt, amelyet az Orizonti szekcióban veszítettek. A közönségdíjat szeptember 12-én a fesztivál zárólapján adták át. Újabb roma fiatalnak ad esélyt a rendőrség Borsodban. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szeptember 4-én egy fiatalemberrel írt alá ösztöndíj szerződést. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs, Ónodi Dávid, valamint az édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétele érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába, írja a polisz.hu. Sztár DJ-k és roma gasztro show az árpádkori emlékek között. Különleges program jön Ópuszta szerre. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat. A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Wilcox zárja a sort. A programok azonban már délelőttel kezdődnek a falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. A Ruhatár és Máté Roland című inspiráló divatbemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. A mai vendégem Prokultúra Minoritátum Hungária díjjal kitüntetett Jónás Géza címbalom művész. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én köszönöm szépen a lehetőséget, kedves Andris. Köszöntöm a kedves hallgatóságot.
3: Az aktualitás pedig, ami miatt ma beszélgetünk, hogy holnapi nap, tehát augusztus 6-án az Apáról fiúra elnevezésű koncert lesz a Magyar Zeneházában. Mondanál nekünk esetleg erről néhány részletet?
4: Így van, pontosan. Holnap, azaz, hogy megismételjem, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában találkozhattok velem, és a fiammal az Apáról fiúra elnevezett koncertem, ami számomra egy óriási élmény és egy óriási büszkeség, hogy gyakorlatilag egy színpadon állhatok a gyerekemmel, az elsőszülött nagyfiammal, ugye az ifjabb Jónás Gézával, aki jazz nagybőgős, tehát egy nagyon ritka, kivételes alkalom, amit ezúton is nagyon hálás vagyok elsősorban ugye Istennek, de másodszorban pedig a rendezőknek, hogy ez létrejöhetett. Amit tudni kellene, hogy az annyi, hogy itt a műsor válogatásban mindenféleképpen ugye figyelembe kellett vennem azt, hogy a harmadik felvonásban együtt fogunk játszani. Tehát egy hagyományos cigányzenekart képzeljünk el, hegedű, bőgő, brácsa, cimbalom. Ehhez fog csatlakozni még egy bőgő, aki jazz bőgő, egy dob és egy zongora. Úgyhogy egy nagyon érdekes felállás, ami igazából talán már a régre is visszavezethető a múltba, mert akkor is voltak ilyen felállások, csak akkor ilyen extrál zenekar néven említették őket, és utána sajnos egy bizonyos idő óta kiment a divatból. Tehát a műsorpolitikát azt úgy próbáltam megtalálni, hogy legyen benne minden, ami kell, ami illik csak a kávéházi zenére is, ugye az első felvonásba, a második felvonásba a fiúk lesznek, kiegészülnek a világhírű hegedű virtuózzal, Lakatos Robival, Robi Lakatossal, aki így jobban ismeri, és a harmadikba pedig lesz egy közös dzsemelés, amit nagyon várok, ami ugye nagyon nagy kihívás számomra, mert aki ismeri az én zenei irányelvemet, az tudja, hogy én a hagyományos kávéházi cigányzenének a képviselője vagyok, hát idestova már 30 éve. Igazából nyitott vagyok mindenre, tehát nagyon szeretem a zene minden ágazatát, akár még a regitől a flamenkótól kezdve a francia chansonig, mindent nagyon szeretek, mindent befogad a fülem és a fejem, de az én imádott stílusom a zenébe az a saját zenénk, amit mi évszázadok óta, generációk óta hordozunk magunkban. És ennek a kihívásnak elegettéve egy kis furfanggal leptem meg a kedves résztvevőket, a gyerekeimet és a többieket, mert a saját szerzeményeimből is válogattam, amiket szeretnék velük együtt eljátszani, és lesz benne még egy Chopin darab is, egy gyönyörű Chopin darab, amit együtt el fogunk játszani. Először én szeretném cimbalommal eljátszani, fölvezetni, ugye fölvázolni a zenét, a számot, hogy mi is következik, aztán csatlakozik a kávéházi zenekar, úgymond, és akkor utána bejön mindenki, bejön a jazzbőgő, bejön a zongora, a dob, az ütem, és utána ezt meg is dzsemeljük, tehát mindenki saját ízlése, szája, íze szerint fog rázni erre a Chopin számra és a saját szerzeményemre. Ezt szántam finálénak egyébként. A szabadtéri színpadon várjuk a kedves hallgatóságot, közönséget, akik megérkeznek 7:30-ra, hogy 8 órától el tudjuk kezdeni a koncertet.
3: A cigányzene meg a jazzzene az egészen más. Két teljesen más műfajról van szó, aminek nincsenek közös pontjai. Igaz ez? Vagy mégiscsak vannak közös pontok, ahol azért majd össze lehet csatlakozni?
4: Az én meglátásom és tapasztalatom az az, hogy minden zenében, tehát minden különböző féle stílusú zenében van közös pont. Ugye én erről úgy vélekednék, hogy a közös pont, ha máshol nem is, de a variációkon, a variáláson, ugye a jazzben is megy a, hogy mondták régen az öreg cigányok, a virisli, a virgulázás megy, tehát a frazír, ugye a rázások jazz nyelven szólva, tehát ez egy inspiráló dolog lehet két egymástól külön független stílusú embernek, akik nyitottak ugye egymás zenéjére, mert akár ugye a jazzhez képest a kávéházi cigány zene úgymond a variálás szempontjából egy primitív zene. De mégis megjelennek benne olyan attitűdök, olyan elemek, amit akár még a jazzbe is bele lehet építeni. Tehát mindjárt a primitív szót is ki is tudjuk kerülni, és nem rossz értelemben mondom, hogy primitív ugye a saját zenémbe, hanem inkább akkor helyesbitek, szabályokkal tűzdelve van tele. Tehát egy cimbalmos egy friss csárdásra nem rázható úgy, mint egy zongorista a jazzben. Nincsenek azok a fajta átfedések, mert ugye eleven nem vagyunk annyira nyitott harmónia világgal gazdagon megáldva. Tehát itt nálunk azért kötöttebbek a szabályok. De hát a jazz, mivel jazz, ugye ez egy kötetlen dolog, sok-sok minden belefér, amit természetesen ők el is tudnak magyarázni, meg is tanulták, és meg is tudják valósítani.
3: Ezzel szemben ott van például a klasszikus zene, ha már Chopint említettük.
4: Igen.
3: Hát Chopin zenéje aztán tényleg annyira kötött, szokták mondani, ugyebár, hogy a klasszikus zene annyira kötött, hogy ott tényleg pontosan azt kell lejátszani, amit a zeneszerző utasításként leírt nekünk a kottába, és de azért mégis persze ott van benne az előadói szabadság. Tehát én azt gondolom, hogy akkor az sem egyfajta egyszerűséget próbál meg kifejezni, hanem inkább a hagyományoknak a tiszteletét és a hagyományoknak a továbbvitelét, és tulajdonképpen a klasszikus zenében inkább ez van, és valahol a cigányzene is ezt képviseli, hogy van egy kialakult rendje, van egy kialakult szabályrendszere, míg mondjuk lehet, hogy a jazzben esetleg ez szabadabb. Na és persze pont ez benne az az érdekesség, amikor az ember mondjuk két vagy három műfajt is akár vegyít egy koncerten belül, vagy egy darabon belül, hogy akár a klasszikus zene, a cigányzene, amit mostanában ugyebár divatosan kávéházi cigányzenének hívunk, ha bár én ezt még mindig cigányzenének hívom, mert én ehhez szoktam hozzá, és akkor ott van még persze a jazz. Ez a fúzió, ez mindig egy nagyon izgalmas dolgot eredményezhet.
4: Így van, és ahogy mondtad, meg tudlak benne erősíteni, de én egy mondattal rövidre is zárnám. A klasszikus zenébe és a cigány zenébe a kötöttség és a szabályrendszer miatt nagyon nehéz stílus, mert ott az előadó művésznek a sajátosságát kell tudni belevinni ebbe a kötöttségbe. A jazzben pedig az a nehéz, hogy számomra, ugye, mert ugye én tele vagyok kötöttségekkel, meg szabályokkal, mert ugye ebben nőttem föl, 5 éves korom óta cimbalmozok, 10 éves korom óta muzsikálok, tehát ez most már nem titok senkinek, ugye, amióta social media van, hogy 40 éve csinálom ezt a dolgot, úgyhogy számomra meg az a fajta ellazulás nagyon nehéz, tehát én nem tudok kilépni ebből a körből. És itt jön, ugye, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép dolog a fúzió, de amikor minden ember, aki zenész magában is visszanyúl a gyökerekhez, akkor azok az emberek el tudnak mélyülni ezekben a gyökerekben. Tehát úgymond abban a zenében, amiből fakad ez az egész, ugye, mert a mindennek az alapja, a mindennek is, bocsánat, hogy modernül fogalmazzak, a klasszikus zene, ugye, hát ez egy kikerülhetetlen elem, egy kikerülhetetlen, sehogy nem lehet megkerülni. Aki nem foglalkozik klasszikus zenével, nem gondolnám, hogy profi zenészé válhat.
3: Úgy vezettelek föl, hogy cimbalom művész. Habár azért egyes vélekedések szerint azt nevezzük azért művésznek, akik elvégezték mondjuk a Zeneakadémiát. Más vélekedések szerint azért nem csak az lehet művész, aki elvégezte a Zeneakadémiát. Hogyan vélekedsz erről a kérdésről?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, ami nagyon-nagyon sok emberbe felvetést okoz, és hát ugye indulatoktól függően van, aki azt mondja egy másik emberre, hogy igen, az művész, van, aki azt mondja, hogy hát annak nincs diplomája, az nem művész. Talán nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm is, aki ebben megerősített, de több kávéházi cigányzenészről tudjuk, hogy ugye nem végezték el a diplomát, tehát nem volt diplomájuk, de miért? Tehát azért álljunk meg az elején. Álljunk meg az elején, azért azt tisztázzuk, hogy igazából egy kávéházi cigányzenésznek nem volt arra lehetősége, hogy az akadémiára bekerüljön, és a saját műfajából szerezzen diplomát. Ugye? A klasszikus zenészeknek természetesen adott volt, végigjárták az utat, az iskolát, lediplomáztak, művész lett. Nagyon régóta most már lehetőség van a népzenészeknél is erre, de nálunk a cigányzenészeknél még nem adatott meg ez a lehetőség. Viszont a csavar ott jön, hogy amikor valaki játszik egy hangszeren, és ez bármilyen műfajra, akár a klasszikus zenére, akár jazzista lehet, bármilyen stílusra, stílustól függetlenül, nem hobbi zenész, aki a világot körbejárta, és számos koncertterembe, meg a rádióban, meg a televíziót előtt áll, és játszik. Tehát azt a fajta zenét, ami az övé, a kávéházi cigányzenét, művészi szintre emeli, az megérdemli ezt az jelzőt, hogy azt mondják rá, hogy klarnét művész, cimbalom művész, de én így gondolom, hogy mindenkit nem szabad ebből megilletni, mert akkor elveszti a szimbólumot ez a jelző. Tehát azért azt meg kell gondolni, hogy kiragadjuk rá ezt a jelzőt.

0: Én egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a bizonyos kategória vizsga, ami régen kötelező volt, ez tulajdonképpen a kornak a diplomája volt. Hát legalábbis a cigány zenészek tekintetében.
1: Abszolút.
0: Hiszen ha csak az A kategóriát vesszük, ami valóban egy igen magas szintet jelentett, ugyebár csak mondjuk prémások esetében csak A kategóriás prémás játszhatott bizonyos szállodákban, hiszen ők reprezentálták az országot, a műfajt, a magyar kultúrát, hogy
1: tökéletes,
0: így mondjam.
1: Tökéletes. Na
0: most én azt gondolom, hogy aki egy ilyen szintű vizsgán, aminek tulajdonképpen a tananyaga is olyan hatalmas volt, hogy mennyi kuplét, mennyi csárdást, magyar nótát, népdalt, és még sorolhatnám
1: sokáig. Operettet, opera részletet,
0: és persze
1: minden
0: klasszikus darabokat
1: van,
0: is. Tehát a Szárazát egy cigány Erweisentől kezdve.
1: A Keringőtől.
0: Ezeket mind persze tudni kellett egy prímásnak.
1: Így van.
0: Tehát
1: így
0: tulajdonképpen van. Nem véletlenül szoktam azt mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája.
1: Így
0: hiszen
1: van.
0: Akkor nem volt elérhető magasabb végzettség. És aki ebben a műfajban szeretett volna tevékenykedni, természetesen ebben szerzett kategóriavizsgát. Egyébként remélhetőleg a következő időszakban azért ez változik, mert a Zeneakadémián az új rektornak, illetve hát aki most már nem is olyan új, jól emlékszem, most már másfél éve van ott Farkas Gábor,
1: Gábor igen.
0: Zongoraművész,
1: igen.
0: Akinek azért a tervében van az is, hogy bevezeti a népzene tanszakon belül a cigányzene tanszakot is, ahol majd diplomát lehet szerezni.
1: Na legyen hát, így.
0: Legyen így. Nagyon szurkulunk innen is Gábornak.
1: Legyen így, kedves Gábor, és üdvözöljük ezt a projektet,
0: igen,
1: ezt a fölterjesztést, ezt őszintén és tiszta igen szívből, innen a stúdióból is nagyon hálásak vagyunk ezért, és szívből kívánjuk, hogy véghez tud vinni, és hogy ez így is legyen, mert én azt hiszem, hogy akkor méltó helyére kerül a kávéházi cigányzene is.
0: Így van. Ez számít egyébként valamit a presztízsben, esetleg a műfaj megítélésében, vagy netán a fizetésben, vagy bármiben?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem minden kérdésben a válasz az, hogy számít. Tehát én azt gondolnám, hogy presztízsben is számít, tehát amikor valakinek adott a lehetőség, hogy akadémiát végezzen és diplomát szerezzen, azok az emberek nagyon büszkék lesznek, a szüleik is, ő maga is ad egy tartást, hogy én egy diplomás ember vagyok. Fizetésben bizonyára, mert ugye a megrendelő elé, most ezt beszélhetünk étteremről, koncertteremről, külföldről, hazai, bármilyen zenei szolgáltatásról úgymond, de az ember azt tudja mondani, kérem szépen, én XY vagyok, diplomás ember, én ennyit kérek. Tehát ugye egy osztályvezető nem kereshet annyit, mint egy segédmunkás, ezt tudjuk, hogy ez besorolásokban van. Ezen kívül igen, hát reméljük, hogy minél szigorúbb lesz a vizsga, és a minél több anyaggal és tehetséggel és szorgalommal kelljen készülni, mert igazából csak így tudjuk megfelelően kiválogatni azokat az embereket, vagy így kerülnek kiválasztásra azok az emberek, akik ténylegesen megfelelnek ennek a diploma feltételnek, mint ahogy említetted, hogy ugye már nem mindegy, hogy ki prezentálja ezt a zenét. Tehát itt az az igazság, hogy félreértés ne esik. Én egy nagyon szigorú ember vagyok a zenébe. Én egy maximalista ember vagyok. Én nagyon messziről jöttem, egyedül jöttem, és amit elértem, azt egyedül értem el a Jóisten segítségével, de nem volt más kapaszkodom soha, csak a zene. Tehát itt az, hogy nagyon aranyosok vagyunk, meg barátok vagyunk, meg maga az, hogy az ember empatikus, az egy nagyon szép dolog, az nagyon kell. Én is nagyon istenfélő, nagyon istenhívő ember vagyok. Minden embert szeretek addig, ameddig nem bánt. Viszont a szakmát ezt külön szoktam tenni. Uh-huh. Tehát amikor szakmailag valaki nagyon rendben van, akkor esetleg lehet, hogy emberileg annyira nem vagyunk olyan viszonyban, vagy hogy modern szóval ért, nem csípem annyira, de viszont szakmailag elismerem, mert azt a tudást azt megszerezte, és a Jóistentől kapott tehetséget, ki vagyok én, hogy ezt megvétózzam. Tehát a lényegben, ugye, hogy visszatérve ezekre a vizsgákra, a kategória vizsgákra, amit említettél, nagyon szigorúak voltak. Tehát egy olyan A kategóriának, amiről te az imént beszéltél, nagyon-nagyon-nagyon sok munka volt benne, nagyon sok felkészülés, és nem mondhatta el minden prímás, meg minden cimbalmos, meg minden nagybőgős, meg brálcsás, hogy ő A kategóriás, mert szó se volt róla, mert nem lehetett, mert nem volt igaz, mert olyan komoly zsűri, ugye az elit, a szakma elitje volt a zsűriben, most nem is akarok neveket mondani, de ugye mind a legmagasabb kvalitású emberek, és nagyon szigorúak voltak, de nagyon szigorúak. Bement valaki, beírta az A kategóriát, ha megfelelt, örömmel adták neki, mert akkor nőtt ez a tábor, akik hivatalosan tudják prezentálni a zenét, mert ugye még abban kiegészítenélek, kedves András, hogy az egy dolog, hogy itthon is meg volt válogatva. Ötcsillagos hotelba, meg elitebb helyekre csak A kategóriás zenekarok mehettek. De külföldre ki se léphettek, akinek nem volt A kategóriája.
0: Így van.
1: Tehát nem képviselhették Magyarországot olyan emberek, itt ez a különbség, amit mérlegre kell tenni, meg amit nagyon észben kell tartani az emberek. Amikor kimennek emberek, zenekarok külföldre játszani és muzsikálni, ki képviselnek, ne saját magát, hát egy országot képvisel. Hát aki elmegy Dubajba muzsikálni, egy ötcsillagos szállodába, föláll egy öttagú zenekarral, azon van egy felelősség, hogy mit nyújt, mind emberileg, mind szakmailag, mit ad. Mert azt a tapasztalatot, amit arról a zenekarról levesznek, azt nyomják az országra, azt a bélyeget.
0: Mit jelent ez majd szerinted a cigányzene jövőjét tekintve, hogy esetlegesen lesz majd egy cigányzenei diploma? Többen fognak tanulni cigányzenét, vagy többen fognak hallgatni cigányzenét?
1: Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek, mint Farkas Gábor, az zongora művész, rektor úr, akit még egyszer őszinte szívvel köszöntök a stúdióból, elindítják ezt a folyamatot, és lesz lehetőségük a kávéházi zenészeknek diplomát szerezni, avval együtt talán egy jobb és szebb jövőkép is alakulhat. Hogy mire gondolok? Hát természetesen, amikor mi a 70-es években elkezdtünk zenét tanulni, akkor minden kávéházi cigány zenész muzsikál.
0: Hát igen.
1: Tehát a körúton volt, teszem föl, most a hasamra ütök, mert pontosan nem tudom, 30 zenekar, a külső kerületekben volt 30 zenekar, a Schwab-hegyen volt 4 zenekar, a másik pesti oldalon ennyi zenekar. Én egyszer láttam egy kimutatást a régi OSK-ban. Ez egy 1980 valahanyas kimutatás volt, és akkor hivatalosan, tehát még egyszer hangsúlyozom, hivatalosan 175 zenekar volt bejegyezve.
0: Budapesten.
1: Budapesten, persze, természetesen. Na most, mikor ezt hangsúlyozták, hogy hivatalosan, akkor ugye az ember érti a másik oldalát is, hogy nem hivatalosan, körülbelül lehet, hogy még ugyanennyi volt. Tehát azért az egy óriási sikertörténet. Na de hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre. Ugye amikor mindenki muzsikál, a tévében, rádióban szerepel, külföldre járnak, akkor minden ember a saját gyerekét zenésznek szeretné tanítatni, mert hogy eleve, ugye, ahogy idézem, hogy azt mondják, hogy a muzsikus vonóval születik, akkor, hát akkor menjen tovább ez a hagyomány, és ha jó Isten úgy akarja, akkor legyen egy nagyon jó, nagyon kiváló zenész, elismert, megbecsült zenész. Ha van ennek értelme, tehát ha meg tud belőle élni magyarul, mert ha nem tud belőle megélni, és csak a fájdalmat kapja, meg az elutasítást, meg a lehetőségtelenséget, akkor nem akar senki zenész lenni. Most sajnos itt vagyunk. Most sajnos szerintem ilyen mélyponton még nem voltunk soha, mint most. Nem tudom, hogy összetudnék-e szedni 10 és 20 éves muzsikus cigány gyerekek közül egy 10 tagú zenekar. Mire gondolok? Hát, mint a Noa Rajkó zenekarban, ugye, hát több százan voltunk, és még hány százan voltak, akik felvételizni szerettek volna, meg felvételiztek, és nem nyertek. Tehát nem jutottak be? Hány száz gyerekről beszélünk? Hány kis zenekar tudnánk belőle összeállítani? Szerintem most jelen állásban ma egyetlen egy zenekar se tudnék összeállítani 10-től 18 éves korig. És ez egy nagyon fájó pont. Tehát ez nagyon-nagyon a szakma mélységét jelenti. Na de, hogy megint visszatérjek a kérdésedre, és ne vegyem el a kedvedet, András. Ha lesz lehetőség a diplomára, szerintem abban együtt megnyílik egy út, vagy megnyitnak egy utat, ugye, mert ezt tudjuk, hogy mindenen segíteni kell. Tehát ahhoz, hogy elinduljon valami, ugyanúgy, mint a kisbabának, amikor föláll, egy picit segíteni kell. Most ennek a zenének is, és ezeknek az embereknek is, akik évszázadok óta megbecsülést és jó hírnevet hoznak az országnak, segíteni kell, mert segítségre szorulnak. És ez, én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormánynak a feladata. Tehát teljesen függetlenül mindenféle politikától az aktuális kormánynak a feladata, hogy segítse ezeket a zenészeket, ezeket az embereket, mert még egyszer hangsúlyozom, tehát mindentől függetlenül a kultúra az közösen magyarországi, és Magyarországot képviseljük vele.
0: Tulajdonképpen most a kultúrpolitikára tértünk át, hiszen a kultúrpolitikának kell támogatni akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, más réteg zenéket, hiszen ezek nem biztos, hogy önmaguktól képesek arra, hogy megéljenek szemben mondjuk a popzenével, ami ugyebár üzleti alapon működik. De ezek a réteg zenék, ezek viszont egészen más értéket képviselnek, amit viszont ápolnunk kell. És ez a kultúrpolitikának a feladata, én azt gondolom.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben, bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben. Magyar Péter az országgyűlés ülésén elmondta, hogy szeptemberben és januárban két lépcsőben 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét. A miniszterelnök a csaknem 10 milliárdos gyermekvédelmi program elemeiről beszélt. Egyebek mellett 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, bentlakásos addiktológiai programot és veszélyeztetett lányok és fiatal édesanyáknak komplex megelőző programot indítanak, valamint külön programot hoznak létre a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük is meghaladja a 180 km/h. Szankcióként akár felfüggesztett börtön és autólefoglalás is szóba jöhet a visszaesőknél. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Kazasztáni fesztiválon lépett fel a Nox. Péter Szabó Szilvia először azt hitte, valaki tréfát űz velük, amikor meghívták őket az eseményre, végül pedig kiderült, a zenekar egyedüli magyar előadóként képviselheti Magyarországot a különleges rendezvényen. A Nox végül mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, amelyben a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: De most térjünk vissza egy picit a gyökerekhez.
5: Igen.
4: Hiszen nagyon fontos egy muzsikusnál, egy cigány muzsikusnál, hogy nem ritkán cigányzenés családból jönnek ezek a gyerekek. Olyan dinasztiáknak a leszármazottai, ahol azért a családnak a nagy része, legalábbis ez régebben így volt, hogy majdnem mindenki zenész volt.
5: Igen.
4: Te is akkor cigányzenés családból jöttél.
5: Igen, igen.
4: És mit jelentett ez számodra?
5: Hát igazából ez egy olyan természetes dolog volt.
4: Persze.
5: Tehát nem tudom, hogy miért kellett volna egyáltalán belegondolni, hogy lesz másik opció. Tehát ez nem is volt kérdés igazából. Tehát én még nagyon szerencsés esetben vagyok, mert ismertem a nagyapámat is, és ő is muzsikálni járt. Még 85 évesen ment pénzt keresni, muzsikálni, és elindult délután 5 órakor, hazajött este 10 órakor, ugye akkor már az ő kis étterme, ahova ő járt, ugye a kedves ismerősei voltak, akkor már bezártak és jött haza, és akkor még beszélgettünk is. Ugye apám úgy szintén, hát aktív zenész volt, hogy nem volt kérdés ez, tehát ez nem fogalmazódott meg bennem, Apám prímás, aki tudott egy keveset cimbalmozni, egyébként egy értelmes ember a zenéhez. A nagyapám két hangszeres volt, és ahonnan én származom, Sárospatakról, egy nagyon-nagyon elismert zenész volt, olyannyira, hogy abban a világban még szerdán is, csütörtökön is tartottak kifejezetten ő miatt a lagzikat, hogy ő legyen a zenész. Tehát elismert, és egy kivételesen nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt.
4: Számít ez, hogy valaki cigányzenész családból származik? Hogyha ezt a műfajt szeretné továbbvinni? Ad valami pluszt esetleg?
5: Nagyon nehéz kérdés, mert így most hirtelen végigfutott a fejemen, ugye vannak olyan nagy klasszikus zongoristák, meg klasszikus zenészek, akik igazából, bocsánat, tehát a szó nem rossz értelmében, igazi paraszt családból származnak, és óriási nagy művészek lettek, és semmilyen közük nem volt soha zenéhez. Az én tapasztalatom maga a kávéházi cigányzenével az az, hogy láttam már sok próbálkozót, rengeteget, ugye tanítok is, tehát Európában szerintem nem nagyon van olyan ország, ahol még nem volt tanítványom, vagy éppen aktuálisan nincs, de nagyon-nagyon-nagyon, tehát mondhatni, hogy fehér holló az, aki igazán tehetséges, hogy mi kell hozzá, hogy tényleg a vérünkből fakad-e ez az örökség. És ugye persze hát tanulni is kell hozzá, mert az még kevés, hogy ebből megszületünk, de hát azért tanulni is kell hozzá. De hogy másoknak, lehet, hogyha nagyon filmbeli leszek, és hülyeséget fogok mondani, találnánk egy csecsemőt, nem is tudjuk, hogy honnan jött, meg ki az, nem is kell, hogy tudjuk, de mondjuk elkezdenünk 5 évesen vele foglalkozni, és ebben nőne föl, tehát amit mi nyújtunk, és mi adunk neki, lehet, hogy a világ egyik legnagyobb cimbalmosa lenne.
4: Ugyebár én is zenés családból származom. Abszolút. Tehát, hogy én is már édesanyám hasában hallottam a zenét, ebben nőttem föl, nekem mindkét nagypapám egyébként cimbalmos volt, és ezt hallottam nap, mint nap. Andriska, a kisfiam, ugyanezt hallja. Igen. Tehát amikor még anyukája hasában volt, én zongoráztam neki minden nap.
5: Igen.
4: Tehát, hogy azért az nem lényegtelen, hogy valaki megszületik egy magzat, és ezt hallja, ebben nő föl, azért ez hallja, ebben nő föl, azért ez szerintem nem múlik el nyom nélkül egy gyerekben. És amikor már odaér, hogy 5-6 éves, és elkezdjen bármilyen hangszeren játszani, addigra már van neki egy kialakult akár elképzelése is, mint ahogy például én is már 2 évesen én már hegedűművész akartam lenni, illetve akkor még hegedűművész akartam lenni, aztán persze változott az zongora irányába a kérdés, de szerintem ez nagyon-nagyon meghatározó, és ez azért sokat segít.
5: Abszolút.
4: Sokat segít.
5: Abszolút.
4: És hogyha az ember tényleg ebben a családban nő föl, és mondjuk látja, hogy az édesapja, mint ahogy neked is, megy muzsikálni nap, vagy igen. A nagypapa megy muzsikálni, vagy a rokonok. Igen. Ezek mind nagy hatással vannak az emberre, és így fel sem merül, gondolom, az a kérdés, hogy hát akkor nem zenész leszek, hanem mondjuk
5: így van.
4: Repülőpilóta. Ki kezdett el veled foglalkozni egyébként?
5: Apám. Uh-huh. Mindenképpen.
4: Mennyi idős voltál?
5: Hú, hát talán még 5 nem voltam, de 5 körül. Úgyhogy hegedű lett volna a hangszer, de nem nagyon sikerült, ügyetlen voltam és elejtettem. És a nagyapám azt mondta, na ez a fiú, ez nem lesz jó prímás, legyen cimbalmos, azt nem tudja összetörni. Na úgyhogy így lettem cimbalmos. A nagyapámnak volt egy vágott sarkú sundája, akkor úgy mondták, egy 7-es, ez a méretét jelezte, hogy aki még emlékszik ezekre a dolgokra, az tudja, hogy miről beszélek. Egy 7-es vágott sarkú sunda cimbalomja volt, és hát de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig szemeztem bele, ez a cimbalom egy külön szobába volt nekik, tehát azért akár hányszor beléptem a szobába, ja, hát azért azt hozzá kell, hogy tegyem, nem nagyon volt bejárása senkinek a szobába a hangszerhez, mert az azt nagyon féltették, nagyon vigyáztak rá, és az nem gyerekeknek való. Na de amikor oda jutottam a szobához, akkor mindig csodáltam, hogy mi ez a mi ez az óriási dolog? Tehát azért egy abszolút egy érdekes dolog. A hegedű nem volt annyira ismeretlen, mert hogy ugye azt minden nap láttam, hogy gyakorolnak. Tehát apám is gyakorolt, és a nagyapám is gyakorolt. Uh-huh. És az valahogy jobban megszokott volt a hegedű. De a cimbalom viszont talán azért, hogy egy picit elzártabb dolog volt, hogy ott a szobába, jobban fölcsigázott.
4: És akkor itt természetes volt, hogy akkor a,
5: abszolút,
4: hát a cimbalom lett a fő hangszer.
5: Igen, hát utána igen. Tehát azért mondom, hogy nem nagyon voltak bennem opciók, fölvetések, semmilyen más dolog nem volt. Ez így volt, ennek így kellett lenni, ezt, és utána ugye minden jött a maga útján.
4: És a hivatalos tanulmányok azok mikor kezdődtek?
5: Hát a hivatalos tanulmányok zeneiskolában én azt hiszem, hogy már az első osztállyal egyetembe beírattak. Uh-huh. Édesapámék, de ugye utána én bekerültem a Rajkó zenekarba, hála jó Istennek. Uh-huh.
4: Mennyi idős voltál akkor?
5: Nem voltam még 11, de 11. Uh-huh. életében be voltam, de még nem töltöttem be. Ekkor felvételt nyertem az akkor még világhírű Rajkó zenekarba.
4: Tehát akkor több napig tartott a felvételje, ahogy már említettük ezt korábban.
5: Én úgy emlékszem, hogy egy hétig is tartott. Tehát annyi hegedűs volt, hogy az maga csak több nap volt, de annyi cimbalmos, annyi klarnétos, csellós, brács, hát ez egy szenzáció volt, egy szenzáció. Tehát már maga a felvételi, amikor az emberek gyülekeztek, voltak ismeretlenek, ismerősök, de azokat az ember, aki kívülről nézte ezeket a találkozókat, hát ez maga egy csoda volt. A felvételi napjai, azok az izgalmak, azok a kalandok, amik ebben együtt jártak, hát ez egy csoda, ez egy...
4: És hát egy nagy presztízs volt, tehát hogy akkor bekerülni a Rajkó zenekarba, az óriási dolog. Hát nyilván csak a legjobbakat vették fel az egész országból.
5: Csak is.
4: Tehát Farkas Gyula azért ott tudott akkor még válogatni.
5: Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy presztise volt ennek a dolognak. Tehát nem is tudom, hogy lehet

0: De most ezt leírni a mostani fiataloknak. Hát most, drága Andris, képzeld el, hogy ugye pályatársaim, barátaim, de csak hogy egy pár nevet soroljak, akik akkor abba az időbe bekerültek a Rajkó zenekarba, Ürmös Sándor, Vadász Károly. Hát most igazából nem is tudom, hogy miről kellene még beszélni. Tehát ilyen felhozatalak voltak, vagy Nagybőgőbe Losó Lajos, Mohácsi Tivadar, vagy hogy Brácsáról beszéljek, Ónodi Laci, Bakos Kálmán, Váradi Zoli, Kocsek, Rontó Robi, hivatalosan a becsületes nevén, elnézést kérek, Robikám. Úgyhogy, hát ilyen emberek, hát Lukács Csabi, hát, Seresvili,
1: hát a szakma csúcsát képviselik ezek az előadó művészek.
0: Így van. Ezek az emberek lettek ma a szakma csúcsa. Így van. Tehát ilyen emberek mentek akkor felvételizni.
1: És mennyi időt töltöttél egyébként a Rajkó zenekarban?
0: Én nem sokat, mert nagyon rossz gyerek voltam. Én 11 hónapot, talán az egy évet nem haladtam meg, mert én már akkor is kiszögdöstem. Ez így románsan mondva, mert ott mellettünk, ugye a Rottenbiller utca 16-22-ben volt a Rajkó zenekar székháza, és a Hágiba muzsikát képzeld el a járókkal. Hát ezt nem tudom elmondani, ugye, hát hogy nekem ott kellett lenni. Igen, gondoltam én. Aztán az igazgató nem így gondolta, mert ugye ő közben a rendőrségtől, mentőtől elkezdve mindent hívott szegény. Hát ugye most egy 11 éves gyerek után milyen aggodalom van, meg milyen felelősség. Tehát én ezt akkor nem tudtam fölmérni. Én bekerültem akkor ott egy közegbe, egy este, és én még olyan varázslatot, olyan csodát, hát szakmailag nem tudom leírni, csak amit éreztem, ugye, mert egy 11 éves gyerek, aki azt mondja, hogy ért a zenéhez, szerintem az füllent, ugye. De az életérzést, amit kapott akkor, azt nem tudja elfelejteni. És hát ez az életérzés reggel 8-ig tartott, ugye addig nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézni az igazgató úrnak, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazaküldenek.
1: Sárospatakra.
0: Uh-huh. Igen.
1: De az nagy dolog egyébként, hogy elengedtek egyáltalán a családból, a féltő családból. Habár akkor az, hogy egy épületben volt a kollégium és az iskola, igen, akkor az nagyon sokat igen. számított.
0: Féltettek, de hát a Rajkó zenekar, de hát most a Rajkó zenekar, viccelünk, hát most a Rajkó zenekar, hát persze, hogy féltettek, de azért közben meg a szívükbe öröm volt. Hát olyannyira, hogy anyámnak nyugtatót kellett bevenni a felvételi után, mert nekem rögtön megmondták, hogy felvettek. Tehát nekem nem értesítőt küldtek, hanem ott azon Nagy Ula bácsi megmondta, hogy föl van véve. Kijött, gratulált anyámnak. És anyám olyan izgatott lett, hát annyira örült, ugye, mint ahogy beszéltük az előbb, hogy olyan tömeg, és akkor őt megszólítja a Farkas Gyula, hát ez egy irgalmatlan nagy dolog volt. És amikor kidobtak, azért még ezt elmondanám, akkor oda kellett állnom a Gyula bácsi elé, nagyon szégyellős voltam, mert ugye kisgyerek is voltam, akkor tanultam meg 11 évesen, hogy mindig az ember, akivel beszél, a szemébe néz, mert mindig lefelesítettem az arcomat, de szégyellőségemben. Csak azt mondom nekem, öcsi, akkor valakivel beszélsz, akkor a szemét néz, mert azt hiszik, hogy sunyogsz. És csak úgy ő másképp adta elő, és én azóta úgy beszélgetek mindenkivel, hogy a szemébe nézek. És az volt az áró mondat, hát sajnos, egyébként jó tanuló voltam az iskolába is, ami ritka volt azért abban az időben, úgy egész őszintén bevalva, de tehetséges zenész palánta is voltam, és azért ezt tudtam mindenki, pláne Gyula bácsi, és azt mondta nekem, uraim, erről az emberről még hallani fognak. Ez így váltunk el. Úgyhogy...
2: Most pedig hallgassunk egy kis zenét Jónás Géza előadásában, Seres Rezső Szomorú Vasárnap című művét hallgathatjuk meg.

0: a mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat.
1: Hát a Rajkó az egy különlegesen építő jelleggel volt. Ugye, és nem csak a zenéről beszélünk itt egy Rajkó zenekarnál, hanem a közösségi erőről, vagy egyáltalán az, hogy megtanították az embereket, hogy kell viselkedni. Vagy hogy egy étterembe, ugye hát volt egy ifjúsághotel nevezetű szálloda, ahova úgymond jártak minden este muzsikálni a fiatal Rajkó zenészek, és előadást adtak, de hát közben meg a kávéházi cigányzenét gyakorlatra jártak minden este. Tehát ez egy komplex dolog volt a Rajkó zenekar. Egy komplex dolog volt a viselkedés kultúrától, a zenei kultúrától elkezdve, az életre való felkészítés, a külföldön való tartózkodástól, a becsomagolástól, a fogmosásig, a mindent is, mindent egybefoglalóan tanítás volt, amire fölkészítették a fiatalokat. Tehát ez egy hihetetlenül nagyon-nagyon jó találmány volt. És nagyon jól működő iskola volt.
0: Gyula bácsi tanította a zenekari foglalkozásokat.
1: Igen.
0: Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy akkor ő is tanított téged.
1: Hogyne.
0: Hogyan emlékszel rá?
1: Júj, nagyon szigorú volt és csúnya szájú.
0: A kulcsra emlékszel még?
1: Hát akkor a kulcsomója volt, hogy ez volt, hogy egy pár szó elrepült, úgyhogy hogyne.
0: Egy körte alakú fakulta volt.
1: Igen.
0: Mindenki mesél róla, a legendák kocengenek erről a bizonyos kulcsomóról.
1: Arra is emlékszek, amikor az egyik barátunknak a földön csúsztatta vissza a hegedűjét. Úgyhogy egy kivételes ember volt, de egy csoda ember volt. Uh-huh. Egy csoda ember volt. Tehát ő neki a gyerek nevelés, meg a muzsika, ez a két dolog, ez ebből egy csoda volt. Tehát én azt mondom, aki nem ismerte, el se tudja képzelni. Uh-huh. És hogy elment, hogy mennyivel szegényebb lett a világ nélküle. Óriási veszteség. És hogy azóta se jön Farkas Gyula. Tehát nem született. Azóta sincs olyan ember, aki úgy képviselni ezt a dolgot, ahogyan ő.
0: Nem tudom, mit szólnának a mai neveléspedagógusok az ő módszereihez, hiszen ezért nem volt annyira gyerekbarát, mint ahogy ezeket halljuk is egyébként. Viszont mindenki ódákat zeng róla, de tényleg. Tehát szükség volt akkor erre a vasszigorra, amit ő képvisel?
1: Bizonyára. Uh-huh. Hát most azért elnézést kérek mindenkitől, vagy ha nem úgy fejezem ki magam, akkor azért is elnézést kérek. De most képzeld el azt, hogy tömegesével, százával jönnek föl vidékről, faluról, össze-vissza cigánygyerekek, akik még egy kicsit csiszolatlanok, neveletlenek, stb. Hát ugye ott azért kell egy erős kéz, mert ha nem, akkor elveszik. Tehát a rosszaságban, a gyerekeknek a rosszaság, amikor egy gyerek megérzi, hogy nem erős kezű a tanár vagy a nevelő, akkor sajnos a fejére nőnek. Tehát ez a tapasztalat. Hajlamosak voltunk, vagyunk rá, vagy nem tudom, hogy mondjam, ugye nem akarok általános, mert természetesen muzsikus gyerekben is volt jól nevelt, meg visszahúzódó, tehát nem lehet általánosítani. Na de azért a nagy többség szertelen volt, hogy nagyon szépen fejezzem ki magam. És igen, mindenképpen szükség volt erre a szigorra. Nekem volt az általános iskolában is egy tanárom, aki alacsony növésű volt, és földrajzot tanított. És neki is volt egy-két érdekes mondata a tanítás közben, már így, hogy néha elbicentette magát csúnyául, de nagyon szigorú volt. Kokikat adott, meg ilyen kis bottal néha rásózott a fejünkre, ugye 150 centi volt, mit tudott volna velünk kezdeni, de senki nem mert neki szólni, vagy visszaszólni, vagy hogy őt szerették a legjobban. Tehát más tanár soha semmit nem bántott, soha ilyen atrocitás idézőjelben nem ért egy diákot se, és mégis ő volt a kedvenc tanár. Gyula bácsi esetében ugye még ezt meg tízszerezve, meg százszorozva, meg ezerszerezve. Nagyon szigorú volt, hogy néha csúnyán elszólta magát, egyébként meg nem hiszem, hogy annyira ismeretlen volt a cigány gyerekek számára, az egy-két csúnya szó, hát na most, ha egészen őszinték akarunk lenni. Muszáj volt, de ő egy, én most már így és innen feltételezném azt, hogy ez a fajta szigor is tudatosan volt, mert ő azt tudta tudta, hogy itt másképp célt nem tud elérni. De elérte a célját. És na most, kedves Andris, hogy mit mondol egy emberről, mit élt, vagy mit számít az élete után? Hát ezt, hogy bejönnek egymás után az emberek, és odákat zöngenek
0: így
1: róla.
0: Van, így van. Említsük meg azért azt is, hogy kiktől tanultál ebben az időszakban.
1: Elsősorban ugye Farkas Zsula bácsi volt a zenekari oktatónk, és nagyon hálás vagyok, és nagyon jó szívvel emlékszem a cimbalom tanáromra, aki a klasszikus zenét is tanította, Tóth Elek tanár úrra. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten nagyon fontos és meghatározó alakjai voltak a zenekarnak. Hát ugye Gyula bácsi az már maga egészében a zenekart, meg a saját szerzeményeket, meg az átiratokat, meg a mindenhez is való hozzáállás fejlesztése volt. Ugye a cimbalmosoknak meg az effektív hangszeres tudást, meg a tanulást, azt az Elek tanár úr biztosította.
0: Miután befejezted a Rajkó zenekarban a tanulmányaidat, visszatértél Sárospatakra. Ott milyen lehetőségeid voltak?
1: Egy szóval megmondva, semmilyen. Úgyhogy nagyon gyorsan elköltöztünk Budapestre. Amiért mai napig nagyon hálás vagyok apámnak, hogy ezt a döntést meghozta. Mert ugye azért ez egy áldozat, tehát azt valljuk be, hogy egy ember, aki a fél életét leélte egy kisvárosba, meg volt neki szokva a napi rutin, megfogja magát és elköltözik egy több milliós fővárosba, tehát azért ez egy áldozat, ott hagyta a szüleit, testvéreit, csak azért az a cél mozgatta legfőképp, hogy a gyerekéből jó zenészt faragjon. Úgyhogy visszaköltöztünk úgymond Budapestre.
0: És itt milyen lehetőségek vártak?
1: Hú, hát itt abban az időben olyannyira tele volt lehetőséggel ez a zene, meg ez a város, hogy pár nap múlva már mentem is muzsikálni. És még igazából, hát most 10 éves gyerekről beszélünk, ugye, még nem, hogy a tojáshéj, de még a kakuk tojáshéj is rajta volt a hátamon, úgyhogy nem nagyon beszélhettünk még igazi tudásról. Persze tehetség volt, de hát tudás nem volt. De mégis voltak aranyos idősebb zenész kollégák, akiknek helyeik voltak, vagy helyettesítések voltak, és beugrók kellettek, és a fiatalokat támogatták, mert tudták, ugye, hát, hogy a fiatalokat be kell vonni, mert majd később ezekből a fiatal gyerekekből lesznek felnőtt zenészek. És segítettek, ha az ember tényleg odafigyelt rájuk, akkor ugyanúgy tőlük is lehetett tanulni zenét, viselkedést, minden mi egymás. Nagyon nagy, óriási különbség volt Budapest és a többi város között, mert igazából hát Sárospatak olyannyira kis város volt, hogy az 15 ezer fős városról beszélünk, ami egyébként egy gyönyörű város, hát aki járt ott, az tudja, meg egy történelmi város, de ilyen szempontból, tehát zenében való tanuláshoz, tehát az nem, hogy nem volt elég, semmilyen nem volt. Tehát úgy is fogalmaztak, hogy aki nem járt Pesten, az nem járt a tisztító tűzbe. Tehát ahhoz, hogy valaki igazi zenész legyen, muszáj, hogy Budapestre kerüljen. De én azt hiszem, hogy ezt sok más ember is alá tudja támasztani, mert nem én vagyok az egyedül, aki vidékről jött Budapestre, hogy zenészé váljanak, meg jó zenészé, meg a lehetőséget, hogy megtalálják, megkeressék és megtalálják. Sok 100 család van, aki elindult azért abba az időbe.
0: Természetes, hogy szükség van egyfajta gyakorló helyre ahhoz, hogy az ember elsajátítsa ezt a szakmát. Hiszen ezt iskolai keretek között akkor még csak a Rajkóban tanították, aminek szintén volt ugyebár egy gyakorló iskolája, mondjuk így, illetve gyakorló műhelye, a Hotel Ifjúság, amit szintén megemlítettünk. Tehát az, hogy ezek a gyerekek minden nap muzsikáltak, és tanulták a szakmának a trükkjeit, a dalanyagát, tehát tulajdonképpen mindent, ami ehhez szükséges, akár csak a viselkedés kultúrát, hiszen ez is nagy mértékben hozzájárul. Hogyne. Az egészhez. Ez is az egésznek egy része.
1: Hogyne, abszolút.
0: Ez a Hotel Ifjúság, ez adott volt, úgymond iskolai keretek között, de aki viszont nem iskolai keretek között akarta ezt a tanulmányát folytatni, illetve nem így tudta folytatni, Annak viszont rengeteg lehetősége volt ezekben a egyéb zenekarokban, amik professzionális zenekarok, és akkor ott elsajátíthatta a zenekarban.
1: Hogyne? Hát.
0: Erre sajnos ma már nem nagyon van lehetősége a fiataloknak. Hát. Tehát ez nagyon rányomja a bélyegét a következő generációra.
1: Igen.
0: Beszéljünk egy picit arról is, hogy 10 éves korodban kikkel muzsikáltál, kik voltak azok a nevek, akikre büszke vagy még a mai napig?
1: Hú, hát nagyon-nagyon sok emberrel muzsikáltam. Uh-huh. 18 évesen kezdtem be a Kulacs étterem ifjabjára Róka Sándorhoz. Tehát ez az egy óriási dolog volt, ugye, mert a Róka Sándor az egy etalon volt, ugye. Hát ez,
0: így van.
1: Itt nem is tudom, hogy mit kell még ehhez hozzátenni. A kocsi basszolt, a otthon a Magnó basszolt, a Róka, ugye Pest amúgy is Róka orientált volt, és 18 évesen a Kulacs étterembe bekezdtem Róka Sándorral.
0: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
1: Hát ez egy hogy is mondják a mai, nagyon szépen mérföldkő, de hát...
0: ez finoman van kifejezve.
1: De természetesen nem, hát ez egy óriási dolog volt. Uh-huh. Óriási dolog, egy óriási megtiszteltetés. Hát ugye tényleg, hogy nem fanok voltunk, hanem a csodálói. Tehát ez egyszerűen voltak olyan fiatalok, akik még a cigarettázását is akarták utánozni, meg a menését, meg hát bele volt szédülve mindenki, annyira a maga a jelenség is olyan volt a Róka Sándornak. De 10 éves koromban már, amiért ismét csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, játszottam ifjabb Sánta Ferenccel is. De játszottam Lendvai Csócsi Józseffel is 10 éves koromban. Tehát mondhatni azt, hogy 10 éves koromban már nagyon-nagyon komoly nevekkel együtt játszottam. Nagyon hálás vagyok a sorsnak. Mm. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Ezek elkísérnek, ezek az élmények a sírig egy embert, én úgy gondolom.
0: De hát aztán, hogy én kiemeljek néhány nevet még azok közül, akikkel muzsikáltál, nyilván számos prémással játszottál, de többek között Lakatos Miklós, Kálai Kisernő, bocsánat, mint tarnétművész, Boros Lajos, Lakatos Robi, akivel most ugyebár nem sokára fel is lépsz megint egy színpadon, Sárközi Lajos, és hát Róka Sándor, akiről már beszéltünk, és akkor még sorolhatnánk.
1: Igen, hát még volt sok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy úgy egészében hálás vagyok Istennek mindenért. Mert ugye régen volt egy olyan közmondás, amikor még ez a zene nagyon élő volt, akkor azt mondták, hogy az nem is lehet jó tagember, aki egy emberre muzsikált egy prímással.
0: Most pedig következzen Jónás Géza címbalom művésztől, Édesanyám, kössön kendőt!

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm második részét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a folytatás érdekében.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződést írt alá egy roma származású fiatal a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Egy újabb roma származású fiatal kerülhet a rendőrség kötelékébe. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs Ónodi Dávid, illetve édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétel érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysága támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zene világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem egy örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, a családról, az örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összefort a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zenei világgal. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljuthatott.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-ben.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sport példaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza-Fejedelem tér, a Sződliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol nem várható. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a csoda szép napsütéses szerdai napon. Szeptember 16-a van. Hát az ősz gyönyörű arcát mutatja most nekünk. Sajnos nem tart örökké a hónap végéig, immelámmal ilyesmi idő lesz. Hát ennyire meleg, mint a mai napon nem lesz már, de ilyen 20 fok fölött leszünk ebben a hónapban. Több-kevesebb esővel majd karöltve, de a mai napon nem lesz, úgyhogy csak a mai nappal foglalkozunk. Egyelőre csodaszép, szinte mondhatni, hogy ilyen késő tavaszi idő lesz a mai napon. Edit névnapon ünnepelhetjük ezt a szép időt, úgyhogy kedves Editek, boldog névnapot szeretnék nektek kívánni. Ma 133 éve, hogy megszületett Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője ugyebár. 589 éve az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok véd és dac szövetséget kötöttek egymással. A fehér körös melletti kápolnán tartott közgyűlésen kötötték meg a szövetséget. A testvéri uniónak vagy kápolnai uniónak nevezett szövetséget 1438. február 2-án a tordai országgyűlésen újították meg. Ez volt a három nemzet első uniója Erdélyben. Aztán 203 éve született Sükei Károly, költő, újságíró, műfordító, a márciusi ifjak egyike. Teljes nevén Szőkefalvi Sükei Károly. Milyen jó neve volt, amúgy nagyon ilyen előkelő. Aztán 133 éve született Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező. 129 éve halt meg Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár. 114 éve született Sárosi György labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. És végül, de nem utolsó sorban, ma 101 éve született B.B. King, amerikai blues gitáros, énekes szerző, aki még 89 éves korában is fellépett, amúgy 15-szörös Grammy-díjas volt B.B. King. Na, hát gyerekek, ez a gyönyörű szerda is megindult, úgyhogy zene!

0: rendezvója 100.3
1: Rádiódik. Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a 13. kerület Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. A 14. kerület Stefánia úton a Hungária körút felé az Engresi útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 16. kerület Mészáros József utcát, a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Most pedig jöjjenek a roma hírek a zene után.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotránkoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A falubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nősz vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: Strongunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak ismételten. Nem sokára 8-at üt az óra. Ilyenkor ugye híreket szoktam mondani, és most egy olyat találtam, hogy értéktelenné válhat a klubok számára az 5 magyaros előírás teljesítése. Néhány napja a Blik közgazdás segítségével próbálta felvázolni, hogy az állam fokozatos kihátrálása során mit tehetnek a csapatok a talpon maradás érdekében. A szakember szerint egyre többen léphetnek a Zalaegerszeg nyomdokaiba, akik elsősorban légiósok felépítésével és értékesítésével szereznének hasznot, egy időre hátat fordítva a magyar szabályként említett ajánlásnak. A Kisvárda tulajdonosa Révész Attila azonban másképp látja a liga jövőjét. Tudja, magyar futballról beszélünk, akinek esetleg még ebből nem esett volna le. A Zalaegerszeg vezetőedzője Filipe Celikaya még az augusztus végi az Eto elleni bajnoki előtt nagy meglepetést okozott azzal, hogy csupán 3 magyar játékos nevezett a kezdő 11-be, majd a nyilatkozatában utalt arra, hogy a klub egy időre lemond a magyar játékosok szerepeltetéséért járó 500 millió forintos támogatásról. A legfontosabb a klub fenntarthatósága. Nem szabad csak rövid távon gondolkodnunk, mert az nem előnyös a klubnak és az NB1-nek sem. Az a fontos, hogy betöltsük az egyelőre hiányos helyeket, ezért globálisan keresünk játékosokat, fogalmazott a portugál mester az M4 csatornának. Ennek okát a klub egy közleményében részletezte. Elárulta, a költségvetésük tervezete szerint nagyjából 5 millió eurót, átszámítva közel 2 milliárd forintot kényszerül elsősorban játékosok eladásával fedezni. Az alaiak hozzáteszik, az NB1-es szintű magyar labdarúgók piaca jelenleg túl szűk, ezért drágábbak, mint a hasonló szintű külföldiek. Így a legnagyobb hasznot a légiósok szerepeltetésével nyerhetik, még ha ehhez jelen helyzetben le is kell mondaniuk az 5 magyaros ajánlásról. Szabados Gábor sportközgazdás szerint nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben a többi NB1-es csapat is követi a Zete példáját. Csak nézzünk körül, hogy mit látni a környező országokban. Horvátországban, Szerbiában, Csehországban vagy bárhol gyakorlatilag minden klub így működik. A saját nevelésű játékosait, valamint akiket hoznak, elsősorban fiatal légiósokat próbálja felépíteni és továbbadni. Ha nem is kristálytisztán, de látszott, hogy ez lett volna a magyar futball útja. Csak azzal, hogy az elmúlt időszakban a kormányzati támogatások hatására lényegesen magasabb pénzből gazdálkodhattak a klubok, egyszerűen elveszett az érdekük abban, hogy ezt az utat kövessék. Továbbá a magyar játékosoknak is elveszett az érdekük, hogy minél előbb igyekezzenek külföldre szerződni, mert az NB1-ben is tudnak annyira jól keresni, hogy ne érje meg vállalni a külföldi szerződéssel járó kockázatot. Mondta ugye.

sportközgazdász. Azt mondja még, hogy át kell gondolniuk, hogy amennyiben kinevelnek egy jó magyar játékost, megtehetik-e, hogy eladják, vagy ha megválnának tőle, csak jóval drágábban, mint amennyit ténylegesen ér a piacon. Az is probléma, hogy a magyar szabály miatt a hazai játékosok továbbra is jobban tudnak keresni az NB1-ben, mint máshol a saját értékükhöz képest. Egyszerűen itt mondhatja a klub, hogy figyelj, ha te pénzt kapsz abból, hogy én játszom, akkor nekem is fizes többet.

0: rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
1: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar-roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di Roma hírei. Közlekedési hírek.
4: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szödliget utca és a főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
4: Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol nem várható. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Sziasztok, sziasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt. Hát, mivel ugye szeptember közepét írjuk, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a színházi évadok elkezdődtek, a szabadtérik mind bezártak, viszont a közszínházi évadok kezdetét vették valahol már múlt héten, valahol csak ezen a héten, és van, akinek a premier az majd most hétvégén lesz, már mint az évadnyitó premier. Na de nézzük meg, hogy a József Attila Színházban majd milyen előadásokat láthatunk és hallhatunk. Például új bemutató a Honolulu Star, avagy Jó éjszakát fülig Jimmy. Ez egy zenés vígjáték, kérem tisztelettel, amelynek rendezője Lengyel Ferenc, és szeptember 26-án a nagy színpadon lesz a bemutatója. Uram, a késemért jöttem. Ezzel az emlékezetes mondattal ér véget egy kikötői kricsmiben kitört verekedés, és kezdődik egy egészen különös kaland. A zűrzavar közepén feltűnő Fülig Jimmy rövid idő alatt két állást is szerez a Honolulu Star fedélzetén. A luxus gőzös utasai között azonban senki nem az, akinek látszik. Kétes ügyletek szövődnek, és akadnak, akik egészen különös alkukra készülnek. Miközben a hajó békésen szeli a hullámokat, egy titokzatos aktatáska körül egyre sűrűsödnek az események, tartalma ugyanis felbecsülhetetlen értékű, és sokak számára mindennél fontosabb. Na de nézzük a szereposztást is. Maga a leírás nagyon izgalmas, nagyon kis mókásnak, nagyon aranyos, vicces, jó kis előadásnak tűnik. Fülig Jimmy, Lukács Dániel, Vivian, Horváth Csenge, Dolly és Molly, Szabó Emília, Dr. Nagy Mátyás, Farkas Dénes, Nusi, újságírónő, Kónya Merlin Renáta, kapitán Csajnócki Balázs, Piszkos Fred, Zöld Csaba, szállásmester Fila Balázs. Szóval velük találkozhattok ebben az előadásban, és ahogy már említettem, az előadás rendezője Lengyel Ferenc, a premier pedig szeptember 26-a. Úgyhogy szerintem, ha meghoztam a kedveteket, váltsátok meg a jegyet már most a József Attila Színházba. Jöjjön egy kis zenebona!

0: hívtunk enge?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Üdvözöljük kedves utasaink!

0: Rádió.com
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Mindjárt itt a 8:30 jönnek a közlekedési hírek. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a 22. kerület Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 251-es, a 251A és 251E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galamb utca és a Plébánia utca megállót. Soroksáron, a Haraszti úton, a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad közműépítése miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A H9-es hév helyett pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között karbantartás miatt. Szigetszentmiklóson a Bajcsy-Zsilinszky utcát egyirányosították a Tököli úttól a Losonci útig vízvezeték felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Ezekkel tudtam most íziben szolgálni, ahogy szoktam volt mondani, jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó.
3: Végre péntek van, ez a kedvenc napod, ugye?
4: Igen, ezt nagyon szeretem. A múlt héten megtanítottad nekem a napokat, most pedig ugye a személyes névmásokat tanuljuk. Az én, te, ő már megvolt, a mi is megvolt tegnap, ma mi jön?
3: Hát az, hogy ti, ami úgy van, hogy tumé.
4: Tumé. Tumé vagy tumé?
3: Tumé.
4: Tumé.
3: Így van, egy kicsit é a vége, így van.
4: Érdekesek ezek az e és é hangok, mert hogy ennek ejted, de kicsit ének hallom, szóval tumé.
3: Igen, pontosan így. Szétyú vászlasászá.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 3 rádiódik.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 9-et üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy darab hír, és utána jön a Süsfelnap velem és Völgyi Zsuzsival, itt az FM 100.3-on. Közel 10%-kal drágulhat a cigaretta november 1-től, amiatt, hogy termékkategóriánként eltérő mértékben emelni a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány. Legutóbb januárban volt áremelés, akkor az infláció miatt növekedett a dohánytermékek ára. A parlament.hu oldalt böngészve bárki szembesülhet azzal, hogy az országgyűléshez péntek este, tehát szeptember 11-én 18 óra 38-kor benyújtott törvényjavaslat alapvetően az üzemanyagár emelkedéshez kapcsolódó intézkedésekről szól, ugyanakkor jelentősen módosítja a dohánytermékek jövedéki adóját is. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnök helyettes, miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, az előadója pedig Kármán András pénzügyminiszter. A cigaretta jövedéki adója az előterjesztés szerint 36.720 forint per darab, plusz 9% és a kiskereskedelmi eladási ár 24%-a,

de legalább 59.800 forint per ezer per darab. Per ezer darab, tehát plusz 26,9% lenne. Tehát ez most így lefordítva, mert elég hülyén van így megfogalmazva, szerintem én nem egészen értem most ezt így, de a lényeg, hogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy doboz cigaretta ára csaknem 10%-kal, tehát majdnem 300 forinttal emelkedne. Az adóemelési hullám nem csupán a hagyományos cigarettákra terjed ki. A törvénytervezet értelmében szinte valamennyi dohány és ahhoz kapcsolódó termék kategóriában drágulásra lehet számítani. Vágott dohány és egyéb dohánytermékek, szivarok és szivarkák, illetve töltő folyadékok és alternatív termékek, tehát az elektromos cigarettákhoz használatos utántöltő folyadékok, valamint a füst nélküli melegítéses technológiához használt dohányrudak és nikotinpárnák adó terhe is módosul. Tehát mindez ugye november 1-től. A legutóbbi automatikus árváltozás Magyarországon 2026. január 1-én lépett életbe. Akkor dobozonként átlagosan mintegy 40 forinttal emelkedett a cigaretta ára. A díjemelkedés oka az volt, hogy bevezették az infláció követő adórendszert. Ennek értelmében a jövedéki adó automatikusan nőtt az előző év júliusi infláció mértékével, ami 4,3% volt. Ekkor a minimum jövedéki adó 1000 szállanként 45.200 forintról 47.143 forintra emelkedett. Na, hát én ezzel a hírrel búcsúztatom is a Vekkert a mai napra. Ahogy már elmondtam, 9 után, ahogy megszokhattátok, és ahogy mondtam is, jövünk a Süsfelnappal, Zsuzsival karöltve.

0: mi rádiónk, a mi hangunk. A mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes intézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reformdokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal négy, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábujjlenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szödliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol nem várható. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, szerda van és szeptember 16-a. Gyerekek, itt van, visszatért, nyugodjon meg mindenki. Tegnapi napon izgultatok, gondolom, halálos, aludni alig bírtatok, de itt van. Itt van.
2: Jó reggel, sziasztok! Na, szia, Gyuszi!
1: Szevasz, drága Zsuzsám! Na, most már nem egyedül szédítelek benneteket, ketten szédítünk titeket. Igen. Így azért már másabb a fekvés. Na.
2: Jobbról, balról.
1: Igen, viszont olyan témát találtam tegnap, figyelj, takarítás. Tehát, hogy figyelj.
2: Alig várom.
1: Elmondtam, nem, tegnapra mondom, hogy tegnap. Ja. Az már lement.
2: Már lement, értem.
1: Nem, tegnap, mikor egyedül voltam.
2: Szeretem a takarítás témát, de csak nézni. Szeretem azokat, amikor így valaki takarít, és akkor, de csak tévében látom, és nézem, hogy milyen jól takarít. Hú, de tud.
1: Igen, igen.
2: De csak a kanapén végig nézni. De hát csinálni nem ugyanaz.
1: Az igen. Nem ugyanaz, igen. De tegnap megosztott ilyen témákat is. Találtam, mondom, ne csak mondom, mert volt sporthír, meg mindent ugye nyomattam ugye egyedül itt a stand-upba, mondom, ne csak mondom azért, legyen mondom egy kis edukáció, és elmondtam, hogy melyek azok a konyhai eszközök, amelyekkel jobban megtapadnak a baktériumok. Uh-huh. Például a favágó deszka.
2: Igen, ezt akartam képzeld pont mondani. El. Na de ha de már tegnap ezt elmondtad, akkor ma már ne ismételjük önmagunkat, viszont nagyon nyáriasba öltöztél.
1: Igen.
2: Rövid nadrág, póló.
1: Abszolút. Ma még gyerekek,
2: mert
1: nagyon,
2: nagyon
1: szép
2: jó
1: idő
2: lesz, ugye? Már így most van. Is az van.
1: Hát meg tegnap is az volt, tehát aki tegnap volt utcán, és nem volt bezárkózva egész nap, az láthatta, hogy 25-26 fok volt. Ma is ilyen 26-27-28 fok is lehet akár. Viszont nagyon holnap jó. Már lesz eső, és ilyen 23-24 fokig visszahűlünk, úgyhogy ma még azt mondják, hogy ez az igazi vénasszonyok nyara, ma mindenkit arra bíztatnak, és én is, hogy még öltözzetek nyugodtan, szoknyába lányok, fiúk rövidnadrágba, és még szabadtéri programot ma bőven lehet csinálni, csodaszép idő lesz.
2: Még a mai napra, igen, elő a nyári ruhákkal, aztán holnap meg már jöhet az esőkabát, én nézegetek már esőkabátokat magamnak, meg gumicsizmát is, úgyhogy esőkabát, gumicsizma mindenképp legyen nálatok.
1: Az
2: legelőnytelenebb cipőviselet szerintem a gumicsizma.
1: Az undorító, undorítónak tartom én is, de még hidegnek nem lesz hideg, majd igazából szeptember végén, tehát tényleg ahogy legalábbis a mostani időjárás jelentés szerint, ahogy beüt az október 1, onnantól lehűlünk 15-16 fokra napközben. Addig végig maradunk 20 fok fölött, nem sokkal ugyan, kivéve a mai napon, hanem ilyen 20-23-24 fok, de még az is baráti, ahogy bejön az október, onnantól kezdve 15-16-17
2: kész.
1: Fok lesznek.
2: Nincs
1: napközben.
2: Mese. Ahogy bejön az óraátállítás, már pulóvert is magunkra kell csapni.
1: Az már.
2: Egyből vissza kézből.
1: Igen, ott már pulóver, hosszú nadrág, úgyhogy ma még használjátok ki, na, ezt akartam ebből kihozni, igen.
2: Na, mesélek, jó? Mesélek ezt a pár percet, ezt most hagy raboljam el.
1: Na mondd.
2: Mert hál' Istennek egy nagyon nehéz útnak a végére értünk, szerencsére happy end-el. Aki hallgatott bennünket már hetekkel ezelőtt, azt tudhatja, hogy 6 héttel ezelőtt édesanyám kórházba került, ott egy 3 napon belül egy szívműtéten esett át, tehát mondhatjuk azt, hogy egy életmentő műtéten ment keresztül, aminek voltak nagyon nagy mélypontjai, aztán utána természetesen, mivel happy end-el végződött, ezért magaslatai is. És tegnap fejeződött be a rehabilitációja Balatonfüreden, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni a Balatonfüredi Szívszanatórium dolgozóinak is, orvosainak is, jó doktornőnek, aki olyan szinten hozta anyut, tehát olyan állapotba, hogy ugye ő cukorbeteg volt, és a cukorbetegség kapcsán nagyon sok mindent meséltem már itt a hallgatóinknak, hogy milyen nehézségekkel jár ez a betegség, és hogy hogyan lehet diétával, és ezzel a cukorbetegséget enyhíteni. Úgyhogy a cukorbetegségét édesanyámnak a jó doktornő olyan szintre hozta, hogy már nem is kell neki inzulint szúrni a naponta, úgyhogy ez valami csodálatos, mert hogy eddig öntötték édesanyámba az inzulint. Na de a lényeg, amit szeretnék nektek elmondani ezzel a történettel kapcsolatban, hogy ez lezárult, mert egy nagyon megható történetnek voltam szem és fültanúi. Ugye mentem édesanyámért, vittem magammal a lányomat is, de ő meglepett és volt, egy napra kikértem a suliból, de nem is ő volt, az ő meglepetése az egy dolog. Édesanyám mellé raktak egy idős nénikét, aki olyan nagyon aranyosan, kedvesen, olyan 3:30-4 tájékán mindig fölkapcsolta a villanyt, mert azt hitte, hogy már reggel van, vagy anyukámnak oda ment a fülébe, kiabált, hogy Zsuzsika, nem fázol?
1: És kellemetlen lakótárs lehetett.
2: De aztán, hogy hogyan alakult ez az egész, mert hogy ő, ugye ez a néni, ez nem műtött volt, hanem ő csak egy visszajáró beteg, aki egy kicsit a rehabilitáción vett részt, tehát ő nem egy frissen műtött beteg volt, anyukám viszont igen, és anyu mondta, hogy hát Zsuzsika, úgy hívták a nénit, ezt ne csináld, kérlek, mert frissen műtött vagyok, még itt megállítod a szívem, és hát mondták édesanyámnak az ápolók, meg hát a doktornő, hogy nagyon szívesen átrakják a nénit, hogy ebből anyunak ne legyen gondja, vagy hogy ne érezze magát kellemetlenül, és anyukám meg azt mondta, hogy nem, ő ragaszkodik hozzá, hogy a néni maradjon csak ott, mert úgy érezte anyu, hogy jó helyen van a néni ott mellette, és egyáltalán nem akarta, hogy elpakolják. Megbeszélte vele, hogy hát 3:30-kor meg hajna 3:00-kor ne keltse fel, mindegy, ez tök jól működött is, és hát olyan szinten lett anyukám a néninek a nőrce, mondhatjuk így is, hogy a doktornő, amikor bementem, és hát vittünk egy óriási csokor virágot hálánk jeléül, amikor bementem, akkor ugye egyrésztről elmondta, hogy anyukám mennyire jó beteg volt, és betartott mindent, és hogy neki ez egy sikersztoria, az édesanyám gyógyulása, tehát így nagyon büszke volt anyura is, hogy mennyire gyógyulni akart, meg arra is, hogy hogyan engedi most útjára, és hát mellé tette azt is, hogy hát anyunak aranyszíve van, mert hogy ezzel a nénivel mennyire szépen bánt és jól viselkedett vele. És hát nehéz volt ez könnyek nélkül végignézni, de az a nénike az annyira megszerette anyukámat, hogy amikor mentünk el és mentünk az autónkhoz, és én pakoltam be a bőröndöt, lekísért bennünket az autóig, anyutól könnyes szemmel búcsúzott el, integetett a kis zsebkendőjével. Most képzeljétek el ezt egy 82 éves kis idős asszonykát, aki annyira megszerette anyukámat, aki terelte, vitte, hozta, sőt kivitte megnézni ott a balatonfüredi kastélyt, meg volt olyan is, hogy eltévedt szegény néni az épületbe, akkor anyu útjára indult, hogy megkeresse, és hát kereste, majdnem 45 percig, aztán utána mondták az ápolónők, hogy már Zsuzsi néni a rég az ágyába alszik, szóval, hogy voltak ilyen sztorik is, és nagyon kedves volt így a vége, főleg az, hogy ilyen szépen zárult, hogy egyrésztről anyukámat nagyon megdicsérték, hogy nagyon jó beteg volt, másrészt meg ez a nagyon szép, tényleg nagyon szép emberi sztori, amit én azt gondolom, hogy nagyon példaértékű, és nem akarom anyukámat az egekbe magasztalni, de az biztos, hogy rengeteg jó pontot gyűjtött be most a Jóistennél még pluszba ezzel a szép cselekedetével, hogy egy nénit így felkarolt és támogatta, meg segítette.
1: Igen, abszolút egyetértek ezzel, ezek aranyos dolgok. A barátnők lettek, na hát most így nagyon leredukálva a történetet, igazából erről
2: nem,
1: volt szó.
2: Nem barátnők lettek,
1: hanem
2: de...
1: ilyen vigyázó, ilyen mentorszerűség inkább
2: hát,
1: akkor...
2: Mondjuk azt, hogy anyu úgy kezelte tényleg, mint egy gyereke az idős anyukáját.
1: Ja,
2: tehát, hogy
1: inkább úgy,
2: igen. És nagyon hálás volt a néni, és tényleg olyan megható volt az a pillanat, hogy beültünk az autóba, és ott morzsolgatta a kis könnyeit, meg integetett a zsebkendőjével. Úgy nem is akartam egyébként így belemerülni, mert aztán nem úgy akartam eljönni otthon, hogy ott végig bőgöm emiatt az de aztán otthon csak elpigyeredtem magam.
1: Jó, hát amúgy is te egy ilyen, mindig is mondod is, hogy meg be is vallott, hogy egy érzékenyebb típus vagy, téged az ilyen történetek azok
2: figyelj,
1: ilyen.
2: Ez egy olyan momentum, egy olyan pillanat volt, tudod, hogy ez tényleg nem lehetett ilyen száraz szemmel végignézni, mert egyrésztről nem lehet azt tudni, hogy ez a néni meddig fog még
1: élni.
2: Mit hoz a holnap. Szóval olyan tényleg nagyon megható volt, úgyhogy ez az egész rémálom és az, ami itt most velünk történt ez alatt a 6 hét alatt, mert 6 hétig gyűrtük ezt, Mélységek, magasságok, ez itt véget ért, úgyhogy azzal, hogy tegnap az hazavihettem már anyukámat, ezzel így le is tettem ezt a nehézséget, úgyhogy innentől kezdve már úgy ki is fújtam magam otthon, most nálunk van, szeretném, hogyha még egy picit még a felügyeletem alatt lenne, de úgy azt éreztem, hogy na, most nyugodtam meg, tehát hogy ennek most itt ezzel a happy enddel, hogy ő jól van, túlélte, jók a leletei, jól sikerült a műtét, vége. Tehát ennek itt vége van. És remélem, hogy szuper, nagyon sokáig szuper. Így is marad.
1: Amen, amen. Én ezzel tudom zárni akkor a kórházas történeteidet. Igen. Tulajdonképpen.
2: És még annyit, hogy minden egészségügyi dolgozónak hálás köszönet, aki nem csak anyukám egészségében jár közben, hanem minden betegnek segítés, és azon van, hogy a gyógyulás útjára lépjen. Úgyhogy mindenkinek köszönjük szépen.
1: Na, ez szép történet volt, szép ilyen kerek zárszó volt tulajdonképpen most ez így a részedről, szerintem nagyon kedves volt, úgyhogy nem is fűzök hozzá semmi más, csak annyit, hogy 2 darab zene, és jövünk hozzá.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 Rádió Dix süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra múlt 37 perccel vissza is jöttünk a fent említett kettő darab zene után, és ja, itt el is kezdtük beszélni már azt, hogy hát most már gyerekek teljes elánnal elindultak az őszi műsorok a tévébe, ugye eddig is beszéltünk már a Megasztár és az X-Faktor kapcsán, de még mindig tartanak az előválogató szakaszok, ugye, illetve azóta már a far mellé elindult a Celeb vagyok Mencskinek
2: című műsor. Jaj, de várjál még, mielőtt rácsúszunk
1: a nem, csak Celeb vagyok. Ennyit akartam mondani, hogy csak hogy most ez így ilyen dzsungel realitik vannak mindenhol. Ez egyik farmon van, a másik dzsungelben van, tehát most ez a menő most, vagy nem tudom, ez a ősztrendje ezek szerint. Ennyit akartam így ezzel hozzáfűzni.
2: Na
1: csak,
2: jó,
1: hogy
2: nézzük
1: így
2: akkor meg, hogy kik szerepelnek benne. Most nézzük meg.
1: Mondhatod, amit akartad, hogy ennyit
2: nem,
1: akartam
2: így
1: zárásként.
2: Egy mondatot szerettem volna, így, de majd rá is mehetünk arra a témára is, meg a sztár, mert hogy te azt nem nézed.
1: Néztem egy ideig az elejét, sőt, akkor meg te nem nézted,
2: én
1: és
2: nem
1: most, most kezdted el nézni.
2: Most igen, volt szerencsém, egy pár hétvégén belenéztem, de őszinte leszek, voltak momentumok, amin tényleg nagyon nevettem, tehát nem bírtam kinevetés nélkül, nem bírtam komoly maradni. Volt egy asszony, ezt el kell mondjam neked, Gyuszi, mert ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen legendás mondattá válik, mint ahogy már sok ilyen hasonló embernek a mondata legendás lett, hogy nevetés titulus.
1: Igen.
2: Na, ez hasonló.
1: Jaj, tudom, hogy hány igent fogsz kapni.
2: Na, láttam, tudod.
1: Kapcsolgatom ide-oda, csak amikor az X-be reklám van, akkor kapcsolom át. De ezt pont
2: elcsíptem.
1: Igen, hogy és mit tetszik gondolni, hogy hány igent kap a mentoroktól? Hány ingert? Igen, ez pont ugyanezt ott nekem is eszembe, hogy nevetés titulus, nevetés. Ja, Kolompár Gusztáv, ők a Romő önkormányzat elnök.
2: Na én most itt ezt nem bírtam, kész, ott befetrengtem.
1: Szegény.
2: Nem, dehogy szegény, nem szabad sajnálni. Hát nyilván ezt ők vállalják, nincs miért sajnálni
1: őket.
2: Ja,
1: nem úgy, hanem, hogy akkor inkább így mondom, máshogy vere, csóra. Akkor inkább így mondom, és akkor így érted, hogy értem.
2: A szegény, akit én már tényleg sajnáltam, az Dalos Bogi, aki egyszerűen, tehát hogy azt érzem nézőként, hogy teljesen el van nyomva az Erika fénye által. Tehát az Erika ott fénylik, ragyog, olyan tényleg, mint egy Barbie baba, és már
1: abszolút
2: mindenki tudja a nevét, és akkor megérkeznek a szereplők, és akkor azt se tudják, hogy ki a Dalos Bogi.
1: Hát ez a mostani epizódban is így volt akkor ezek szerint, ugye, viszont még az első adások egyikén, sőt, talán a legelső adásban nagyon sokan azt mondták rá, hogy ő a Tóth Gabi, mert persze hát nyilván olyan emberek, akik sihuhu, de hogy mondták, hogy ő a Tóth Gabi, meg mondták rá, hogy ő a mit tudom én ki, tehát hogy mindent
2: nem
1: is mondtak,
2: sincs.
1: De igen, azt nem tudják.
2: Érezhetően átsüt a képernyőn a frusztráltság. A frusztráltsága már a Boginak, hogy egyrészről minden mentort tudnak az odaérkező szerepelni vágyók, minden mentornak a nevét tudják, csak őt nem tudják hova tenni, és már igen, érezhető az, hogy már ő ebben nagyon rosszul érzi magát. Rosszul érzi magát az Erikától, miközben az Erika tehát, hogy semmi olyat nem csinál, amitől rosszul kéne magát éreznie, de látszik, érzem a női energiákat, ahogy mozognak kettőjük között.
1: Irigy?
2: Nem tudom, hogy ez mi, hogy nem akarom megvádolni semmivel.
1: Ja,
2: még
1: persze,
2: a végén.
1: Hát ő tudja
2: nem,
1: csak.
2: Nem, ez csak ő tudja belül, de sokszor az ember belül maga sem tudja, hogy mit érez, egyszerűen csak egy ellenszem az, ami kijön így a képernyőn keresztül, hogy ellenszenvezik az Erikával. Az Erika annyira nem is, de hogy mindig.
1: Nem foglalkozik vele,
2: nem.
1: A versenyzőkkel foglalkozik.
2: Viszont a Bogi folyamatosan húzogatja az Erika bajszát.
1: Igen.
2: Tehát ugye az látható, hogy a Bogi az nem viseli az Erikának a bármilyen megnyilvánulását.
1: Én is ezt láttam, hogy ott az Erika valahogy, vagy a Bogi nehezen viseli, igen, az Erika fényét, ha már ezt a szép szót használtad. És hát figyelj, ő vállalta be, tehát, hogy valahol tudhatta azt, és most minden bántás nélkül, hogy őt onnan ismerik az embereknek az öme, hogy ő a Puskás Peti felesége.
2: Uh-huh.
1: Pont.
2: Vagy még onnan se.
1: Vagy még feltétlenül onnan se.
2: Igen.
1: De aki tudja pont, az tudja, hogy a Puskás Petinek a felesége, és még azt is tudhatják, talán a nagyobb fanok, vagy nem tudom, hogy igen, és az X-faktor akkori évad, de nem tudom már melyik évadban szerepeltek együtt. Mondjuk, lehet, hogy annyi volt. Igen.
2: Megnéztem.
1: Ja, megnézted. Akkor biztosan tudjuk, hogy 7 évvel ezelőtt jöttek ők össze. Ennyi. Van egy közös szép gyermekük, és ennyi a történet, amit a Bogiról lehet tudni.
2: Képzeljétek el, te tudtad ezt, Gyuszi, hogy az X-faktornak is volt Erika a mentora?
1: Hogyne.
2: Én nem tudtam.
1: Ő ott volt először. Ott volt először. Kihagyott aztán én nem tudom hány éve, és akkor utána hívták a Megasztárba.
2: Igen. Na például én ezt nem is tudtam.
1: Én tudtam, mert én emlékeztem erre.
2: X-faktoros is volt.
1: Igen, én emlékeztem erre, de az még a régi garnitúrával volt, akkor még a Puskás Peti volt ott, Bája Lex és a Laci. Hát a Laci mindig ott van, ugye? Őt nem lehet kihagyni a buliból, és akkor most ugye újult, és akkor most van ugye egy új hölgy, ugye a Soler nevű hölgy van ott, ugye most de a lányok mindig cserélődnek. Az nagyon érdekes, hogy a Keresztes Ildikon kívül nem volt nő az X-faktorban, most gondolkozok nagyon erősen.
2: Mármint mikor?
1: Bármikor, az X-faktor bármelyik évadában. Kisoda?
2: Radics Gigi is volt X-faktorban.
1: Nem úgy értem, hanem hogy hosszú ideig.
2: Ja, hogy egészen hosszú ideig.
1: Igen, tehát hogy mint a Gáspár Laci, igen, jó, vagy a Bája
2: Lex. Jó, de Gáspár Laci, ez egy Gáspár Laci, hát, ez X-faktorban. Hát,
1: de nem úgy, hanem hogy mondom, miért ne lehetett.
2: Lehetne egyébként már az is a logója, hogy X-faktor és a Gáspár Laci.
1: Igen. Nem, az ő feje lenne ott az X helyén. Igen.
2: Nem is értem.
1: Nem, én sem, nem lehet.
2: Az a Gáspár Laci, nem Simon Cowell.
1: Olyan.

0: Igazad
1: tavaly
0: van.
1: Előtt is volt. Ő 2 évadot tolt le.
0: Igen, uh-huh. Lehet igazad van.
1: Igen, aha. Igen, igen.
0: Ha lehet igazad van ebben, jó? Két okay. évadot. Akkor jó, akkor az Andi még, jó? Oké, okay. Ő még akkor maradt. Jó, na mindegy, szóval igen, tehát, hogy itt van meg Megasztárban, meg jobban cserélődnek a zsűrik, mert hát nem működik. Na, ma mondjuk ki nyugodtan, szerintem ezzel nem sértünk meg senkit. Nem működik. Nem működik. Na, hát azért cserélik őket úgy, mint más az oknit, mert egyszerűen nem működik. Találtak először, volt ugye az az ötös, aminek ugye a Rúzsa Magdi volt a közepe.
1: Hát, tényleg. Ugye? Karamell, hát annál Rúzsa Magdi. Zsűri
0: nem volt szerintem a tévétörténelemben.
1: Marsalkó Dávid.
0: Na, hát most igen. És akkor lapozás, jött a tavalyi évad, amikor már jött az Erika, a Marics maradt, ugye, jött az Erika, meg a Curtis, meg a igen. Gabi, bocsánat, igen. Így lecseréltek 4-3-ra, a Marics maradt, kár, hogy a Papszabi nem maradt amúgy, őt tudott, hogy nagyon kamázom, és akkor most meg ugye megint lecseréltek, az Erikát meghagyták, de a Gabit meg a Curtis lecserélték, igen. És akkor így, tehát nem tudom.
1: De valójában a Curtis helyén ülő T-Dani is, Dani?
0: T-Dani. Ez egy falusi esetben, T-Dani. De té úgy kell, T-Dani.
1: T-Dani?
0: A T-Dani, mint nem, a Blinkbe, mikor meg
1: nem ilyen. Akarok a nevével szenyózni, T-Dani.
0: T-Pondani.
1: Hasonló stílust képvisel, mint a Curtis. Nem értem azt.
0: A Curtisnek jó humora van. Jó ja. humora van a Curtisnek. Ő ott ja. dilizelt, nyomta a jó humorokat. A Dani nagyon unalmasan zsűrizik.
1: Most
0: a
1: Dani, Dani hát most már Dani? Hogy hív?
0: Telegdi Dánielnek hívják, úgyhogy Dani, ugye hivatalosan.
1: Ő neked nem annyira vicces?
0: Hát
1: nem nevettem még én se, az biztos.
0: Hát egyáltalán. Igen. Nem az, hogy nem annyira. Igazad hát mit? Hát nem, nincs benne vicces.
1: Mm, igazad.
0: A Marics. A Marics, Marics ő jó pofa.
1: Ó,
0: ő
1: viszont most van... a Marics Petin is éreztem valamit. Nagyon érdekes pszichológia volt látni ezt. Bejött egy fiatal srác, aki egész jól reppelt és énekelt, és volt benne némi lazaság, nem hogy némi, tehát hogy megfogta a csajokat is, laza volt, jó beszólásai voltak, olyan spontán tudott reagálni a beszólogatásra, mindezek mellett olyan, pont olyan szemtelenséggel álltott a színpadon, ahogy a Marics Peti, és mm-hmm. azt éreztem a Marics Petin, hogy nem kedveli, és mindeközben meg a Marics Petiből ugyanez ez a szemtelen vagyok, jóképű vagyok. Jó, a fiú nem volt olyan jóképű, mint Marics Peti, de úgy ugyanez a vibe-ja a Marics Petinek.
0: Igen. Aha.
1: És azt éreztem a Maricson, hogy megérkezett egy konkurenciám. Tehát, hogy
0: igen.
1: Így, igen, éreztem rajta, hogy aha, na elindult, szóval most már elindult náluk is az, hogy jönnek a fiatalabb generációk, mert a Marics is most már 30-on túl van.
0: Aha.
1: Igen,
0: 30-on
1: túl van már, és,
0: jó, hát nem
1: és,
0: öreg.
1: És bizony, ahhoz nem öreg, hogy tehát egy 30-as nem öreg, de már elindult az újabb
0: hogy
1: generáció.
0: Éves, igen.
1: És egy idő után majd neki is jönnek a konkurens kis fiú csapatok, meg a srácok.
0: Igen.
1: Megindulnak a konkurencia, és ezt éreztem ott rajta, hogy így hátradőlt, így fanyalgott, nem tetszett neki, uh-huh. mindeközben meg totál,
0: meg
1: totálisan.
0: Jó, volt,
1: jó is volt, de totálisan azt érzékeltem a srácba, hogy na mi van, kaptál egy tükröt? Kaptál egy kis tükröt magadból?
0: Érdekes lehet ez, meg maga a téma is érdekes. Maradjunk, ne feledjük, és így dobjuk most fel a levegőbe, földobtad a levegőbe, tartsuk ott, és 10

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szödliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol nem várható. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 17 perccel, szerda van és szeptember 16-a. Vissza is jöttünk hozzátok az óra indító kis beszélgetéssel. Szia, drága Zsuzsám!
2: Sziasztok! Szia, Gyuszi! Na, végül is igazad volt, Gyuszi, Marics Péter, hamarosan 30 éves, 96-os.
1: Na, igen, idén lesz akkor, ha meg lecsekkoltad.
2: Kíváncsi voltam, igen.
1: Igen, mert aki az előző...
2: forma.
1: Olyan nagyon, hát ha azt mondaná valaki, hogy 25, én azt is elhinném. Mm. Tehát, hogy abszolút olyan fazon. Ellenben már ugye magammal, én már azért úgy nem lennék eladható, már 30-nak se feltétlenül. De hát kire hogy hat a gravitáció, meg egy nyalánkságok. Meg a házasság akár, igen. Igen. Hát a Marics azért igen, megy, jön, koncertezik, azért ő egy sztár, aki azért nem is engedhetné meg azt magának, hogy egyik évről a másikra megöregszik 10 évet.
2: Nem szabad. És hát érdekes volt látni tényleg azt, hogy egy kis konkurencia került a szem elé, vagy hát egy minimális tükör, hogy igen, bizony ezeknek a csapatoknak is, fiúknak is azért mert van félnivalójuk, hiszen ne felejtsük el, hogy a Well Hello mennyire hasított azokban az időkben, nem tudom, mik voltak azok az idők, de mennyire 18...
1: 2010-es évek. Aha,
2: 2017, 18, igen, akkoriban, mert emlékszem, hogy amikor
1: összeházasodtam,
2: így körülbelül.
1: Igen.
2: Amikor volt az esküvőm, akkor mentek nagyon ezek a Dunapart, meg mi volt ez?
1: Rakpart. Dunapart. Jó dal lehet az is.
2: Ennél öregebb már nem lehetek.
1: Hány szerelmet bír még el a Dunapart? Jó, amúgy.
2: Nem a
1: mi zenét feltétlenül, de látod, ismerjük. Abszolút imádom ezeket, imádom. Dunapart. Igen, Well Hello.
2: Dunapart és Józan Laci, meg Árvai Laci.
1: Árvai Laci, igen.
2: Szóval, hogy akkor nagyon mentek,
1: nagyon.
2: Film is készült
1: a
2: róluk.
1: A soha véget nem érős.
2: Igen.
1: Ez volt a film címe.
2: Aztán jött Valmár.
1: Így van.
2: És olyan volt egy kicsit, mintha a Valmár feltűnésével a Well Hello letűnt volna. Tehát, hogy így ők jöttek, ők mentek, és aztán Valmáról is készült... Hogyan tudnék? Hát mondjuk nem Valmáról készült,
1: hát nem,
2: de azért a főszereplője jó erősen azért ott a húzóerő, ott Marics Peti.
1: Így van. Igen. Sőt, hát ugye azóta a színházban is, az Erkel színházban is játsszák ezt az előadást, és abban is benne van Marics Peti, Verip Tomi barátommal vannak váltóban abban a szerepben. Uh-huh. De azért a Marics Peti ott van, és el tudta vállalni. Tehát, hogy
2: maximálisan
1: is.
2: Húzó erő a Marics.
1: Név, persze, igen. Hát ez evidens, igen. Igen,
2: igen, hogy érdekes párhuzamot véltem felfedezni, hogy
1: igazad
2: a
1: is van.
2: Well Hello, Valmár, ahogy megérkezett a Valmár, minthogyha nem is létezett volna a Well Hello, nem?
1: Hát figyelj, azért ne vegyük el a Fluor Toméktől, hogy most azért ők is mennek, biztos vagyok
2: most
1: benne,
2: újra?
1: Meg látom, igen, hogy azért...
2: De most
1: azért
2: újra, de amikor feltűnt a Valmár, akkor ők letűntek.
1: Akkor úgy egy picit, igen, ők egy picit háttér. De ez valahol, hogy mondjam, szerintem természetes. Tehát, hogy elvileg ezeknek a tehetségkutatóknak is ez lenne az értelme, nem pedig az, hogy egy újfajta Mónika Show legyen. Márpedig a Megasztár az maximálisan egy Mónika Show tematikára van fölhúzva már szinte.
2: Igen, igen, de nem lehet az, Gyuszi, hogy ez az idő múlásán is múlik, mert azért ne felejtsük el, most ránéztem, hogy mennyi idős Fluor Tomi, 39 éves.
1: Majdnem annyi, mint én.
2: Igen, tehát hogy már lassan 40. Tehát, hogy elindul egy más generáció, mert a Valmárnak is egy 15-16 éves, 18 éves lányok a nagy etalon, meg ők a nagy ikon.
1: Ők a fő fanok.
2: Igen. És igen. Amikor a Well Hello volt, akkor az a generáció, annak is elmúlt ez az időszak. Tehát, hogy
1: ők is fölnőttek, arra gondolsz, hogy az a 18 kinőtték. Éves lány csapat, aki mondjuk megzabálta a Well Hello-t, azok
2: igen.
1: Most már 28-30 éves anyák akár.
2: Akár,
1: vagy, igen. Vagy te persze.
2: Kinőtték. Tehát,
1: jó, érdekes, amit mondasz, valószínűleg benne van ez mindig a pakliba, hogyha egy olyan zenét csinálsz, ami elsősorban
2: a fiataloknak
1: egy olyan rétegnek szól, igen, akik a fő közönség, akár a Budapest Parkban, most csak maradjunk ennél, igen. A nagy szabadtérinél, hogy igen, jól mondott, hogy azok felnőnek, igen, az a 17-18-20 éves lány, aki ott volt minden Well Hello koncerten, és megzabálta a Fluor Tomit, meg a Diászt, azért, hogy se hagyjuk ki a buliból, azok most már igen, 30 éves nők, akik igen, akár anyák, feleségek, stb.
2: A letűnésben az is benne van, az is szerepet játszott, hogy ebbe a pici eltűnésbe, hogy nem csináltak új zenét, nem jöttek ki új zenékkel, tehát hogy egy kicsit hagyták, hogy a bal már érvényesüljön vagy szerepeljen, mert hogyha most belegondolok abban, mert csak így cikkáznak a gondolataim, hogy azért nyilván felnőttünk junioron is, tehát junior sem 26-30 éves, és a mai napig fent tudja magát tartani, és teltházas koncertjei vannak, és imádják, de azért, mert folyamatosan megújult, folyamatosan dobta ki az új zenéket, fitelt emberekkel, tehát, hogy végig jelen volt. Tehát az eltűnést, azt nagy merénylet elkövetni egy zenekar, zenekar esetében, és most magamra is, magunkra is gondolok, így a romantik esetére is, mert az, hogy mi kihagytunk 6 évet, vagy 5 évet, az egy nagyon nagy hiba volt.
1: Igen, bár a junior esetében én azt gondolom, hogy valahogy más volt, amikor valaki a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején lett sztár, akkor hogy is mondjam ezt, nem tudom jól megfogalmazni, de te talán ezt majd segítesz ebben, hogy más. Mert látod például ti is, hiába tüntetek el arra az 5-6 évre, mai napig mindenki tudja, hogy ki az a romantik, vagy mi az a romantik pontosabban, nem ki az, mi az a romantik, szerepeltek tévéműsorokban, a győzőről ne is beszélve, ugye.
2: Hát a győző, az meg főleg, tehát ő neki azért az a show műsor, az nagyon lenyomta ott a médiagyét.
1: Csak hogy értsd, hogy mit akarok mondani, hogy más szerintem a 2010-es években egy tini idolként, ahogy te is mondtad, akár a Well Hello esetében, akár most a Valmár esetében, hogy azért megnézem majd a Maricsékat is 10 év múlva, amikor a Marics Peti annyi lesz, mint mondjuk most én, vagy a Fluor Tomi, ugye? Uh-huh. És akkor, hogy akkor mi lesz? Tehát, hogy akkor milyen hogy is mondjam, milyen közönséget tud megszólni, mennyire tud ő ahhoz a közönséghez újra felnőni? Uh-huh. Na, én picit ezt akartam mondani, mert a Juniornak a zenéje az nem egy rétegnek szóló zene.
2: Igen.
1: Hanem ő egy kicsit globálabb zenét csinál. Tehát nem az van, és ti is, amikor kiadtatok, akár a híres dalokról beszéljünk, amit mindenki ismer, szeretem a bőröd illatát, stb. Nem egy rétegnek.
2: Inkább populárisabb.
1: Ez a pop
2: zene, a populáris zene. A populáris zenét nevezzük, azt, ami globálisan úgy mindenki kedvel.
1: Igen, nem az volt, hogy a koncerteteken is 20 évesek voltak, csak azoknak nem tetszett, és most eltelt azóta 20 év, azok már 40-50 éves meglett emberek, akik mondjuk hallgattak, és már nem hallgatja, mert már azok a dalszövegek, azok a zenei, már nem stimmelnek, mert nem igaz. Míg azok a például, akik most nagy celebek, Tideni, Vini, ugye, akik most olyan dalszövegeket csinálnak, ami úgy most még menő egy 18-20 éves fiúnak, lánynak, mert menő, mert most menő ilyen csúnyán beszélni, meg pénzzel flexelni, csajok, kocsi, és az 10-15 év múlva már lesz menő. Tehát az már az a réteg, akinek ez most menő.
2: Elmúlik ez a szöveg.
1: Igen, most nagyon körbeírtam, de értsétek, hogy miről akartam. Tehát, hogy az már az, hogy most nem tudok idézni, mert különben a NMHH idejön és nyakon szúr, hogyha ezt most szó szerint idéznék egy
2: vinyi dalszöveget. Igazad lehet, mert tényleg, amikor a Well Hello-nak, Well Hello, van már, na, mikor a Well Hello-nak volt Namizu, akkor az volt, ez a akkori szófordulat, ez olyan divatos volt, hogy Namizu, és ez volt a dal címe is, hogy Mizu.
1: Így van.
2: És álljunk össze, mint két kicsi Lego.
1: És figyelj, mai napig is hát a legnagyobb hamburgeres cég, ugye ők ugye most kiadtak nemrég egy olyan hamburgert, amiben a Well Hello, nem a Well Hello, hanem külön csak a Fluor Tomi reklámozta, és abban a régi ruhájában, abban a színes melegítőben, az áttetsző napszemüveg, tudod, az a ilyen olyan, na, hogy is tudod, ez a világítós napszemüveg.
2: Neon.
1: Nem tudom. Neon, köszönöm. Uh-huh. Napszemüveg, és akkor ez is a reklám, hogy ő ott Namizu, és akkor egy van reklámozva a hamburger a Mekki reklámba.
2: Csak ez tehát, lehet, hogy a mostani, mondjuk a lányom már nem tudja.
1: A te lányod már biztos, hogy nem tudja. De mondjuk igaz, amikor a Well Hello
2: aki kezdi ezt fogyasztani.
1: Elkezdte, igen, akkor a lányod született.
2: Így van, így van. Hát ő már ezt nem tudja, látod?
1: Ő már nem, de mi tudjuk, látod? Tehát te is, én is, mi tudjuk ezt, hogy azt mondja valaki Mizu, rögtön erre gondolsz, hogy na Mizu.
2: Abszolút.
1: Mert ez annyira beég, és miért? 10 év múlva is tudni fogjuk azt, hogy, jaj, de hirtelen, ki ez a lány, 10 év múlva is tudni fogjuk.
2: Úristen, igen.
1: 10 év múlva is tudni fogjuk. Tehát vannak dalok, amik nagyon beégnek, de én inkább az új hullámos előadókra akartam ezt mondani, tehát félre ne értsen se a Valmár, meg se a Well Hello, mert ők azért tényleg csináltak olyan számokat, ami 10 év múlva is szám lesz, és Láma Mizu is volt, megtörtént.
2: Tehát ők csináltak populáris zenét.
1: Így van, amit a rádiók rogyásig igen. játszottak.
2: Meg tudtak is játszani kiblőrözés nélkül is.
1: Így van. Viszont ma már a Tideni, általam nagyon szeretett Dash, már nem olyan zenét csinálnak, amit bárki játszhat bárhol, és az a réteg, akinek ez most szól ez a zene, annak ez 10-12 év múlva nem lesz menő, és nem fogsz rá úgy visszaemlékezni, hogy na Mizu, nem lesz ez a hangulatod. Uh-huh. Érted akkor, hogy mit akarok, jó? Csak nem tudtam biztos jól megfogalmazni.
2: De, értem, remélem a hallgatók is. Igen.
1: Igen. Ha nem, akkor most adok két zenei időt, hogy átgondoljátok, hogy mit mondtam, és jövünk vissza.

0: Süss fel nap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 34 perccel, na ennyi gondolkodási időt adtam mindenkinek, megyünk tovább a gondolatok hullámain. Szóval igen, ennyit a tehetségkutatókról és a benne résztvevőkről. Én nagyon sajnálom őket, akik most azt hiszik amúgy, csak záró akkorként ezek a tehetségkutatókhoz, hogy és sajnálom őket, akik azt hiszik,
2: ne
1: hogy
2: zárjuk
1: most,
2: le ja, még, akarod, van, még egy, van még egy, amit szerettem volna na. veled átbeszélni, megbeszélni.
1: Igen.
2: Hát te vagy az, akivel ezeket megbeszélni.
1: Az igaz.
2: Ugye tudom, hogy nem nézed a Megasztárt, de mégiscsak volt egy szereplője a Megasztárnak, akin elgondolkodtam, hogy biztos hallottál róla, Bálint Antónia
1: volt bent. Sajta nem volt ügyes.
2: És egy Zorán dalt énekelt, hogy ha én rózsa volnék. Nem a dal választása volt nyilván a gond, hanem az elgondolással, hogy 50 valahány évesen elkezdek egy pályát, egy szakmát, amiben a mostani fiatalok fürdőznek. Mm. Tehát, hogy én magamról tudom, hogy én már nagyon sokszor azon gondolkozom, hogy mi lesz az a pont, amikor lesétálok a színpadról, és átadom a mikrofont.
1: Szögre akasztod, igen.
2: Tehát, hogy igenis, én már most is azon gondolkozom, pedig 25 év van mögöttünk, és 25 év alatt azért rengeteg sikert is elért a csapatunk, rengetegszer álltunk nagy színpadon, de mégiscsak van bennem egy olyan gondolat, hogy igen, egy idő után meg kell hozni majd azt a döntést, hogy mi az idő, amikor te úgy érzed, hogy visszavonulsz. Mi lehet az az idő szerinted, Gyuszi? Az, amikor már a közönség nem kér, vagy amikor már a polgármesterek nem hívnak meg koncertre, vagy az, amikor te magad érzed már úgy, hogy nem vagy már színpadra való, vagy mi? Mert hogy azért rengeteg, és ezzel nem akarok, tényleg nem akarok senkit megbántani, aki mondjuk 70 éves, és például itt van a Korda, és
1: igen.
2: Balázs
1: Klára. Hát még van rájuk igény, igen. Pont ezt akartam, igen. Akkor be is fejezem a gondolatot, de nem lezárva a témát, csak befejezve én a gondolatot, amit elkezdtem, hogy nagyon sajnálom a tehetségkutatóban most feltűnő egyedeket, függetlenül a kortól, mert azt gondolom, hogy annyira telített ez a szakma, és annyira mindenki már rapper akar lenni, énekes akar lenni. Tehát,
2: mint hogyha
1: 10 millió mondjuk, énekes országa lennénk, vagy nem tudom,
2: de Bálint Antónia esetében feljön a kérdés, hogy miért? Én értem, hogy szeret énekelni, tök jó, hogyha valaki szeret énekelni, az jó.
1: Hogy ne, a zene
2: és
1: az
2: soha nem venném el senkitől ezt, hogy igen, énekelj, menj be, stúdióba, énekeld fel magadnak, vidd el a családodhoz mindent, de amikor elindulsz egy tehetségkutatóba, akkor azért csak megfordul benned az, hogy egy megasztárba már biztos láttál előtte évadokat, hogy kikből váltak igen. Megasztárok. Hát ott olyan énektudás, olyan, vagy még mellé pluszba már most már el is várjuk azt is, hogy táncolni is tudjon. Ugye itt volt Lengyel Johanna, a tavalyi évad győztese. Hát táncol, énekel.
1: Hát meg olyan Amerika
2: friss,
1: hang, hát persze, Amerika fiatal, hang, szép
2: igen.
1: Lány.
2: Tehát, hogy én most kezdenék el énekelni, tanulni, vagy ezzel a szakmával foglalkozni, eszembe nem jutna, hogy menjek és megpróbáljam akár egy kicsit is, tehát, hogy esélyt adjak. Minek?
1: Nem. Minek? Én is azt gondolom, hogy annyira telített lett ez az egész, és annyira olyan a piac, hogy igazából tényleg a legtöbben, akik nagy sikert értek el, azok már nem tehetségkutatókból jöttek, hanem ilyen YouTube-ról, TikTok-ról, nem tudom, tehát, hogy így ott feltűnsz, és hogyha sikered van, akkor utána, akkor megfoghatod.
2: Itt van Horváth Tomi, ő is pontosan
1: például,
2: így.
1: Például, ő még egy régebbi motorosnak is számít.
2: Igen, de ő már pontosan így jött a köztudatba, igen. Hogy őnek olyan YouTube elérései voltak, még akkor sehol, se tévé, se rádió. Ja. Nem játszott a fiút, és olyan YouTube elérései voltak, hogy felfigyeltek rá.
1: Így
2: felfigyeltek
1: van,
2: rá a műsorkészítők, a televíziók, a rádiók, mert hogy egyszerűen énekelték úgy a dalait, és akkor megint csak itt nem a külsővel van a baj, meg nem azzal, hogy valaki elmúlt 50, nem ezzel van a baj,
1: persze.
2: Hanem az, hogy jut eszébe valakinek, 50 évesen.
1: De egy... itt meg a korról van szó végül is, tehát hogy de, igaz, mondjuk ki, de jó, mondjuk ki, nem csak. Baj ez, mert okay, mondjuk ki, igen, tehát csak. 50 évesen, de sőt, én már azt gondolom, hogy 30 pluszosan sem érdemes, 35-40 évesen sem érdemes már mondjuk
2: ha csak elkezdeni. Nem vagy egy Tina Turner, érted?
1: Hogy de az mondjuk... meg kiderült volna 20 évesen is, hogy az vagy.
2: Igen.
1: Tehát, hogy az meg miért kellett várnod 40 éves korodik, hogy kiderüljön, hogy te Tina Turner vagy. Érted, igen, mit mondok? Tehát, hogy ez is egy, nekem ez az egész ilyen művész szakma, ez, hogyha nem fiatalon kezdi el az ugye, ember.
2: Erről már egyszer beszélgettünk, hogy,
1: akkor
2: hogy van, szerintem is. Én is azt gondolom, hogy ezt a karriert így a, akár a nem is tudom, a zenészek, most azt nem is hozom ide, hogyha valaki mondjuk zenész, mert lehet, hogy el volt bújva mondjuk, és nem tudtunk róla, de olyan zenész, olyan gitáros, olyan cimbaló művész, hogy lehet, hogy most kapja fel rá.
1: Köszönjük, hogy cimbalmot mondtad, azt tudom, hogy imádom.
2: Most kapja rá fel a fejét a világ, hogy mennyire tud, és mondjuk 50 éves nő vagy férfi, oké. De valahogy így a popzenében, meg az éneklésben, nem tudom, hogy mi a terv, meg mi a cél. Mit gondol az, aki mondjuk egy elmúlt 50, és jól nézek ki, fiatalos nő vagyok, bemegyek, megpróbálom, lesz majd dalom, vagy írnak majd dalokat, vagy majd most futok be?
1: Igen, és ha lesz, akkor mi lesz? Tehát, hogy én ezt kérdezném meg ezektől az emberektől, hogy igen, írnak neked, mondjuk tegyük fel, írnak egy dalt. És?
2: Igen. Én
1: hogyan
2: is
1: tovább?
2: Voltam már így. Hogyan írtak tovább? Dalt. Na. Sőt, most is volt arra példa, pont 2 hónappal ezelőtt, hogy felhívtak fiatal, tehetséges zenész gyerekek, hogy írnak dalt. És mondtam, hogy hagyjuk. Ne.
1: Jó vagy, tehát, már nem kell.
2: Igen, tehát hogy pontosan ezt éreztem, hogy minek. Tehát,
1: mert te már reálisan látod ezt a dolgot. Vannak emberek, akik, és ezek mennek a legtöbbet. Tisztelet a kivételnek, aki természetesen 17-18-20 éves fiatal elmegy, megmutatja magát, és még tényleg van is mit megmutatni, annak van értelme. De aki szerintem már 30-35 felett próbálkozik ezzel, szép dolog, meg kedves dolog, de én a helyében nem mondanék föl munkahelyem. Tehát, hogy már ez nem az az éra,
2: nem,
1: mint annó az első tehetségkutatók idején 2010-ben, hogy igen, mindent is föl lehetett adni, és azokból mind lett valaki, Vastag Csabi, Wolf Kati, a Vastag Tomi, a, nem tudom, tehát sorolhatjuk, Takás Nikolász, tehát, hogy
2: akkor jó, hány évesek voltak akkor? Jó, oké, a Wolf Kati akkor már 30-30-on túl volt, azt tudom.
1: De azért mondom, más éra volt. Azért az, igen, a 10-13 év, hidd el,
2: de mindenkit,
1: számít,
2: akit felsoroltál most, a Nikolásztól kezdve a Vastag Tomiig, Vastag Csabáig, mind nagyon fiatal volt, 30 alatt voltak.
1: Így van, És más éra is volt, fiatalok is voltak, de ma már olyan, aki oda megy, ilyen 35-40-50 évesen akár, és ő azt mondja, hogy én most jöttem rá, életközepi válságomba, hogy én szeretnék Budapest Parkba fellépni, és ebből megélni, és ezen van a hangsúly, hogy nagyon sokan úgy mennek oda, hát hallom, akár az X-be, akár a Megába, hogy azt mondják a kisfilmjükbe előtte, hogy én eddig szakács, sziasztok, mit tudom én, Kis Géza vagyok, 37 éves, eddig szakácsként éltem, de most már zenéből akarok megélni. Uh-huh. Ember, van sok zenész, aki eddig is zenélt, és még ő sem él meg a zenéből. Te mit gondoltál, hogy te most 37 évesen egy ukmuk-fuk ilyen izébe ide jössz, és akkor majd te ebből havi 3-4 millió forintot zsebre raksz nettóba adózás után, vagy hogy gondolják
2: olyan érdekes
1: ilyenkor?
2: Volt, de egy visszatérve Bálint Antóniára, hogy kérdezték tőle, hogy de hát te műsort is vezettél, tehát hogy itt van a adatlapodon, hogy te műsorvezető is voltál, hogy miért nem abban akarsz inkább szerencsét próbálni, amiben már voltál sikeres, vagy amiben már mozogtál, és nem lehetett eltéríteni ettől. Nem. Tehát, hogy nem, attól más teljesen kadése. Elzárkózom, az teljessége kizárt. Nem, én határozottan meg vagyok róla győződve, hogy én énekelni szeretnék, kész. Tehát, hogy itt nem is volt kérdés továbbiakban, jó, mindenki mondta, hogy jó, persze, rendben, hát akkor énekelj.
1: Vannak ilyen emberek, és arra kérdés...
2: De ezeknek az embereknek hol van a családtagja? haverjaik, a barátaik, akik azt mondják, hogy figyelj, tök jó, de ne menj, ne indulj már el.
1: Jó, erről még szerintem érdemes egy picit beszélgetnünk, főleg azért, mert nem válaszoltam neked egyértelműen a megszólalásunk előtt feltett kérdésedre, miszerint mikor érdemes abba hagyni, ha te úgy érzed, vagy ha nem hívnak, úgyhogy ezt 11-kor folytatjuk, okay. Szerintem ez egy igencsak izgalmas témakör.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni.
1: Szapát, ide nem más, csak ennyi, csak ennyi.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az Integritás Hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza-Fejedelem tér, a Sződliget utca és a Főút megállót. Az 5. kerület Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A 10. kerület Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol nem várható. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: legyen.
1: Völgyi Zsuzsi fésül, Maka Gyuszi még kócos. Süss fel nap, 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
2: 11 óra múlt 15 perccel, még mindig szerda van, és szeptember 16-a. Elmúlt már szeptember közepe, drága Zsuzsám, sziasztok!
3: Sziasztok! Na, egy tök érdekes témával folytatjuk azzal, hogy érdemes-e elkezdeni egy karriert 50 fölött, és mikor érdemes visszavonulni, de mondjuk ezt a karriert, ezt úgy értjük, hogy a művészi karrier, tehát amikor színpadra áll az ember, tehát hogy mi az, amikor azt érzed, hogy na most itt volt elég, és akkor befejezem a koncertezést, vagy a muzsikálást, és vagy mi az, amikor azt érzed, hogy elkezdjük. Hogy, na akkor itt az időm, itt az én időm, kezdjük el.
2: Igen, na először is azt ugye már kitárgyaltuk, hogy 35-40-50 fölött elkezdeni egy ilyen új pályát, mint a zenész, énekes pálya, teljesen felesleges, szerintem ezt túl is tárgyaltuk.
3: Voltak azért sikert sztorik, például jó külföldieket tudok mondani.
2: Hát na.
3: Tehát a Susan Boyle például.
2: Na de várj, a Susan Boyle is hol van most?
3: Nem tudom, na, nem énekel.
2: Sehol nincs, neki is tartott egy pár évig ez a sikerszéria, hogy ugye bement a kis szatyraival az nálunk volt a Szímelinda.
3: Szímelindával kezdte.
2: Ja. Na mindegy, de ő is hasonló kaliber volt, hogy ott ő is bement a kis kis öregasszony formájával, senki nem nézte ki belőle, hogy itt hang lesz, aztán egyszer csak nagyon nagy hang lesz, megnyerte, játszott színházakba, koncertezett, és azóta hol van a Susan Boyle? Sehol nincsen.
3: Igen.
2: Annyi, és hogy beég a tudatunkba.
3: Igen, de végül is ő 47 évesen lépett fel először a British Got Talentbe. És aztán igen, hát korábban is azért énekelt ő amatőr szinten, meg ilyen templomi kórusban, meg ilyen helyeken, akkor tényleg azt hiszem, hogy meg is nyerte. Én úgy tudom, hogy akkor meg is nyerte ezt a tehetségkutatót, és mondjuk igazad van, hogy aztán utána nagyon nem hallottunk róla.
2: Na, ugye. Ez a baj ezzel, látod, hogy aki 40 fölött, vagy ha akár mondom 30-35 fölött kezdi ezt el, nagyon hamar kiéksz ebből, mert nem tudod olyan rövid idő alatt jól felépíteni ezt a dolgot. Tehát most itt van például, nyugodtan vegyük ide a Majkát, aki lassan 50
3: beteg
2: éves.
3: Beteg lett Susan Boyle, annyit szeretnék megelárulni, hogy igen, lehet, hogy valószínűleg azért nem.
2: Lehet ez is, lehet sok minden. Igen, a Majkát azért akartam felhozni, mert ugye ő 10 évvel idősebb, mint én, tehát ő már 48, inkább 50-es korosztályba tartozik lassan, és még mindig megy koncertezni. De nem most kezdte el, hanem 25 évvel ezelőtt.
3: Igen, egészen más.
2: Ezért nem mindegy, hogy mehetsz te még 50 évesen, ha
3: egészen
2: hívnak.
3: Egészen más az, amikor
2: és te vagy a headliner a minden koncerten, mint mondjuk a Majka esetében. Mehetsz még, ha hívnak. Hát senki nem gátol, mert nem 50 év, meg 40 évesen kezdted el, hanem 25 évvel ezelőtt, és megalapoztad magadnak. Ha már 40 évesen kezdesz egy karriert, mit alapozol meg? Mennyi időd van rá, amikor így dobálják ki a tehetségkutatók a friss embereket? Mennyi időd van neked így ukmukfuk gyorsan összerántani?
3: És ráadásul tényleg most itt a Susan Boyle esetében, aki 47 évesen kezdte el a karrierét, aztán utána szegényként agyvérzést is kapott, tehát már 62 évesen, tehát nem tud úgy, bejön egy betegség, vagy bármi. Igen, nem akartam ide hozni példaként azokat az embereket, most nem akarok a magyar palettáról válogatni, inkább a külföldi, de a külföldi viszonylatban meg csak óriási szuperlatívuszokba tudok beszélni, például Barbara Streisandról, aki mondjuk egy 70 éves korában is megtölt, de ő egy Barbara Streisand, tehát ott vannak azért olyan dalok is, amik lirikusabbak, musicalek, tehát ott tud válogatni, de aki mondjuk egy popzenei karrier tud csak felvonultatni, tehát ott meddig tudod azt csinálni, hogy még mindig te vagy a legszebb nő a strandon, mert hogy ugye arról énekelsz fiatal korodban, hogy te mennyire szép, meg kívánatos vagy. Szóval, hogy ha csak ilyen dalok vannak a repertoár listádon, akkor ezt meddig tudja az ember tényleg így vinni. Na mindegy, elgondolkodtam ezen.
2: De értem, amit mondasz,
3: Meg nyilván azon is, hogy elkezdeni nőként amúgy is szerintem sokkal nehezebb egy popzenei karriert fiatalon is elkezdeni fenntartani. Mert mindig jönnek a csinosabb, a szebbek, és látod, most már férfiaknál is érzem ezt a rivalizálást. most. Jönnek a fiatalok, jönnek a csinosabbak, jönnek a friss generációt megérintő előadók, te kezdesz kiöregedni férfiként is, tehát most már látom azért férfiként is megvannak ezek a rivalizálások, de nőként a nőknek mindig sokkal nehezebb volt szóló karriert indítani régen is.
2: Igen, alapvetően egyet tudok ezzel érteni, de közben azért ott nagyon sok női szólista sztár is van, akár külföldi viszonylatot is nézve.
3: Külföld az, más. Sose felejtem el, 27 éves voltam, akkor volt pont egy ilyen csend a romantikkal, és akkor csináltunk egy lemezt nekem, szóló karrierbe próbáltam kezdeni, és akkor az akkori kiadó, akinél voltam leszerződve romantikkal, azt mondta, hogy már kiöregettem. 27 évesen már öregnek tituláltak. Akkor most mit mondjunk egy olyan előadónak, aki most próbál 50 fölött?
2: Én hát semmit.
3: Előadó? Hát nem előadó, hát még csak tanul.
2: Szárnya próbálgató tanuló, igen. Hát annak azt tudod mondani, hogy ülj le. Nem tudsz
3: hát,
2: mást, és minden
3: meg,
2: rossz indulat
3: vagy,
2: nélkül.
3: Ott, de tényleg ezzel nem fog
2: hobbi szinten lehet mindent csinálni, persze.
3: Igen, hobbi szinten, így van.
2: 50 évesen is elkezdhetsz te
3: festeni.
2: Ezt akartam mondani. Festő tanfolyamra jár, ezt akartam persze. Pont mondani. Zenét írni, magadnak hobbiból zongorázni, tanulni, rengeteg, akár sportolni, hogyha van hozzá kitartásod, egy picit futni is, focizgatni, kosárlabdázni, de attól még nem fogsz a Szoboszlaival a Liverpoolba játszani.
3: Hát nem.
2: Szoboszlai kiskora óta focizik, a csávó 23-24 éves, és majdnem más szín a magyar válogatott csapatkapitánya, illetve a Liverpoolban pedig helyettes csapatkapitány lett. Tehát ezt fiatalon tudod elérni.
3: Igen, de hogy ilyenkor nincsenek melletted rokonok, barátok, akik azt mondanák, hogy figyelj, ne tedd. Ne tedd ki magad kellemetlen helyzetnek, ne tedd ki magadnak egy olyan szituációnak, amiben te kellemetlenül fogsz hazasétálni.
2: És maga, igen, az embernek most csúnya szó, bocsánatot kérek minden 50-estől, de hogy már úgy idősebb korodra most minek ez a fajta ciki? Mert ez ciki. Tehát 50 évesen már legyünk nyugodtak, már ne keverjük magunkat olyan helyzetbe, nem? Hát most 50 évesen már mit akar az ember olyan helyzetbe hozni saját magát, amivel kellemetlen? Főleg egy olyan ember, aki előtte már letett valamit az asztalra, és ismerik mondjuk. Tehát most te se fogsz 44 évesen most maradva a festő példánál elkezdeni festeni, és kopogtatni így erőszakosan a szépművészetinek az ajtaján, hogy tessék kiállítani, így akasszátok ki, és ne a WC-be, mert megtudom, hanem érted, hogy de nincs ezzel baj. Jó, mondjuk volt a festés hülye példa, mert azt mondjuk lehet akár 50, az hülye példa volt, de hogy értsük,
3: igen,
2: hogy miről van
3: pont
2: szó.
3: Pont olyan példát mondtunk,
2: jó,
3: igen.
2: Akkor maradva a focis példánál. Igen. Én se kezdek el most lejárni, edzeni mondjuk a ligetbe, focizgatni, és jövő héten, vagy két hét múlva meg mit tudom én tényleg fölhívni a Liverpoolt, hogy add át a Szoboszlait, Dominik, hagyj menjek ma oda mellétek, szóljál már Manusnak, hogy
3: nem
2: vagy hagyj jövök. Szány éves, a 38 elmúlt. Már azok rég edzők.
3: Nem. Volt még ott ebbe a műsorban, igen, volt még egy idősebb úriember, kalapban, zakóban, ilyen, ja. Olyan volt, mint egy festményről jött volna le.
2: Én tudom, melyiket mondott. Igen, aki mondta, saját maga írta rá a magyar szöveget, vagy mi
3: valami
2: volt, valami kevert-kavart.
3: És akkor nem értette, hogy most meg kellett neki magyarázni, hogy most miért nem. Tehát igen. Most ez miért nem volt jó.
2: Na és ő nem is 50 volt, 70.
3: Igen.
2: Ez a nem mindegy. Ez a nem mindegy, hogy én nem értem az ilyen embereket. Azzal nincs semmi bajom. Nem kell 50 évesen magadat már izébe tenni, ravatarra, nem erről van szó. De nem is kell 50 évesen kigondolni azt, hogy én mi akarok lenni, című mondat. Nyugodjunk meg 50 évesen, már nem. Ez cikibe hozó, ez a bácsi is egy jóvágású, jól szituált, 70 éves, idős bácsi volt, és ott elkezdett emberkedni a 20 éves Tídenivel, meg Marics Petivel, hogy ez most visszajött, azt láttam, hogy kiment, köszönjük bácsi, nem kell, jó, kimegy, két perc múlva vissza, most miért is nem?
3: Igen.
2: 70 évesen magadat egy ilyen kellemetlen helyzetbe hozni egy bohóc műsorban.
3: De most miért? Minek? Mit vártam, úgy, hogy mit fognak neki mondani? Hogy azért, mert már ez elmúlt, ez az idő? Tehát, hogy nem mert hogy fiatal tehetségeket keresünk? Már mondták volna neki ezt?
2: Nem
3: hogy
2: tudom,
3: azért, mert fiatal
2: nem,
3: tehetségeket
2: mondani,
3: várunk.
2: Nem elmenni 70 évesen. Nem kell magadat már 70 évesen ilyen izgalmak elé kitenni. A másik meg, amiről beszéltél, hogy igen, akkor érdemeszem abba hegyni egy pályát, hogyha nem hívnak. Uh-huh. Tehát, hogyha már egyszerűen nincs rád igény, az azt jelenti, hogy azért nincs rád igény, mert amit mondtál most te is, meg amiről beszélünk már ugye múlt óra óta, hogy olyan telített ez a pálya, és olyan sokan jönnek tehetségkutatóba, aha, YouTube-ról, TikTokra,
3: újjak,
2: hogy már nem biztos, hogy aki már 30, inkább 40 és 40-en elmúlt, hogy már ő annyira nagy igény van ő rá, uh-huh, mint mondjuk a 20 évesre, aki viszont még nagyon nagy headliner gyűrög tud lenni. Igen.
3: Persze, igen.
2: De ezen nincs semmi baj szerintem, mert a mi időnkben
3: de van ellenpélda is, mert azért nézd meg, ott van tényleg magyar viszonylatban, megint csak a Korda, Gyuri bácsi tudom mondani.
2: Abszolút.
3: Hogy 80, nem 70, 80, de egy olyan életút van mögötte, tehát egy olyan szakmai háttér, tehát ami elvehetetlen, elvehetetlen. Tehát, hogy
2: és mai napig imádják őt, tehát megzabálják a fiatalok.
3: Sőt, még van olyan, hogy még előkerülnek régi dalok, például, mint a Reptér, mint évekkel a Reptér ezelőtt, tehát igen, előkerült a Reptér, és egyszerűen megőrültek érte meg az emberek.
2: Mai
3: és
2: napig,
3: minden buliban a Reptér megszólalt.
2: Igen. Ez így van. Ez így van, abszolút a Gyuri bácsiék egy nagyon-nagyon jó példa
3: egy
2: erre.
3: Jó ellenpélda.
2: Ők abszolút jó ellenpélda. Meg ha már mondtad, mondom ezt a 40-es, 50-es korosztályt, akkor meg a Majka, ilyen. Aki mai napig egy szigeten vagy a strandfesztiválon headliner a sok fiatal előtt. Uh-huh. Tehát ő a húzó név.
3: Vannak olyanok is, igen, tehát hogy a retro az szeret divatba lenni, még most is látom a Neoton Familiát, Dollit, imádják, vagy Szikorát.
2: Igen.
3: Egyszerűen igen, imádják, és jó retro koncerteket hát, adnak, vagy a Hungárián is voltam,
2: mondani,
3: igen.
2: Voltál koncerten ugye a Hungárián,
3: vagy
2: meg Demjénen.
3: Igen, tehát ezek nem mennek ki
2: igen, a divatból.
3: Ők olyan, hogy így van, tehát hogy az egy jó retro. Talán igen, ilyen retro lesz majd a TNT is, mert most már a TNT is retro zenekarnak számít.
2: Maximálisan.
3: És maximálisan szeretik őket is. Tehát
2: talán is nekik az arénában igen, valami, de nem idén, vagy idén? Ú, de összefolyik ez a 25-26-os év.
3: Nekem
2: na, mindegy is.
3: Nekem
2: de...
3: meg az elmúlt 4 hét.
2: Ja, azt mondom, hogy az elmúlt 4 év. Na, mert hogy azóta ülünk ki.
3: Elmúlt, akkor ezt legyen az elmúlt 4 év.
2: Legyen inkább az a kerek, igen. Szóval valóban vannak természet, de mindig így van ez, tudod nagyon jó, hogy a kivétel erősíti a szabályt.
3: Igen, mert látod még, azért ott van a Dolly, vagy ott van Csepregi Éva, szívesen tök jó látni. Jó látni az energiáját, tök jó látni, hogy ott van, és nem zavar, hogy retro zenekarként ott vannak, ugye? Sőt, elmész a koncertre, vagy elmész
2: hát
3: Szikora Robi koncertre.
2: Hát én nagyon neotorajongó vagyok, amúgy én nagyon
3: nem szeretem. Nem olyan régen összefutottam a backstage sátorba Csepregi Évával, ha ezt tudom, akkor átadom
2: hát
3: két puszidat.
2: Hát mi ugye cirkuszbe énekelhettem velük a Neotonnal a Don Quixote, tehát az Éva meg a Neoton minden évben karácsony előtt volt ilyen adventi gyerekeknek ilyen ingyenes előadás, és azon mindig az Éváék a Neoton de volt jó, a meghívott vendég, szóval még ott dolgoztam, addig rengetegszer találkoztunk, és egyszer én mondtam az Évának is, hogy óriási neotorajongó vagyok, és mondta, hogy melyik a kedvenc számom. Mondom, a Don Quixote. Na, amikor az jön, azt mondja, gyere be, énekeld velünk.
3: Mentél.
2: Ha még, mint a szél. Don Quixote, Don Quixote, ó, szélmalom harc, mire való.
3: Jó van, fiatal voltál, kellett a pénz.
2: Így van.
3: És nem is állhatott rosszul ez az egész, mert fiatal voltál tényleg.
2: Így van, és látod, most idős vagyok, hívnak engem is? A kutya se. Szóval, na, tehát látjátok, így múlik el a világ dicsősége, gyerekek. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit földobtam, mert amúgy én ezzel küzdök már egy jó bő fél éve konkrétan, hogy a kutya nem hív, gyerekek. A kutya se. És én hiába kínáltatom magam, mint egy rossz lugnya, nem kellek senkinek. Na, hát most kimondom az őszintét, kínáltatom magamat, és a kutyának
3: ez
2: nem.
3: Ez a helyzet, Gyuszikám, szóval, hogy elmúlt. Egy jó műsorszervező iroda, és csodákra képes, nem? Nem igaz.
2: Elmúlt a varázsom, kész. Ennyi volt, nekem ennyi idő jutott valószínűleg, és ez elmúlt.
3: Nem, dobjátok de... rám a földet, hiába
2: nem bánom,
3: élek.
2: Nem bánom, feleségemre ráíratom a pénzeket, az jó van. Vigye, éljen boldog, menjen még férjhöz. azt ő ilyen boldogan, azt
3: na,
2: kész.
3: Ne szomorkodjunk.
2: Én meg elmegyek a hegyekbe, mint
3: valami
2: a izé.
3: Szép dalt küldök neked. A... Nem etterák.
2: Ne, azt akartam, a Brad Pittnek volt ez a film, a 7 év Tibetben, na, ez vagy 8 év, vagy hány év ez volt?
3: Annyira unalmas film volt, hogy nem bírtam kivárni a 6. évet se.
2: Pedig részletében mutatták, hogy első év. És egyedül ott ül a Brad Pitt a Himaláján.
3: És nem történik
2: és
3: semmi.
2: És az égvilágon sem vége. Hát na azért mondom, csak én nem bírom a hideget se, úgyhogy nekem ez gáz lenne nagyon, semmi értelme nem lenne. Na jó, jövünk még vissza egy picit, de előbb kettő darab zenére elfutunk.

0: javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 35, ahogy ígértem, még egy picit visszajövünk hozzátok elköszönni is, illetve ha már a televíziózásról is beszéltünk, bár egy kicsit már úgy elmentünk sokkal mélyebb vonalra, szerintem ez egy sok zenészt érintő téma lehetett. Szerintem sok cigányzenész is amúgy így van ezzel, még mielőtt elmondom, amit akartam, hogy azért régen nagyobb volt a kelet, ugye magára a cigányzenére is.
2: Hogyne.
1: És ezáltal a jó cigányzenészekre. Ma meg már ugye, hát ők is, ahogy én most, hogy könyörgök már szinte mindenkinek, mindenhol, hogy hadd jöjjek már műsorvezetni, nem kell közt. Na, körülbelül így van a cigányzenészeknek is most, hogy nem egy ilyen zenekarról tudok, akik például most volt ugye tavaly nyáron ez a Muzsikáló Magyarország program, eszembe jutott, és ugye ott kötelező volt az étterem, nem kötelező volt, tehát kaptak érte pénzt, ugye, az éttermek, akik oda vettek cigányzenekart, és ilyenkor esélyük lett volna megtartani a cigányzenekarokat, ha akarják, a pályázat lejárta után. Hát szerinted hány tartotta meg?
2: Hát kevés példát tudok erről, igen.
1: Hát én nullát konkrétan. Egész pontosan, lehet, hogy azért, mert nem vagyok annyira nyilván cigányzenekarokban jártas, bocsánatot kérek, de apámtól nyilván azért hallom a pletykákat, meg a sztorikat, hogy mik vannak, hogy vannak. Hát ő se sokról tud, akiket megtartottak. Vannak természetesen.
2: Az a helyzet, hogy az a borzasztó, hogy már a vendégeknek zavaró tényező tud lenni egy hangos zene. Tehát beülnek a vendégek, és ezt mondjuk pont egy olyan helynek az üzletvezetéről tudom, aki a programban benne volt és foglalkoztatta a zenekart, hogy kérték a vendégek, hogy most éppen beszélgetnénk, ne szóljon a zene. De nem csak az élő zene, hanem a rádió sem. Éppen tegnap, ahogy édesanyámat kihoztam a szanatóriumból, beültünk egy csárdába, és szólt a rádió. És olyan hangerővel szólt a rádió, hogy zavart. Nem tudtam beszélgetni. Nem tudtam anyukámmal beszélgetni, mert folyamatosan kiabált a fülembe a rádió, és azt éreztem, hogy igen, hogy kezd zavarni. Tehát, hogy most már kezd az idegrendszerem. Pedig szeretem a zenét, és szeretem a zenés helyeket, de van, amikor látod, és én is azt magamon azt éreztem, hogy jó, persze az egy rádió volt, de lehet, hogy nagyon sok vendég ugyanígy érzi, ugyanígy hogy gondol
1: ne,
2: erre.
1: Ezt én is nagyon jól tudom, és sajnos nem egyszer, nem egy ilyen sztorit tudok én is, igen, hogy nagyon sok étteremnél ezért nem lett például, igen, a Muzsikáló Magyarország után ott tartva, mert arra a kis időre, arra 2-3 hónapra elfogadták, jó, az úgy nekik pénz volt, ugye?
2: Így van.
1: Ugye? Az, mármint magának a étterem vezetőségének. A népnek amúgy alapvetően ott nem volt vele baja, mert jó van, ott van most, igen. De hogy mindig, az úgy nem. De
2: van még egy másik pontja ennek, egy nehéz sarkalatos kérdése. Nagyon sok esetben az emberek nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy egy prímás asztalozik. És sokszor megkérték, most név nélkül teljesen mindegy, hogy hol volt ez és ki, de tudom, ott az üzletvezető mondta, hogy tehát, hogy a vendégek nem szeretik, hogyha asztalozik a prímás, ne menjenek asztalhoz.
1: Ne ülj az ölükbe.
2: Ettől függetlenül mégiscsak megtörténtek ezek a szituációk.
1: Na, akkor erőszakott cigán
2: volt. És szóval, hogy és innentől kezdve meg nagyon sok vendég tényleg nem tud mit kezdeni azzal, hogy oda megy. Nem
1: aha,
2: mindenki nótás. Nem mindenki szeret énekelni, nótázni, csak ott ülsz közben, beszélgetnél a családoddal, de a prímás oda megy, és el akarja húzni neked a boldog születésnapot, holott nincs is születésnapod, vagy én most csak mondok valami
1: viccesen.
2: De hogy sajnos ezzel nagyon sok ember, mert már nem a régi világot éljük, nem tud mit kezdeni.
1: De teljesen elfogadom ezt amúgy, és ezt ezért kell kiírni, hogy hol van, hol nincsen. A zenészeket csak azért hoztam ide, mert most nagyon inkább az énekesekről kezdtünk el beszélni, de a zenészeknél ugyanez van, hogy ott se kezdesz el már 40 fölött, ha például hangszer tanulni.
2: Hát ritka, igen.
1: Tehát, hogy már max hobbi gyaránt, amit igen. Mondtam, ez a zongora, hogy otthon te hobbiként elkezded. Ez a csodaszép hobbi amúgy tényleg, hogyha akár 50, akár 60 évesen veszel magadnak otthonra egy kisebb zongorát,
2: hát,
1: vagy
2: tudom,
1: egy szintetizátor.
2: Kis egyébként pont egy ilyen példát, aki így 50 fölött elkezdett muzsikálni, és teszi is kis sokszor a videókat, és egyre jobban muzsikál, Harsányi Levi, aki zongorázgat otthon, és úgy elszórakoztatja magát.
1: Ennyi.
2: De igen, de nem akar most
1: nem
2: az MVM dob.
1: Nem akar holba, vagy igen,
2: nem
1: igen.
2: Nem akar az MVM egy szólókoncertet adni.
1: Ennyi, és ezzel nincs is baj. Igen. Sőt, a hobbi az attól jó, hogy van, hogy az embert leköti, téged épít.
2: Igen.
1: De az,
2: neked
1: hogy te
2: jól
1: utána...
2: esik.
1: Igen, és visszakanyarodva megint szegény Bálint Antóniára biztos csuklik, hogy ennyit emlegetjük, de hogy tényleg nincs az a baj, hogy ő is rájött, hogy szeret énekelni.
2: Nincs.
1: Otthon elénekelget, el vagy, mint a befőt, akár még mit mondok, még nagyobb dolgot. Legyen, nagy család van, kertesház, az nekik egy kis koncert, egy szülinapra, házassági évfordulóra. Ugye? Tehát, hogy annak úgy van egy súlya, de az, hogy te most elmenjél Megasztára, X-faktor vagy, és akkor te ott most bebizonyítsd, és akkor szavazatok tovább, én megnyerem, és akkor mi lesz, anya? Mi lesz?
2: Itt a másik probléma az, hogy tényleg a környezetnek a hatása, befolyása, mert hogy azt is mondta a Bálint Antónia, hogy nagyon nagy elérést csinált a videója, és rengeteg biztató komment érkezett, és tehát, hogy rengeteg dicsérték, és biztatták arra, hogy ezt a pályát neked csinálni kell, indulj el. Nem szabad mindent mindenkinek elhinni.
1: Meg hát, nem szabad, igenis, a biztatóknak kell... szólnék inkább, hogy inkább őszintén gondoljátok végig. Most mindenre, mert valakinek ez törés. Lehet, hogy neked csak annyiból telik, hogy azt mondod, hogy jaj, de jól énekeltél a fürdőszobába, dzsajjál csak az X-be vagy a meg A-ba. Az meg elgondolkozik. Viszont neked ennyiből telt, viszont aki meg elmegy, és mondjuk kellemetlen helyzetbe hozza magát, annak meg egy tök kellemetlen
2: nagyon
1: törés az életébe. Tehát vigyázzunk erről, hogy kit mire bíztatunk, nem kerül sokba nekünk egy bíztatás, ez igaz, viszont igen, cserébe ki tudja, mit okozunk vele.
2: Igen.
1: Nem jó,
2: igen,
1: ez
2: nem kell, lehordó kommenteket írni, de privátban is lehet mondjuk egy barátnak, családtagnak mondani, hogy szerintem ezen vagy azon az úton inkább csak maradj otthon, és ne indulj el.
1: Igen, mert én azt gondolom, hogy aki addig, és nekem is volt egy barátom, én is név nélkül fogom mondani, egy volt osztálytársam ráadásul még gimnáziumból, ami ugye hát, mivel 38 vagyok, nem most volt, kerek 20 éve végeztem, ugye, hogy ő már akkor elkezdett, tehát igen, pont 20 éve végeztünk ugye a gimnáziumba, és ő rögtön elkezdett ilyen, hát rockzenekarok mondjuk ide, nem az a heavy, hanem az a finom rock, az AC/DC, Aerosmith, a klasszikus rock. És kisebb, nagyobb sikerekkel ilyen hetedik kerületi tudod, ezek a romkocsmaszerű helyeken lépett föl zenekarra, de sose volt olyan nagy átütő siker. És képzeljétek el, hogy idén ott van ő is az X-faktorba, pont láttam őt ugye szombati válogatóba, és mondtam is feleségemnek, hogy jaj, hát ez a ezer éves barátom volt, aztán ő kifarsult így a baráti körünkből.
2: Nem érti
1: és
2: át,
1: velem egy
2: koncertezett.
1: Idős. És velem... Ja, igen. És velem egy idős, ezt akartam ebből kihozni, hogy ő is 38 éves, és én azt gondolom erről is, hogy 20 éve csinálja, kisebb, nagyobb ilyen izékkel, tovább jutott, de hogy mit, tehát, hogy 20 éve csinálsz valamit, és annyit értél el, hogy egy-két ilyen romkocsmaszerű, ilyen pubokban, meg ilyen helyeken játszol a zenekaroddal.
2: Á, de várjál,
1: is,
2: mert lehet,
1: most
2: hogy...
1: elmész az X-faktorba.
2: De várjál, lehet, hogy most ez majd ad neki egy olyan lehetőséget, hogy akár a zenekara kicsit több figyelmet kap, több koncertet fognak kapni. Lehet egy ilyen hátsó gondolat is, hogy persze, hát elindulok újra, mert akkor kap egy kis fényt a zenekarom.
1: De ha nem, kerül be mondjuk még az élő showba se, akkor viszont mi van? Semmi. Tehát, hogy megint ugyan ott vagyunk szerintem, hogy...
2: Hát de legalább megpróbáltam.
1: Nincs ezzel gond, de nem először próbáltam mondjuk, de hogy nincs ezzel se bajom, csak ez záróakkordként azért akartam ezt a sztorit felhozni, mert az én véleményem az, hogy magam példája, tessék, csak hogy nehogy azt higgyétek, hogy milyen rossz indulatú vagyok. Én, amikor végeztem a színin, én mindig is az Operett Színházba akartam dolgozni. Akkor ment a Rómeós Júlia, Mozart, stb. Hát én minden, mint mindenki, én is abban nyilván nem akartam Rómeó lenni, még Júlia se, de hogy ott akartam dolgozni. És addig-addig jártam castingokra, bementem a tanár úrhoz, Kerényi Miklós Gábor tanár úrhoz, hogy

0: mert ilyen nagyon hátsó, nagyon kis, mini kis két-három soros szerepeket kaphatnék, és majd 30 fölött, ha megérik azokhoz a hangom, meg minden, na majd akkor játszhatok nagy szerepeket. Mondta ezt nekem akkor 22 évesen, 23 évesen. És küzdöttem még egy picit, mondom, egy másfél-két éven benne volt ebbe a küzdésbe,
1: de
0: és utána
1: de meg tudtad tenni azt, hogy elengedd.
0: Pedig 23 éves voltam, de elengedtem, mert rájöttem, hogy az az út, nem vagyok hozzá elég. Na, látod, én kimertem mondani.
1: A szakember is felvilágosított erről.
0: Így van, így van. És én magamnak is elfogadtam, pedig nem volt könnyű 23 évesen azt mondani a tükörbe magadnak, hogy figyelj, Gyuszi, nem fogsz az operett színházba kerülni, mert szar vagy. Kész.
1: De látod, ez van, nem akit könnyű. Nem lehet eltántorítani 50 évesen sem egy szakmától. Akarja és kész.
0: Ez van, gyerekek, ez van. Na jó, a mai nap végéhez érkeztünk, viszont mivel ma csodaszép nap lesz, hogy ezt már 9 órakor is mondtuk, csodaszépen süt a nap,
1: ezért
0: 27
1: tudod, mit
0: fok lesz.
1: Egyetek egy lángost.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Baranyi Tamás vagyok, beszélgető társam, két gyönyörű hölgy, Balázs Zsuzsa, aki szerkesztő, riporter és coach.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És a másik gyönyörűség, Molnár Regina, aki blogger. Szia, Regi.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mai témánkat úgy foglalnám össze költőjén, hogy miből fakad bennünk az élet, honnan fakad az élet. Olyan állapotot, olyan szakaszt szeretnénk megnézni, amikor úgymond olyan nehézségen megyünk át, ami valami módon szinte visszaveszi belőlünk az életet, és ezután kell újra mégiscsak folytatnunk valami másra, valami újra nyitottan. És első körben én azt mondom, hogy tekintsünk rá arra, hogy milyen az az állapot, amikor valahogy lenullázódott minden, vagy legalábbis egy terület az életnek szakított a korábbi reményekkel.
2: Számomra ez mindig egy nagyon félelmetes és egy ilyen befagyott állapot. Például amikor egy párkapcsolatnak vége lesz mondjuk, de mondhatnám édesanyám halálát is. A hogyan tovább? Mi lesz velem nélküle? És amikor nem látom a következő lépést, és amikor még így nem hiszed el, hogy most ezt valóban megtörtént. Az ilyen helyzetekben mindig ilyen picire összemegyek, és nem látom sem magamat, sem a világot magam körül, szóval tényleg egy ilyen sötét dobozban érzem magam, mint mondjuk a koporsó, és ízlelgettem ezt magamban, hogy akkor most mi lesz? Egyrészt van bennem ugye ez a félelem, másrészt meg egy tiszta lapnak a lehetősége is. Bármilyen ilyen nehéz helyzetre gondolok is, mindig ott volt a lehetősége annak, hogy megtegyek egy olyan lépést, amit esetleg addig nem. Mert ugye egy új helyzet van, és nem tudom, hogy milyen lesz. Ott nem marad más, mint az, hogy bízzam.

0: A keresztény kultúrában, amikor a harangok sem szólnak nagypéntek. És tényleg azt érzi ilyenkor az ember, hogy meghalt benne az élet, bár ugyanúgy járok kelek, mint máskor, ugyanúgy reggelizem, kávézom, beszélgetek, de belül nincs semmi, nulla, semmi nincsen. Nyilván, hogy mindenki életében vannak ilyen nagy összetöretések. Ez lehet egy szakítás, lehet egy szeretted elvesztése, lehetnek az álmaid összetöretése, vagy egy olyan betegség, amivel számot kell vetned, hogy élet és halál. Vagy akkor most mi az élet, és mi az, hogy meghalunk. Én azért tudom, hogy mit jelent a húsvéti misztérium, vagy legalábbis sejtem. Hiszem azt, hogy van feltámadás. Ez iszonyatosan sokat lendít azon, amikor úgymond ki vagyok terítve. Hogy tudom, hogy ebből a 3 napos, 30 napos sötétből egyszer csak lesz egy hajnali feltámadás, és a fény az valahogy bejön. És én ebben hiszek. Ez segít nekem akkor, amikor úgy ki van terülve az életem, és erre is szokták mondani, hogy olyan élő halott vagy.
1: Nekem az okoz ilyenkor így nagy krízist, hogy korábban volt az életnek egy sodrása, egy menetrendszerű létezésben voltam, ahol voltak játékszabályok, törvények, szabályszerűségek, és valami módon ezek már nincsenek. Egyszerűen nem érvényesek azon a ponton. Az is érdekes, hogy egy halálesetnél, amikor valaki meghal, akkor próbálgattam így felfejteni magamban, hogy mi az, ami a legjobban fáj, amellett, hogy a másikkal nem kapcsolódok. Az is benne van, hogy ő nyomott be rajtam olyan gombokat, ami csak a vele való viszonyban kelt életre, és ahogyan ő a sírba szállt, belőlem az általa létrehozott önmagam is vele együtt a sírba megy. Tehát, hogy egy rész belőlem is eltemetődik vele, mert hogy azt a részt ő keltette mindig életre bennem. Biztos vannak ilyen emberi kapcsolatotok, amikor azt csak ő hozza belőled elő, és nem is érted, hogy ha vele találkozol, akkor az vagy. De ezen a ponton tulajdonképpen nem csak a kapcsolódás szűnik meg valaki mással, hanem újra kell kapcsolódni magaddal is. És szerintem az itt a nagyon nehéz, hogy magammal újra akkor úgy kapcsolódni, hogy abból élet fakadjon. Amikor sötétben vagytok, akkor számotokra mi az, ami biztosan megmaradhat?
2: Nekem ilyenkor mindig az évszakok változása az, ami így bekapcsol, hogy persze, hogy most tél van, be vagyunk fagyva, de majd jön a tavasz, és valami új szökkenhet szárba ebből. Tehát mi is ilyen ciklikusan élünk, mi emberek is, hogy oké, most történik valami nehéz helyzet, de biztos vagyok benne, hogy újra fel kell a nap. Ez volt legutóbbi kiállításomnak is a címe. Mindig kell valamilyen kapaszkodónak lennie az életünkben, ami nem egy konkrét dolog. Nekem mindig ebben a sötétségben jelenik meg az egy lépés, amit tehetek majd magam felé. És ezért kell megengednem, én legalábbis ez saját tapasztalat, ezért kell magamnak megengedni azt, hogy megmerjem élni magát a halált, ezt a sötét, befagyott állapotot. Mert ha ezt át akarom ugrani, akkor abból nem lesz egy tartós növekedés a jövőben. Úgyhogy nem tudnám konkrétan megmondani, hogy mi az, ami nekem segítséget nyújt, mert hogy mindig jön az adott pillanatban, helyzetben.
1: De azért most mondtál egy dolgot, ami nekem nagyon tetszik, hogy télre tavasz jön. Uh-huh. Nekünk úgy tűnik abban a pillanatban, amikor ilyen halálhelyzetben vagyunk, hogy megállt az idő és megállt a tér. De valójában ott van az a gondolat, hogy nem, az idő nem állt meg, a tér sem, forog tovább, csak most még nem tudok hozzá kapcsolódni per pillanat. Tehát, hogy egy nagyobb összefüggésben sikerül elhelyezned a magad pillanatnyi helyzetét. Ha nem is érzem, de tudatosítom, hogy azért én még mindig a világ része vagyok, ami viszont mozgásban van.
0: Amikor ilyen nagyon sötét helyzetben van az ember, azért az életösztön az ott van benne. Az nem hal ki. Valami benned, a lelked mélyén, kicsi fény azért mindig ott marad, az pislákol. Hogyha ezt a fényt jó, vastag, fekete, valamiféle szövettel lefeded, és nem látod a fényt, de a fény az ott van. És ezek a kiterített állapotok pont ilyenek. Ugyan én nem látom a fényt, mert sötét van, de tudom, hogy az a helyzet, amiben éppen belekerültem, ez egy gyász, sötét, fekete. Ezt el kell gyászolni. Meg kell szenvedni. Ott kell feküdni. 3 napig, 3 hétig, 3 hónapig, ameddig, de tudom, hogy van feltámadás. És egyszer csak majd eljutok oda. Jézus sem támad fel azonnal, pedig megtehette volna. 3 napig ő is feküdt.
1: Ez az állapot, akkor ezek szerint olyasmire hív minket, van fény, csak most éppen nem lát,

0: látom, Regi mondta, hogy van itt mozgás, csak most éppen nem tudok ahhoz a mozgáshoz kapcsolódni, hogy valahogy új tapasztalatokra hív meg minket ez az állapot, az eddigi tapasztalatinkon túli megélésekre. Egyfajta új értelmezésére a létezésnek.
1: Bocsánat, magamhoz ragadom a szót, mert eszembe jutott egy régi történetem, még újságíró iskolába jártam, és nagyon híres pszichológus kérdezte, hogy mikor lesz öngyilkos az ember. És az volt rá a válasz, hogy akkor, amikor ő már nem tud szeretni. Nem akkor, amikor őt még szereti, ha már ő nem tud szeretni. És ezt azért hozom ide, mert én azt gondolom, hogy akkor hal meg és sötétedik be nagyon mélyen a lélek, amikor már nem tudsz szeretettel kapcsolódni se magadhoz, se a másikhoz, se az élethez, se a kiskutyádhoz. Senkihez. Meghal benned az élet, mert a szeretet valahol lefagy benned. És hiába szeretnek még, de te már nem tudsz szeretni.
0: Igen, valójában nekem is ez rajzolódott ki.
1: Mert a szeretet mondhatok. Az élet.
0: Igen. Szóval mi van akkor, hogyha megszakad egy szeretett kapcsolat? Hogyan kelünk aztán életre, és, vagyis, hogyan tudunk újra szeretni?
2: Nyilván ugye felhoztam édesanyámnak a halálát, mert hát ő a legközelebbi, akit így elveszítettem. Ugyanezt a megfagyott érzés még mindig érzem magamban, hogy én valójában őt teljes mértékben nem tudtam elgyászolni. Már el tudtam fogadni azt, hogy nincs itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy magunkban tovább vihetünk kicsi kis csírákat abból a dologból, ami meghalt. És abból növeszhetünk valami olyat, amiben már mi is benne vagyunk.
0: És akkor is fakad a élet, ha még nem tökéletesen fejezted be azt a gyász folyamatot.
2: Így van.
0: Azt hiszem, hogy nem létezik tökéletesen lezárt gyász, hiszen az mindig valami módon egy sem marad.
2: Abszolút.
0: Mindig hiányozni fog az, aki nincs ott, akár egy volt szerelem, akár egy édesanyja, aki elhunyt. Ilyen szempontból nincsen tökéletes gyász, mindig van maradék, amit nem végeztünk el, és mégis született élet. Zsuzsa.
1: Az jutott eszembe, amikor meghalt az édesanyám, és ott álltunk a sírjánál. Döbbenetes élmény volt, mert én azt hittem, hogy össze fogok rogyni, meg mindenféle lesz, mert szoros volt a kapcsolatunk. És azt éreztem ott a temetésen, hogy nekem még nagyobb felelősségem van az életre. Hogy nekem meg kell tanulnom jobban, szebben élni. Felelősségem az, hogy én hogyan éljek. És ez olyan volt, mintha az anyám utolsó üzenete ez lett volna. Éljetek, emberek! Jól éljetek, szépen éljetek, szeretettel éljetek. És akkor tudom, hogy hazamentem, és leírtam a naplómba ezt. Mert ez egy döbbenetes üzenet. Ott a sírnál azt érzem, hogy nekem élni kell. Élni. Nem is biztos, hogy sírni. Élni.
2: Igen.
0: Milyen érdekes, hogy ezek szerint akkor az egyik ilyen pont, amiben a sötétségben megjelenhet, hogy van bennünk mégis egy életre való válasz, még mindig valami módon, amit még nem tudunk akkor megfogalmazni, meg a kibontakozását sem látjuk át.
3: Váratlan mosoly csavar.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig nagy szombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.

0: rádiódik.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Ah. Trubute a gyereszmán. A de trubute sunez. A dajmo rodu habásolna.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa, aki szerkesztő, riporter és coach.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És a másik gyönyörűség, Molnár Regina, aki blogger. Szia, Regi!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mai témánk, miből fakad bennünk az élet, honnan fakad az élet. Olyan állapotot, olyan szakaszt szeretnénk megnézni, amikor olyan nehézségen megyünk át, ami valami módon szinte visszaveszi belőlünk az életet, és ezután kell újra mégiscsak folytatnunk valami másra, valami újra nyitottan.
2: Tudjátok, nekem a veszőparipám, hogy menjünk le konkrétumokra. Azt kérdezném tőletek, hogy mi volt az a legnagyobb összetörettettségetek, amikor így kifeküdtetek, és azt éreztétek, hogy nem mozdul tovább az élet, megfagyott, vége van.
1: Szerelmi csalódás. Ahol azt éled meg, hogy nem szépen élnek a szereteteddel.
2: Nem kell.
3: Bennem ez egyébként nagyon elég erős gyerekkorom óta, ezzel nem vagy elég jó. És amikor ez visszaigazolódott abban, hogy mondjuk a partnerem megcsalt, és ez kiderült, és vége lett a kapcsolatnak, akkor valóban úgy éreztem, hogy én nem vagyok méltó más ember szeretetére. Viszont elkezdtem kutatni azt, hogy milyen erőforrásaim vannak. És hogy végül is önmagam szeretetére méltó vagyok mindig. És ha magamat elkezdem szeretni, azzal a világot is elkezdem szeretni, és valahogy egy kicsit úgy helyére billen minden bennem. Persze ez egy nagyon kemény lecke volt, és nagyon nehéz feladat is ezt felfedezni önmagammal, hogy önmagamért lehetek szerethető.
1: De ez nagyon fontos, hogy a szeretettere az nem csak egy másik emberrel kapcsolatban nyilvánulhat meg rajtam, hanem én magam is tudom ezt a szeretetet éltetni.
3: Ez a legnehezebb szerintem, hogy magunkat szeretem, mert mindenki úgy van, vagy sokan úgy vannak vele, hogy hát én szeretem magam, mert elviszem magam étterembe, finom kaját eszek, jókat utazok, ez nem önszeretet.
2: Elmegyünk bennetbe. Hogy menjek arra vissza, hogy lehet arról is beszélgetnünk, hogy amikor az embert megcsalják, Júdásként elárulja őt valaki, és nem feltétlenül párkapcsolatban lehet, ez egy munkahelyi dolog is, amikor becsapnak, beléd rúgnak, hogy a júdásokkal mit kezdesz?
1: Nekem volt most egy ilyen helyzet nemrég munkahelyi, egy kolléganőmmel úgy érzem, hogy nem úgy állt a dolgok az, hogy kellett volna, tisztázni akartam vele telefonon, és éreztem, hogy nagyon hergeli, és nagyon mondja a saját igazát, és akkor volt egy pont, hogy elmosolyogtam magam, hogy ebben nem menj bele, hogy ezt a csatát neked nem kell megnyerni. Nem azért hívtad fel őt, hogy győz, hanem teljesen más céllal hívtam, és szerintem kívül lehet maradni rajta. Mert nekem akkor sikerült, pedig elég erősen jöttek föl bennem az érzések, de volt egy pont, amikor így valahogy így ráhívtam, hogy ja, hát én ebben nem akarok részt venni.
2: Ez is a méltóságod,
3: igen.
1: Nem? Igen, igen, azt hiszem, hogy így van. Így van, a méltósághoz való kapcsolódás abban a helyzetben.
3: Valami hasonló van bennem is. Ha mondjuk valaki így megcsalt, akkor idővel rájöttem, hogy ez nem engem minősít. Ez az ő problémája, és majdnem már sajnáltam is szegényt, hogy neki ilyen élete van, hogy nem őszinte. Saját magához se, nem csak hogy hozzám nem. És ezek mindig egy picit erőt adnak nekem, hogy oké, akkor én ezt tudom kezelni.
2: De hát ez egy borzasztó érzés, hát azért az, nagyon sok film is szól erről, meg hát van saját tapasztalatunk is, amikor elárulnak, megcsalnak.
3: Persze, ezt el kell gyászolni.
1: És ráadásul úgy, hogy közben megcsókolják az arcodat, hogy üdvözd egy mester, csókkal árulnak el. Tehát, hogy ez egy nagyon erős kép. Azt megélni, hogy pont azzal a jelben vagy elárulva, ami pont a szeretet áramlásáról szólna. Ha ő ezek után egy kapcsolatba lép, akkor azzal az önképpen lép bele, hogy ő arra nem alkalmas. Hogy ő tud Júdás lenni, és azért az kemény.
3: Én például meg tudtam bocsátani nekik, mert hogy többen is ezt művelték velem, és hogy ahogy ráláttam, hogy ez az ő problémája, és ez neki nehézség az elkövetkezendő életé, hátralövő életére, letisztult az egész, láttam, hogy az az ember ott van, így ahogy, de hogy nekem már ahhoz nincsen közöm, és én meg tudok neki bocsátani azért, hogy ő ezt tette.
2: De nem azonnal.
3: Nem

0: Azonnal. Nem, ez egy fejlődési folyamat volt. Tehát nyilván az elején dühöngés meg. De a legutolsó ilyen kapcsolatnál megtörtént a megbocsátás, hogy oké, akkor ezt ő viszi tovább, ezt a batyút, nem én.
1: És mi van, ha mi vagyunk az árulók?
0: Hogy érted?
1: Én voltam már, nem kapcsolatban, nem ilyen megcsalás volt, de voltam már áruló, és az nagyon erős. Azt éreztem át, hogy nagyon érdekes volt, hogy addig tele voltam feszültséggel, meg rossz indulattal, meg haraggal, dühös voltam, vissza akartam vágni, vissza is vágtam, egy másfajta módon, és nagyon nagy csend és nyugalom telepedett rám. Az a fura csend és nyugalom, amikor már a sátánnak sem kell, lesz az ördögnek sem, mert már elvégezte, amit kellett. És most már ott hagyhat. És ezt a csendet tapasztaltam meg. Nem tudom, hogy ennél a pokol mennyiben lett borzalmasabb, ha egyáltalán borzalmasabb lehet ennél valami.
2: És te hogy támadtál fel ebből?
1: Hát én akkor így leborultam a földre, és akkor úgy kértem újra életet.
2: Tehát imádkoztál?
1: Imádkoztam, és nagyon megbántam.
2: Tehát megbánást gyakoroltál?
1: Igen, abszolút, hogy visszavágsz, nem igaz, a bosszútól nem leszel boldogabb. Én legalábbis nem lettem.
2: És tudtok bocsánatot kérni?
1: Tudok, de mindig egy kicsit ilyen furán, hogy az is benne van, hogy én most nem lehet, hogy csak élek a megbocsátás eszközével, és a másikra erőszakolom, hogy ő neki most pozitívan kell ezt fogadnia. Egy kérdés mindig.
0: Én is tudok bocsánatot kérni, de én igyekszem úgy bocsánatot kérni, hogy előtte, ha a másik fél nyitott rá, akkor tudjunk egy beszélgetést is ebből kerekíteni, hogy ő mit élt meg abban a helyzetben, és én mit éltem meg. És nagyon érdekes, hogy az elmúlt mondjuk olyan 15 évben néhány volt társam, valahogy visszaköszönt. Nem tudom, meglátott a neten valamit rólam, és akkor rám írt, hogy hogy vagyok. És 3-4 ilyen emberrel le tudtam ülni, csak elhívtak kávézni, és tudtam, hogy nincs súlya, nem akar semmit, csak úgy, jó, mondom, menjünk el. És én meg tudtam kérdezni mindegyikőjüktől, hogy én mit rontottam el abban a helyzetben. És ez egy akkora feloldozás volt, hogy ő elmondta, hogy igen, és akkor ráláttam az akkori önmagamra, hogy te jó ég, tényleg ezt csináltam veled. És hogy ez nagyon, nagyon sokat adott nekem így a mostani életemhez és viselkedésemhez.
2: Az önismeretethez.
0: Igen. Ez nagyon nagy dolog.
1: De most, ahogyan beszélgetünk róla, azt látom, hogy ebben a sírban fekvő állapotban, ami életre vezethet, az rajtam kívül van. A saját magamról való tapasztalataimon is kívül van, nem is feltétlenül csak magamra számítok, mondjuk a hívő vagyok, és az, ami majd az életet ébreszti bennem, az most a jelenlegi teremen kívül eshet. Magamban nézek egy magasabb dimenzióból, egy nálam magasabb dimenzióból,
2: Isten
1: és onnan látom.
2: Így gondolod?
1: Például azzal, és akkor ebből a nálam magasabb dimenzióból rálátok valami olyanra, ami nem az én értelmezési tartományomon belül van. Valahogy kívülről ébred az élet.
2: Eszembe jutott most egy sztori, amikor csalódásom volt. Nagyon összetörtem. Elmentünk egy nemzetközi rádiós konferenciára Rómába. Ezek után mentünk a kihallgatásra a pápához. És hallottuk, hogy a csehek azt mondták, hogy az első sorokban van két hely. És akkor mondta a barátnőm, hogy na, akkor húzzunk oda. Majd azt mondják ott, hogy jöjjön ki az első sor, és megáldja a pápa. Kimentem, megáldott a pápa. És ott valami élet költözött belém, hogy a megtörtségemet, a 45 kilómmal oda leborulok, és ma már azt tudom mondani, hogy egy szent áldott meg, mert igen. Szent II. János Pálról beszélünk, és valami kiegyenesedett benne. Hogy az Isten forgatókönyve volt az, hogy akkora kegyelmet adott nekem, hogy én oda mehettem áldásra, miközben egy összetört, halott állapotban volt a lelkem. Hogy az Isten megengedte, hogy én az első sorba üljek, és hogy kimehessek, és a poén még az volt, amikor jöttünk haza, én nem tudtam, hogy ezt lefotózzák. És a főszerkesztő lobogtatott egy borítékot, és azt mondta nekem, hogy megér neked a tartalma 10 eurót? Nem tudtam, mi van benne. Benne volt a fotó, hogy megáld engem II. János Pál pápa, kinagyítva egy nagyban.
1: Az jó kis kép, mikor nagyon sötétben vagyunk, és akár halott állapotban, az, ami majd életre kell minket, az rajtunk kívül van. De annyiban pontosítanám ezt, hogy amikor halottan fekszünk, akkor kívül van az a pont akár, ami majd életre kelt minket, de az a későbbi önmagunkon belüli pont. Tehát most még nem találom magamban azt a pontot, ami életre kell, de hiszek abban, hogy tudok én még tágulni, vagy növekedni, vagy alakulni olyan módon, hogy a későbbi önmagamon belül ott lesz az a pont, ami engem életre
2: de
1: kell.
2: De ez hit önmagadban. Hogy hiszem azt, igen, hogy én fel fogok tudni támadni.
1: Nem is azt mondom, hogy önmagamban, hanem az életben. Abban, életben. Amit a Regi is mondott, mm-hmm, hogy van itt egy nagyobb rendszer, igen, aminek, igen, én a része vagyok, és az meg mozgásban van, és abban élet van.
0: És kimerem-e rá nyitni azt az ajtót, hogy megláthassam azt, hogy bejöhessen a fény. Igen. Mert ugye nagyon sokszor csak ott gubbasztunk benne a sötétben, és még az ajtót se látjuk, hogy van itt egy ajtó. De ha ezt megtaláljuk és kinyitjuk, és elkezdünk hinni abban, hogy itt bejöhet, a hit az nagyon fontos. Könnyen beszélek, mert én is így, nekem ez nem jár. De mi van, ha mégis? Csak tegyük fel a kérdést magunkba belül, hogy mi van, ha ez nekem mégis jár.
1: Így van, mert hogy amikor élet fakad, az egy új élet. És mi mindig a korábbiban gondolkodunk, igen, az alapján egyébként nem is mehetünk ki a pápához az áldásra, mert mi nem abba a kaszba tartozunk. De az az ismeret, amivel most nem rendelkezünk, de az a hit, ami arra képesít minket, hogy bízunk abban, hogy egy később önmagunk alkalmas lesz az életre, az lehet a dolognak a nyitja.
0: Úgy elindulni az úton, hogy nem látjuk a végét.
1: Igen.
0: De még a közepét sem.
1: Semmit, semmit. De hiszünk abban, hogy alakul úgy a tér, hogy mi képesek leszünk kapcsolódni ahhoz a ponthoz, egy később önmagunkkal.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Sivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Sivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Barany Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa, aki szerkesztő, riporter és coach.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina, blogger. Szia, Regi.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Mai témánk, miből fakad bennünk az élet, honnan fakad az élet. Olyan állapotot, olyan szakaszt szeretnénk megnézni, ami valami módon szinte visszaveszi belőlünk az életet, és ezután kell újra mégiscsak folytatnunk valami másra, valami újra nyitottan. Új önmagam. Új Tomi, új Regi, új Zsuzsa. Ugyanez a növekedés, az is ugyanezen a logikán működik, hogy hiszek abban, hogy több lehetek, hiszek benne. Mi képesít minket erre a hitre, hogy többé válhatunk, hogy lehetek több, mint ami tegnap voltam. Mert szerintem ez egy alapvető igény, meg feltételezi az életet, hogy kapcsolódni tudjunk az élettel, hogy hiszünk abban, hogy többek lehetünk.
2: Én nagyon röviden úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy egyrészt van már tapasztalatom róla, hogy több lehetek. Másrészt látom a családomban, barátokban, akár idegen emberek történetein keresztül is az, hogy ő hogy kelt fel, kelj fel és járj, hogy állt fel. Ez igenis ösztönöz arra, hogy emberből vagy, küzdjél, tessék felállni, tovább menni, fejlődni, és hinni abban, hogy fel kell majd a nap, ahogy Regi mondta.
3: Igen. Igen, egyébként pont a tapasztalatot akartam én is behozni. Ha tudatosak vagyunk annyira magunkra, és egy minimális tudatosság szerintem ehhez elég, akkor visszatekintve láthatjuk azt, hogy mi mindent véghez vittünk már. A legnagyobb elesettségünkből is fel tudtunk állni, jó esetben nyilván. Érdemes ezeket elraktározni későbbre is, meg szemmel tartani az egykori önmagunkat, hogy hogyan vezetett el az út ide, ahol most vagyunk, és akkor sem láttuk azt, hogy mi vár ránk. Csak egyszerűen megvolt bennünk az a hit és bizalom, hogy képes leszek rá. Igen, ha kinyitom az ajtót, onnantól kezdve meg már könnyedebb az elindulás is.
1: Mit is mond Jézus, amikor gyógyít, miután megtörtént a csoda, a hited megmentett téged.
2: Meggyógyított téged.
1: Gyerekek, ez nagyon nagy mondat. Mit akar ezzel Jézus mondani? Hogy a hited mentett meg. Szinte majd azt mondja, hogy nem én mentettelek meg, ez a hited kellett.
3: Egyébként én alapvetően hiszek abban, hogy képesek vagyunk az öngyógyításra, és ha már így minden területben...
1: Hát ez egy tény, a testünk öngyógyító szervezet.
3: Így van, abszolút.
1: Rendszer.
3: Abszolút, tapasztalom is, hogy ez így van.
1: Mi ez a hit, ami megment minket?
2: Pont ez, hogy hiszem azt, hogy azért annak az embernek kicsit könnyebb,

0: ameddig csak élek, mert a feltámadás az nem egy dolog. Sok kis halálunk van, meg nagy halálaink vannak, meg összetöretéseink vannak, meg mindenünk van, de az, hogy én nem csak a földi állampolgárságom szerint gondolkodom, élek, vagyok, ez nekem iszonyatosan sokat segít, hogy kötelességem is van a másik állampolgárságom felé, amit nevezhetjük úgy is, hogy a jobbikénem, aki boldog, aki harmonikus, aki egyben van, és nem függ a körülményeitől, nem függ attól, hogy van munkája, nincs munkája, szeretik, nem szeretik, van pénze, nincs pénze, független. Mert oda tartozom, nem csak ide tartozom.
1: Ez egy nagyon erős tudatosság is kell azért, mert hányan nem képviselik ezt, amit te most elmondtál, tehát hányan nem élik ezt, amit te most elmondtál.
0: Ez a hívőség, Regi. Mindenki de hisz valamiben.
2: Hát mert biztos. Akkor mi a hit? Amilyen viszonyban én állok az élettel. Amilyen viszonyt kialakítok az életemmel. Valamikor beszűkül tudatállapottal nem tudom az életnek az üzenetét kódolni.
0: Ez így van.
2: A hit az, ami kódolja az élethez való viszonyomat. Mindig ad neki egy lendületet. Mi is az én viszonyom az élettel, és ha a hit az, ami minket tovább visz, az nem lehet egy olyan dolog, amit mi valami módon ilyen különlegesen produkálunk. Az kell, hogy egy alapvető állapota legyen az életnek, mert élünk. És az élet ezen múlik, hiszen gondoljunk bele, minden nap hiszünk abban, hogy amikor fölkelünk, hogy jönni fog a metró.
1: Hiszünk abban, hogy felkelünk.
2: Tele van az életünk hittel. Mm. Tehát, hogy nem egy olyan dolgot kell magunkévá tennünk, amihez nekünk nincs hozzáférésünk, hanem valami olyasmit, amit naponta teszünk, csak egy másfajta metódussal kell ugyanazt tennünk. Nagypéntek miatt is azért többször bejön a keresztény tanítás, amikor azt mondja Péternek Jézus, hogy nyugodj meg, Péter, emberek halászává teszlek. Ugyanazt kell csinálnod, mint eddig, csak most nem halakat, hanem embereket fogsz halászni. Mm. Tehát a hit, az élethez való hozzáállás, az valami olyasmi, amit mindig is teszünk, csak most máshova kell tenni a fókuszt, és azt kell újra rendezni.
0: És ehhez még nagyon jó segítség az, hogyha közösségben vagy, sokkal előbb gyógyulnak a sebeid, sokkal előbb tudsz talán kijönni a sírodból, és van, aki elhengeríti a követ, ha már szinonimába beszélgetünk.
2: Hogy ki tud jönni.
0: Igen, kellenek a társak. És kell még az is, hogyha te nem tudsz emlékezni, legyen valaki szemtanúd arra, hogy te, Tomi, ott akkor abból a gödörből kijöttél, Regi, te abból a gödörből kijöttél, te erős, bátor vagy, és van benned annyi élet, hogy ki tudsz jönni. Figyelmeztetni kell a másikat a jobbik részére, mert lehet, hogy ő abban a kiterített félhulla állapotában már gondolkodni se bír. De mennyire
2: fókuszra.
0: Van. Mennyire fontos az, hogy jön valaki, és megfogja a kezed, és bátorít.
1: Közösség megtartó ereje. Így annyira van. Fontos lenne, és hogy ez terjedjen, hogy kiskörben elkezdeni, és az fog egy egész társadalmat, vagy egy világot megtartani, hogy és ebben akkora felelősségünk van szerintem, hogy mi jól legyünk, hogy letisztázzuk magunkat, és tisztán lássunk.
0: Beszélgethetünk itt mindig arról, hogy én, de ez az ego világa. Ki kell lépni magadból. Igen. Meg kell fogni a másik kezét. Az az igazi feltámadás. Az sem egy magányos műfaj, amikor az ember feltámad halottaiból. Hát az sem magányosan megy végbe.
2: Henry Bullard mondta, keresztény volt, és ő mondta, hogy látott egy előadást, Jézus meghalt, és akkor a sírból egyszer csak elkezdtek kijönni a feltámadáskor fehér ruhás emberek. És azt mondta, hogy szenzációs. Jézus meghalt, mint individum, és feltámadt, mint sokaság. Úgyhogy ott is a kapcsolódás volt. Az élettel való kapcsolódás, az pedig utat tör magának, és kapcsolódni akar az élet. Úgyhogy talán valami ilyesmit kell rendbe tennünk ahhoz, hogy újra elinduljon bennünk az élet.
0: Kapcsolat. De nem csak magunkkal, meg a másikkal, hanem az Istenivel is, hogy kapcsolatban legyek vele, úgy, mint a legjobb barátommal, szólítsam meg, nem csak időnként vagy alkalomattán, hanem legyen egy élő kapcsolatom a legbelsőbb szentélyemben, azzal, aki az egész én, az egész te, az egész világmindenség. Mindenki lelkében ott van a teremtés történet. A lelke mélyén minden rendben van, és ott van, és megismerhető.
2: És amikor valaki magát és a másikat szeret és kapcsolódik, akkor még hogyha nem is tudatosul benne, de szeretetben van. Igen, kapcsolatban vagy vele azonnal. És valami módon a félelmek

0: valahogy a felszámolása, vagy a felszámolás kezdete.
1: Igen, ezzel abszolút egyetértek. Mert a félelem az mindent elfed, ami fontos lenne.
0: Igen, és mindent, ami éltet. El akar nyomni bennünk a félelem. Sokszor. Nem mindegyik, de a legtöbb ilyen. Van-e valami, amit így zárásképp most megfogalmaznátok?
2: Élni el ne felejtsetek. Én ezzel zárnám, mert pont az életről feledkezünk meg. És az viszont kis halálokat hordoz maga után. Éljetek, éljetek, éljetek.
1: Én pedig annyit mondanék így a végére, hogy lépni azzal a hittel, hogy még nem látom, hogy hová lépek, de hiszem azt, hogy jó útra.
0: Legyen így, addig is mindenkinek életet kívánok. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reformdokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal négy, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep leginkább, és országszerte csak helyenként jelenhet meg egy-egy felhőcske az égen, viszont a csapadék sehol sem lesz a valószínű, cserébe többfelé kicsit élénk lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délies lesz. Viccet félretéve, ma 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy szerintem röviden és tömören megfogalmazva, az időjárás ma a legtökéletesebb.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok akár, és úgy is meg lehet nekem igazából mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább annyira az időt, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Mikitől, így szól a kívánság. Szia, Miki vagyok, egy zenét szeretnék kérni a munkatársaimnak, Dínók Dávidnek, a Sekrat fejűnek, Kunú Máriottól, Szeressük a kimaradást című dalt, köszi. Na hát akkor, ha szeressük a kimaradást, akkor szóljon sok szeretettel Máriótól és a Ferikétől ez a kiváló duett.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0630303030, ez a forró drótja a 100.3 rádiódiknek, és ezt azért fontos elmondjam, mert most éppen a Bódi kívánság show megy a rádiódikken, ami annyit takar a számotokra a valóságban, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, bármint ahhoz képest, amennyi csak kitelik tőlem, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, értelemszerűen. Pontosan ezért, ha nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól: szép napot kívánok, szeretnék egy zenét küldeni Dominiktól Pityukának, nagyon szeretem és várjuk haza a munkából, Rokkótól kérnék egy dalt, köszönöm szépen előre is. Hát akkor nagyon szívesen utólag is. Rokkótól a Te vagy a sztár fog szólni nagyon sok szeretettel Dominik kérésére a drága, kedves Pityukának, úgyhogy hadd szóljon.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos a sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep leginkább, és országszerte csak helyenként jelenhet meg egy-egy felhőcske az égen, viszont a csapadék sehol sem lesz a valószínű, cserébe többfelé kicsit élénk lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délies lesz. Viccet félretéve, ma 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy szerintem röviden és tömören megfogalmazva, az időjárás ma a legtökéletesebb.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A tisztító szerekben alkalmazott néhány illatanyag a szoba levegőjének ózontartalmával reakcióban lépve jelentős mennyiségű apró részecskét képez, ami a tüdőbe jutva hasonló terhelést okoz, mint például mondjuk a nagyvárosi szmog. A tisztítószerek természetes anyagokra cserélésével sem oldódik meg a probléma, a vegyületek ugyanis ezekben is jelen vannak. A megoldás az illatmentes tisztítószer és az erő teljes szellőztetés. Isten ments, hogy én bárkit is megbántsak, és elnézést kérek mindenkitől, hogyha valaki ezt magára veszi, de hát úgy fejlődik az ember, hogyha tanul más hibáiból, vagy pedig igazából elmondják neki, hogy ez így nem jó. Rengeteg lakásban jártam, rengeteg házban, város és országszerte Magyarországon, és hát nagyon ritka alkalmak egyike volt, amikor beléptem egy házba, vagy egy lakásba, és vagy megcsapott egy nagyon jó erős illatú illatosító, vagy pedig éreztem a mindenféle tisztítószernek az illatanyagait, akár egy ablaktisztítót, egy portalanítót, egy ilyen spré, meg ilyen tisztítószerek. Én nem nagyon szoktam érezni igazából sehol, és ez nem azért van, mert nagyon erőteljesen szellőztetnek, illetve illatmentes tisztítószereket használnak, mert hogyha mondjuk szellőztetnének, akkor sok helyen az ablakpárkányon nem állna a por például. Vagy, hogyha például annyira nagyon tiszta háztartás lenne, mint amit mindenki előad magáról, akkor a függöny ugyanolyan hófehér lenne, mint újkorában, nem pedig igazából már szürke, kifakult. Mi próbálunk például otthon a lehető legjobban odafigyelni arra, hogy a környezet, ahol élünk, tökéletes és makulátlan legyen. Mert hogyha elmegyünk egy szállodába, ott is törekszünk arra, hogy minél tisztább legyen a helység, ahol éppen megszállunk. Akkor ugyanez otthonra is igaznak kéne legyen, és ezt azért hangsúlyozom ki ennyire, mert ez egy közszolgálati blokk, ami annyit takar, hogy elő kell segítsem az emberek mindennapjait mindenféle fontos információval. És hát az igazság az, hogy rengeteg olyan háztartásban fordultam már meg, ahova, hát így őszintén megmondom utólag, nem szívesen mentem be, mert amikor körbenéztem, és mondjuk láttam, hogy ki van kopva a konyhabútornak a sarka, tehát van az ajtó, amit így bezár ugye az ember, és ott a sarkánál fogva zárják be, meg nyitják ki, akkor minek van ott az a kallantyú, minek van ott az a kilincs? A szép, drága konyhabútort így lekoptatni, meg tiszta maszat az egész, illetve hol a villanykapcsoló környékén van egy ilyen folt, mert nem a kapcsolót nyomják meg magát, hanem beletenyerelnek abba a területbe, és akkor úgy oldják meg a föllekapcsolást. Pedig egy tudatos kis, sőt nem is lehet ezt tudatosnak nevezni, csak ki kell nyújtani a mutatóujjadat, és csak meg kell nyomni a gombot. Akkor hogy lesz ilyen maszatos meg csúnya a fal körül? Illetve, hogy nem zavarja-e őket, hogy a saját házukban, amit naponta nem tudom hányszor lát hány éven keresztül, hogy ott nem szép a fal? Ugye erre miért nem lehet odafigyelni? És hogyha belegondoltok, hogyha valaki, nem azt mondom, hogy igénytelen, de mondjuk ennyire kevés figyelmet szán a saját dolgaira, akkor például mennyire lehet tiszta egy pohár nála? Vagy esetleg a tányér? Vagy mondjuk honnan tudjuk, hogy milyen alaposan mos kezet egyáltalán, hogyha kezet mos, mondjuk a fürdő meglátogatása után, amivel utána kiszedi a kaját azzal a kézzel, úgyhogy érdemes mindig alaposan körülnézni, csak annyit szerettem volna mondani nektek, hogyha átmegyünk vendégségbe, ugyanis nem minden arany, ami fénylik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Hatalmas szeretettel várom, és hát értelemszerűen teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig

hullani az aranyeső, és őszinte leszek, egy kicsit zavarba jöttem, hogy a Sanyi engem hallgat, miközben szokott főzni, és a kacsa szíves, tejfölös, a gombás pörköltöt, ahogy csinálja, el sem bírom képzelni, hogy milyen lehet, hogyha benne van egy kacsa szív a pörköltbe, de szívesen megkóstolnám amúgy egyszer, úgyhogy hosszú még az élet, szerintem lesz még erre alkalom, Sanyi. Most pedig akkor teljesüljön a kívánságod.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
3: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell számítani. Továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep leginkább, és országszerte csak helyenként jelenhet meg egy-egy felhőcske az égen, viszont a csapadék sehol sem lesz a valószínű, cserébe többfelé kicsit élénk lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délies lesz. Viccet félretéve, ma 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy szerintem röviden és tömören megfogalmazva, az időjárás ma a legtökéletesebb.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő gyorsan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy kövessétek Vanessa példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem olyan nagyon régen, olvasom is. Szia, Vanessa vagyok, Jennifernek és Krisztinának szeretnék kérni a kettő osztálytársamnak egy jó kis zenét, ha lehet, akkor Gyémit. Köszönöm szépen, szia! Na hát akkor a csajoknak fog szólni egy jó kis Gyémi, addig pedig várom a további zenei kívánságokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak kitelik, amennyit csak belefér a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Ezt bebizonyítva olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Lacitól, így szól a kívánság. Szia Csabi, Laci vagyok, és a Roni testvéremnek szeretnék kedveskedni egy zenével. A zenét rád bízom, köszi! Na hát akkor nagyon sok szeretettel szóljon Laci kérésére a drága Roni testvérének egy jó kis dal, amely most nem lesz más, mint Dadokincsótól.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Közlekedési hírek.
1: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep leginkább, és országszerte csak helyenként jelenhet meg egy-egy felhőcske az égen, viszont a csapadék sehol sem lesz a valószínű, cserébe többfelé kicsit élénk lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délies lesz. Viccet félretéve, ma 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy szerintem röviden és tömören megfogalmazva, az időjárás ma a legtökéletesebb.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Ha napjainkban a Central Parkra vagy a manhattani zöldövezetekre gondolunk, nehéz elképzelni, hogy a 19. század közepén a New Yorkiak a vasárnapi pikniket, a romantikus sétákat és a családi kirándulásokat nem egy parkban, hanem egy temetőben töltötték. A Brooklynban alapított Greenwood temető volt ugyanis a város legnépszerűbb közösségi tere, ahol a gyász és az emlékezés a viktoriánus kor társasági életével fonódott össze. A mai Brooklyn területén a legmagasabb pontnak számító Battle Hillen 1838-ban alapított Greenwood Cemetery eredetileg azért jött létre, hogy megoldja a Manhattan zsúfolt fertőzés veszélyes egyházi temetőinek gondját. A korabeli város tervezők azonban nem egy komor szürke sírkertet álmodtak meg, hanem a londoni Kensal Green mintájára egy olyan monumentális festői park temetőt, amely egyszerre szolgálja a méltó elhelyezést és a fővárosiak rekreációját. Az 1850-es évekre a Greenwood a Central Park megépülése előtt New York első számú turisztikai és társadalmi látványosságának számított. A látogatottsági adatok szerint évente több százezer ember kereste fel a helyet, ezzel pedig a Niagara vízesés után New York állam második leglátogatottabb nevezetességévé vált. A korabeli New Yorkiak előzönlötték a gondozott sétányokat, lovaskocsikkal hajtottak át a neogótikus kapuk alatt, és a dombokról nyíló panorámát csodálták, ahonnan rálátni a New Yorki öbölre. Nem volt ritka az sem, hogy a családok kosarakkal érkeztek, és pompás mauzóleumok vagy a füves domboldalak árnyékában piknikeztek, gyönyörködve a táj építészet műremekében. A viktoriánus kor emberei ráadásul ott mérték össze a társadalmi státuszokat is. Greenwoodban a leggazdagabb családok versengtek a legextravagánsabb, gótikus templomokat vagy ókori görög templomokat idéző mauzóleumokért, amelyek megtervezésére akkor leghíresebb és legjobb építészeit bérelték fel, így a hely egyszerre vált a gazdagság és a társadalmi presztízs építészeti kilátó terévé. A viktoriánus korszakban a temetőkhöz való viszony alapvetően eltért a maitól. A zsúfolt, egészségtelen ipari városokból menekülő polgárok fiatalok számára a Greenwood a békét, a természet közelségét és a romantikus esztétikumot jelentette. Manapság pedig, hogyha mondjuk lenne egy telek, egy 5000 négyzetméteres telek, 100%-os beépíthetőséggel, nulla szomszéddal és full-full panorámával a mennyországra már szinte, és ez mind 3 millió forint lenne, akkor az emberek nem vennék meg, mert 22 kilométerre van egy temető. Tehát, hogy milyen érdekes, nem? Hogy régen New Yorkban, amikor az ipari forradalom virágzott, az emberek a gyárak füstjei elől szép, megépített tájakba, ebben az esetben igazából temetőkbe menekültek, és manapság meg szinte, hogyha valaki kimondja, hogy temető, vagy kimondja a koporsó szót, akkor kajakra szívinfarktus kap mindenki, és elájul, pedig igazából nem értem, hogy miért. Hát ez az élet velejárója. Tehát, ahogy el is kezdődött az élet, ugyanúgy egyszer véget is fog érni az élet, még akkor is, hogyha a homokba dugjuk a fejünket, vagy besöpörjük a problémát a szőnyeg alá, a probléma attól még pontosan ugyanúgy meg lesz, és ugyanott lesz, és ugyanolyan jellegű probléma lesz, csak a szőnyeg alatt, úgymond.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a

nagyon sok szeretettel várom, és hát teljesítem is természetesen a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, ha nem vagytok szigyelősök, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom úgy tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrég kaptam Bettitől, így szól. Szia Csabika, Betti vagyok, a drága szerelmemnek, a Surdának szeretnék üzenni, hogy teljes szívemből szeretem, ő a mindenem, az életem. Bódi Gusztitól kérnék egy dalt, köszi, ha beolvasod. Na hát, hogyha ez a Betty annyira nagyon szereti a kedves Surdát, akkor a nagyon-nagyon szeretlek fog szólni Bódi Gusztitól.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
2: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep leginkább, és országszerte csak helyenként jelenhet meg egy-egy felhőcske az égen, viszont a csapadék sehol sem lesz a valószínű, cserébe többfelé kicsit élénk lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délies lesz. Viccet félretéve, ma 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy szerintem röviden és tömören megfogalmazva, az időjárás ma a legtökéletesebb.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságaitokat SMS, illetve betelefonálás formájában is egyaránt, hiszen én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért köszöntöm is a drága kedves hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia mester, hogy hívnak?
4: Cenki Csaba is. A munkatársainak szeretném küldeni, legjobban Kocsis Gábornak és a Fatalanak.
3: A további munkatársaidat fel tudnád kérlek sorolni?
4: Ferenc és Pista.
3: Mivel foglalkoztok ti?
4: Kőművesek vagyunk, Nyíregyházáról.
3: Tehát akkor mondhatnám úgy is, magyarul, hogy akkor a kőműves királyoknak fog szólni egy jó kis makula kincsó. Jól dolgoznak a fiúk őszintén?
4: Igen.
3: Akkor megérdemlik a dalt, sok szeretettel fog szólni. Köszönöm, hogy hívtál, szép napot, szia!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt továbbra is a változatlanul és a rendületlenül a Bódi Kívánság Show, a 100.3 Rádiódik délutáni élő kívánság műsora. Minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy most következzen Rádai Sándor és kedves SMS-e. Szia, Rádai Sándor vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a volt feleségemnek, Orsós Mirellának. Üzenem neki, hogy soha többet ne keressen. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Hát, amikor mondom nektek, hogy nekem úgy se tudtok újat mutatni, mert már elég sok mindent olvastam és hallottam is, pont az ilyenekre gondoltam, úgyhogy ha bármilyen különleges üzenetetek van, nyugodtan mondjátok meg nekem, én meg továbbítom, hiszen ettől már nem lehet, tehát olajat a tűzre már nem lehet

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show.

0: Közlekedési hírek.
1: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos a sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a napsütésé lesz a főszerep leginkább, és országszerte csak helyenként jelenhet meg egy-egy felhőcske az égen, viszont a csapadék sehol sem lesz a valószínű, cserébe többfelé kicsit élénk lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délies lesz. Viccet félretéve, ma 26 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy szerintem röviden és tömören megfogalmazva, az időjárás ma a legtökéletesebb.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Megfelelő tapasztalattal nettó 650 ezer forintos havi jövedelem is elérhető az asztalos szakmában, a mesterséges intelligencia pedig inkább támogatja a munkát, mint sem kiváltja. Jól fizető álláshoz nem kell feltétlenül diploma, sőt általában nem is nagyon szokott sajnos kelleni, kivéve, hogyha mondjuk az ember doktorálni szeretne jogi vagy orvosi diplomával. Asztalosként tapasztalattól és a munkavégzéstől formájától függően nettó 650 ezer forintos havi kereset is elérhető. A szakmához pedig elég 8 általános és a megfelelő képzés. A mesterséges intelligencia ráadásul inkább segítheti az asztalosok munkáját, mint sem elveszi azt. Viszont, hogyha valaki már a mesterséges intelligenciát annyira tudja használni, hogy a mesterséges intelligenciával végezteti el úgymond a számításokat, a dizájnt, a méretezést, meg az egyéb dolgokat, akkor szerintem ő már bőven le is tudna akár még pluszba érettségizni. Igaz, hogy az élethez nem tesz úgy hozzá, nem is vesz úgy el, hogyha van érettségid, de most gondoljátok már el, hogyha valaki profin tud használni egy AI-t. Hát akkor egy Babits Mihály verselemzést csak meg tud csinálni egy csettintésre. Szerintem amúgy nem olyan nehéz az érettségi, és szeretném megkérni a roma társadalmat, hogyha van rá mód és lehetőség, van fölösleges idő, meg fölösleges energia ezt megcsinálni így utólag, akkor mindenféleképpen csináljátok meg. Főleg úgy, hogy ez nem is a papírról szól. Tehát nem azért, hogy elmondhassuk, hogy van érettségünk, hanem csak úgy ámblok. Szerintem így 2030-hoz közeledve kéne, hogy legyen érettségie az embereknek. Például nekem több rokonom is 40-50 éves korába kezdte el megcsinálni az érettségit, és járt levelező tagozaton igazából középiskolába, és akkor a 9-esekhez leült egy meglett felnőtt szőrös szakállas ember, és megcsinálta az érettségit. Ugyanakkor most így belegondolva, én nem tudom, hogy ki és hogy számolta ki azt, hogy egy asztalos 650 ezer forintot is meg tud akár keresni havonta nettó jövedelemként. Hát én az asztalosomat, amikor kihívtam, hogy mérjen fel és csinálja meg a konyhát kompletten, elvett tőlem 8 millió forintot. Természetesen megcsinálta egy bő hét alatt, szépen összepakolta, előre legyártott mindent, és ott a helyszínen igazából beépítette, összeszerelte, megcsinálta, és utána legközelebb 4 hónap múlva tudott jönni hozzám, hogy csinálja a ház többi részét, a beépített gardrobszekrényt, a beépített cipőtárolót, a média a falat az előszobába igazából az ilyen kis falburkolatot akasztóval, leülővel, a tipikus ilyen instagramos ház jelleggel csináltam meg a berendezést, és én kifizettem neki 8 millió forintot, és ő legközelebb csak hónapok múlva tudott elvenni tőlem még további több százezret, pár millió forintot. Úgyhogy nem hiszem, hogy 650 ezret lehet megkeresni. Szerintem, hogyha ezt meg háromszoroznánk, talán akkor jön neki szerintem egy havi jövedelem. Szóval ezt csak azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ha most éppen az autóban utazik hátul a gyerek, akkor igenis hallja, hogy nem muszáj a naplopás, meg a léhűtés, hanem hogyha van kézügyességed, van egy kis rálátásod, van egy kis geometria az agyi világodban, és el tudod képzelni, hogyha ezt kinyitom így, és ezt felnyitom úgy, akkor simán lehetsz asztalos. Vagy megfogod, és fölbérelsz embereket, munkásokat, akik megcsinálják helyetted. Megtervezed szépen, és megcsinálják helyetted, te pedig csak beszereled igazából. A piszkos munkát úgymond megcsinálja más neked, te meg csak beszereled, és akkor mondjuk tőlem nem 8 milliót veszel el, csak egy példa, hanem csak 4,5 milliót. Na, ugyanúgy sok pénz.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, van egy rossz hírem számotokra, ugyanis a mai Bódik Kívánság Show eddig tartott, ilyen hamar elment 3 óra, és mivel én csak minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a kívánságokat, így mára nekem el is kell búcsúzzak, de pánikra semmi ok, ugyanis holnap visszatérek, és nagyon sok szeretettel, sőt, újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Addig is a kellemes a további napot, estét, holnapra jó reggelt, jó délelőttöt, mindent kívánok mindenkinek mindig. Búcsúzásul itt hagyom LL Junior-t, Górét, Merci Beat, valamint GVM-et is, úgyhogy szerintem egy eléggé komoly kis zenei blokkkal zárom a mai műsort, holnap pedig nagyon sok szeretettel akkor várlak vissza titeket. Sziasztok! Devlesa!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sport példaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak, a tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Puszilok mindenkit ma is. Hát Borog Szabina vagyok, és hogyha halljátok a hangomat, valószínű tudjátok, hogy az azt jelenti, hogy lehet kérni zenéket. Ragadjátok meg az alkalmat, és küldjetek annak, aki számotokra fontos. Ki az a személy, akire éppen ma is gondoltatok? Írjátok meg nekem kommentbe, és nagyon szívesen felolvasom sokatoknak az üzenetet.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Csorba Éva azt írja, hogy a fiának Sanyikának szeretné felajánlani a következő dalt, és üzenének, hogy nagyon-nagyon szereti. Megyünk tovább a fontos üzenetekkel, és veletek, tartsatok hát velem, 6 órától 8-ig.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Laci Déli azt mondja, szerelmes zenét szeretnék kérni Miskolcra, fazekas üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és nagyon várom haza. Kedves Lili, remélem, hogy fazekas hamarosan érkezik hozzád. Sok boldogságot nektek!

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Szia, szeretnék kérni kistelekre kisfiamnak egy számot, mert ma 5 hónapos és nagyon szeretem. A jó Isten áldását kívánom rátok, és köszönöm, hogy hallgattok mindketten. Szóval a következő dal legyen mondjuk egy nagyon-nagyon szép dal, amit a kisfiadnak fel tudok ajánlani. Engedd meg, hogy akkor egy olyan dallal kedveskedjek a te gyermekednek, amit én küldtem anno az én gyerekemnek, vagyis én csináltattam neki zenét. Szóval a következő dal legyen mondjuk Bobótól a Number One, aztán jövünk vissza.

0: Dašu Krmara djecu.
1: Najíc, ta vec baktál, o kosátku, co rodec tu chatýka.
0: A vilém tedy kapti rašan a tašu umdlom, hajde na rošu kárci.
1: Itt a sejtka na bármi sejjadi na szte csorella. Sirák dedet, sír! Sirák dedet, sír!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig nagy szombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D.
1: Szia Szabina, Viktornak szeretném küldeni a következő számot sok-sok szeretettel. Búdik Busztitól hagyszanak akkor a következő dal, és akkor bulira föl.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Juhász Evelyn szeretnék küldeni a következő dalt, az a bukájának Kuntának Miskolcra. Ezen kívül Koi Bihari, szia Szabina testvéreimnek szeretnék egy zenét küldeni Bilikéjéknek sok-sok szeretettel. Kivétel nélkül, akkor hadd szóljon a dal.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Jenny Gabika, Isten éltessen titeket, erővel, egészséggel és véget nem érő boldogsággal. A következő dal nektek megy a szerelmetek miatt, mert úgy hallottam, hogy erős párosok vagytok.

0: Tale bak tale romale se ale.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina vagyok. Ennyi volt sajnos Magyarország kedvenc kívánság műsora. Lejárt a műsoridőnk, de ne felejtjétek, minden hétköznap 6-tól este 8-ig tudtok egymással dallal kedveskedni. Hallgassatok, mikor dübörög a zene, akkor tudjátok, a legjobb helyen jártok itt a Dik Rádión.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sportpéldaképpé és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Sivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Sivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit. Szeptember 16-a szerda van, és 20 óra múlt Kökény Annát hallják. A következő két órában magyarom a jazzzel és magyarom a folkkal érkeztem, és természetesen ma is, mint minden szerdán, a jazzzel indítunk. Úgy döntöttem, hogy egy nyár búcsúztató, nagyon laza, könnyed, kényelmesen hátradőlős zenei összeállítással érkezem ma. Mert hát bennünk van még kicsit a nyár, a forró kövek, a mezítlábas esték, napvarnított vállak, és az a különös szabadság, amikor úgy érezzük, hogy az éjszaka soha nem ér véget, de már ott bujkál bennünk az ősz is. A sötétebb esték, az ablaküvegen tükröződő lámpafény, egy csésze kávé melege, a tenyérben egy kabát galéria, amit feljebb hajtunk. És az a fajta csend, amelyben hirtelen sokkal közelebb hallatszik, akár egy szaxofon, dőljünk egy kicsit hátra, halkítsuk le a fényeket, és hagyjuk, hogy a jazz tegye a dolgát. Rafael Márióval indítunk, és a Woodlarkkal, aztán érkezik Botos Debi egy boleróval, majd a Gáspár Károly trió relaxáló zenével megyünk tovább, azzal zárjuk ezt a blokkot. Mindenkinek kellemes lazulást kívánok a dalok közben, maradjanak velem!

0: 100.3 Rádiódi.
1: A Gáspár Károly trió muzsikált nekünk, itt az FM 100.3 Rádiódikben. Varga Balázsékkal megyünk tovább, ugyanebben a könnyed és laza ritmusban, aztán Szakcsi Lakatos Bélától érkeznek természetesen az őszi levelek, majd Barca Horváth József zárja ezt a blokkot, maradjanak velem.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyarom a jazz órájában. A valami swinggel és a hangyával megyünk tovább. Aztán érkezik Takács Nikolász és Szőke Nikoletta Just the way you are című felvételük, és ezt a blokkot zárja Kardos Norbert és Danyi Diana. Maradjanak velem!

0: Rádió D.
1: Kérasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió D. Magyarom a jazz órájában, amiben még két felvétel fér bele. Schneidberger, Ferenc érkezik, és Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band zárja az órát. Köszönöm, hogy velem tartottak, és a hírek után és érdemes velem maradni, hiszen kezdődik a magyar-roma folkora, a hazai autentikus cigány muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő Érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal négy, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit. Szeptember 16-a, szerda van, és 21 óra múlt, és a szerda 21 óra, akkor indul a Magyarom a Folkóra. Itt az FM 100.3 Rádió Dickben az Ando Drommal indítunk, majd érkezik az Amaro Suno, és ezt a blokkot Balogh Kálmán és a Romano Kokálo zárja. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Balogh Kálmán és a Romano Kokalo muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dick magyar-roma folkórájában. A kaiággal megyünk tovább, majd érkeznek a Kanizsa csillagai, a Karaván família, és ezt a blokkot zárja a Kamuro Budapest Band. Maradjanak velem!

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dík magyar-roma folkorájában. A hazai autentikus cigány muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. A Lasse Sávéval megyünk tovább, majd érkezik a Muroprál, a Párnógrászt pedig duplázik. Remélem ismét a kedvükre válogatom ezeket a talpalávalókat, és maradjanak velem.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Kökiny Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick Magyarom a folkorájában, és a Romanodrommal megyünk tovább. Csodás ritmusokkal és dallamokkal érkeztek, és 8 percig le sem teszik a kannát.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick magyar-roma folkórájában. Nagyon köszönöm azoknak, akik velem tartottak ebben a két órában. Ne feledjék, minden szerdán 20 órától magyar-roma jazz itt a Rádió Dickben, 21 órától pedig a hazai autentikus cigány muzsikusokat hozom el önöknek. Ebbe az órába még belefér a Rományi Róta, remélem jól érezték magukat velem. Én átadom a mikrofon dr. Suki Andrásnak, aki 22 órától izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja önöket a Roma Szalomban.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádiódik.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura, zongora művész, aki valódi zenész családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
3: Zeneakadémia után hova mentél?
4: Zeneakadémia után akkor volt ez a Kovács Robi, aki a Filharmóniában menedzser volt, ő nagyon sok koncertet csinált nekem. Relatív sok koncertet, tehát foglalkoztatott. Utána tanítottam, kerestem zeneiskolákat, tanítottam Magyarót, akkor nem teszem el, Veres Egyháza, ott is tanítottam.
3: Ezek mind alapfok.
4: Ez mind alapfok, akkor Visegrádi utcában egy magánzeneiskola, ez is alapfok. Utána voltam korepetitor a Schnitzberger táborban, és kamarazenetanár, és aztán egyszer csak úgy valahogy átkúsztam ott, mint zongoratanár. De én ezt nem tudtam, csak az volt kiírva, hogy főtárgy, és én vagyok a tanár. Valószínű, hogy az előző zongoratanár nem ért rá, és akkor így átmentem valahogy a Feri által. Aztán utána ez is megszűnt valami miatt, ebbe talán nem szeretnék belemenni, mert ez nincs is értelme ebbe belemenni. De őszintén sokat tanultam ott. Nagyon sokat. Nagyon sokat. Sok emberrel megismerkedtem. A diákok azóta tartják velem a kapcsolatot. Ez már mindent megért. Gyönyörű a környezet. Igen. Volt rossz élményem is ott, de volt nagyon sok jó. A vége az nem volt szép. De a növendékek azóta is tartják. Szóval napi szinten hívnak. És ez nekem mindenütt többet ér. Tényleg.
3: Pároddal együtt taníthattál akkor ott.
4: Igen, ő is ott tanított, igen. Ugye, ő hamarabb kezdte. Tehát ő 10 évig tanított, azt hiszem, ott, én pedig 2016-ban kerültem oda, és akkor 6 év.
3: Aha.
4: 6 év. És ebből 5 év főtárgy. Igen. És akkor itt volt az a gyerek, akit Moszkvába fölvettek. Uh-huh. Itt ismertem meg.
3: Nagyon sok tehetség jár oda egyébként, főként fiatal cigány gyerekek.
4: Igen. Hát, igen.
3: Mi a tapasztalatod velük? Mert ezek szerint volt olyan diákod is, aki tényleg a legmagasabb
4: sok.
3: Szinten...
4: Volt. De volt egy olyan növendékem tényleg, akiért a mai napig fáj a szívem egyébként, mert nem tudom, mi lesz vele. Nem tudom, hát majd az élet az kialakítja, de tényleg olyan alapjai vannak, tehát olyan rátermettség a zongorára, ami nagyon kevés embernél láttam. De meg is mondtam neki, hogy mik a hiányosságok, és hogyha azokat nem fogja pótolni, akkor viszont kevés ez. Azokkal kevés. És ezt a gyereket kellene ugyancsak nagyon-nagyon szponzorálni. Remélem az élet majd oda fogja vinni, ahova kell. Az, hogy sok tehetség van ott, vannak tehetségek, tényleg vannak, és nagyon jó az egész tábornak tulajdonképpen a lényege, amiért van a tábor, az fantasztikus, hogy gyönyörű hely, minden adott arra, hogy tényleg arról szóljon a tábor, amiről kell.
3: A tanulásra?
4: A tanulás, az ismerkedés, a barátkozás, uh-huh. Tehát van minden fel lehetőségük arra, hogy vagy a nyári kurzus, az őszi, tavaszi megvalósuljon. Uh-huh. Tehát minden lehetőség megmaradva. azt, hogy ki ebből ki, hogy profitál, és ki, hogy melyik tanár tudja a növendéket motiválni arra, hogy gyakoroljon, és ne csak egész nap szórakozzon, az szerintem már a tanártól függ. Hát a diáktól is, de a tanártól nagyon, nagyon.
3: Igen, sok múlik a
4: tanáron. Sok múlik.
3: Mit gondolsz, miért van szüksége egy muzsikusnak, nem csak egy zongoristának, mondhatnám a hegedűsöket, vagy bárkinek? Miért van szükségük mecénásra? Tehát, hogyha mondjuk a szülők nem tudják esetleg megteremteni azt a körülményt, hogy ők zavartalanul tudjanak figyelni a zenére, és ne kelljen mással foglalkozniuk, akkor miért kell ezt egy külső valakinek támogatnia? Miért van erre szükség?
4: Hát most a tanulmányról beszélsz, hogy
3: is,
4: van egy diák.
3: Is. Hát de beszélhetünk az utána lévő dolgokról is, hogy tulajdonképpen egy művésznek valahol hasonló dologra van szüksége.
4: Na most az van, hogy hát ugye a mecénás az ugye két lehetőség, hogy anyagilag támogatja, vagy pedig ugye az hogy megadja a lehetőségeket, hogy hol játszon, hogy megkeresse, igen, elvigye, bemutassa, igen, stb. Ez nem tudom, hogy régen. Hát régen is kellett, de talán nem ennyire.
3: Mint manapság?
4: Mint manapság. Én úgy érzem. Azért nem hiszem, hogy egy... Hát igen, hát a Horowitznak is azért, hát ugye nem volt könnyű, mert ez a régi zongoraiskola teljes más. Teljes más. És, de még nekem mindig ez jön be. Attól függetlenül, hogy fantasztikusan tisztelem azokat a zongoristákat, például nem tudom kiejteni a nevét, úgyhogy javítsák ki, Jucsa Wang. Fantasztikusan zongorázik. Tehát amikor ő elkezd zongorázni, akkor van. Jézus már, azt mondom, hogy uff. De utána felrakom a cifrát, ugyanazt a darabot, és nagyon jó a YouTube, mert pont kiírja az időt is. És ugyanaz az idő. És felrakja az ember, és akkor azt mondja, hogy te jó Isten, hát egy idő alatt játsszák le, és mégis azt érzem, hogy ugye az idővel való bánás, hogy az itt megvan az, ami nekem hiányzott a Jucsa Wangnál, de ez nem azt jelenti, hogy ő rossz.
3: Sőt,
4: de nem azt jelenti. De fantasztikus, nagyon tisztelem ezeket az embereket. Nem is tudom, hogy tud így zongorázni. Én voltam például Ferenczi Györgynél is, mert a Kocsi Zoli elvitte a növendékeit. Elmentünk a Pozsonyi útra, meglátogattuk. Az egy fantasztikus élmény volt például. Volt egy tengeri malaca. Azt hiszem Erzsikének hívták. És akkor a tengeri malacot kellett simogatni, igen, de egy nagyon, igen, aranyos ember volt, és mondott egy csomó sztorit. És egy nagy bridge játékos volt. Uh-huh. Európai szinten. Igen. Uh-huh. És akkor könyörgött a Kocsi Zoli. Ez fantasztikus volt egyébként, hogy a Kocsi Zoli ezt megcsinálta, hogy hát de hát Gyuri bácsi, hát vannak kazettái, hát azt mondja, ugyan fiam, hát hagyd porosodjon. De hát azt jó lenne most már, mert össze akarom szedni a mazurkákat, szóval ki akarom adatni a Hungarotonnál. Azt mondta, nem fontos, fiam. Mi csak, hogy ültük. Azt mondja, de hát mutatna egy párat a növendékeimnek. És akkor beraktuk a kazettet, és mi Jézus, már ez fantasztikus volt, hogy zongorázott. És így adta ki a Kocsi Zoli például azt. És akkor mesélt a cifráról a Ferenczi, mikor meghalotta. Egy ilyen bridge party után beült, és hallott a zongorázni, és oda ment hozzá, és mondta, hogy nem szeretne klasszikust. És mondta, hogy de. És akkor esetleg eljönne hozzám. És akkor ő készítette föl. De ezt tudni, a Ferenczi György.
3: Ő még a régi iskolához tartozott szintén.
4: Persze Dokmányi.
3: Igen. Igen.
4: Nagy iskola.
2: A következő percekben Chopin e-moll zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mi a terved a jövőre nézve?
1: Nekem?
0: Ami jön?
1: Megmondom. Nekem az a tervem, hogy nyugalom legyen az életemben. Uh-huh. Nyugalom. Szép, nyugalmas élet. És egy ilyen gyönyörű kutya, mint ami neked van, Macika.
0: Jó, de kedves vagy.
1: Nem.
0: Igen, nagyon sok örömet
1: nagyon
0: ad.
1: Nagyon gondolkozom.
0: Nagyon sok örömet ad.
1: Most, már sajnos ugye 5 éve eltávozott a kutyám, és most megérettem arra, hogy most nézem a drágát. Hogy szerintem nekem lesz kutyám. Lesz. De most már nem ilyen nagy német juhász, mert azt már nem bírom bevállalni, hanem egy kisebb, aki tudok ide-oda vinni.
0: Úgyhogy ez egy kis ölbe lehet kapni, és akkor lehet is vinni őt.
1: És még talán még az a projekt, még az a tervem még, hogy, de hát ezt a páromat rá kell venni, hogy azért az ritka, hogy egy klasszikus és egy jazz párosítás így együtt.
0: Így van.
1: És nem egy hülyeség, hogyha mi ketten fellépünk egy koncerten. Talán ebből lehet csinálni egy sorozatot. Ez a jövő. Talán. De a mai világban, a nyugalmat az egész világban, ezt szeretném. Nem csak nekem, hanem mindenkinek, mert úgy érzem, hogy most valami nagyon nagy, vagy közelítünk legalábbis, talán a végső nyugalomhoz, de nem tudjuk még ezt. Uh-huh. Nem tudjuk, de most azért egy kicsit fel van borulva a világ. De jó emberek, mindenhol vannak jó emberek, ha azok összefognak, akkor biztos, hogy megindulunk egy jobb út felé.
0: Így a műsor vége feléhez közeledve nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az 5 bakelit, CD, vagy esetleg zenemű, kimondottan zenemű, valamilyen előadóval, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, hogy ott akár hetekig, hónapokig, vagy évekig hallgasd.
1: Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Rögtön válaszolok is. Jó? Goldberg variációk, uh-huh. Glenn Gould.
0: Melyik felvétel? Akkor viszont megkérdezem, hogy az
1: 56-os mind a kettő tetszik. Mind a kettő. Tehát elvinném mind a kettőt, az már kettőnek számít, vagy egy.
0: Maradjunk egynél,
1: egy,
0: igen,
1: okay,
0: ez még csak egy.
1: Rendben. Jön Horowitz. Uh-huh. Rachmaninov Démon zongoraverseny, vagy bármi. Vagy igen. Bármi tőle. Richter.
0: Igen. Tőle
1: hát,
0: mit?
1: Hát tőle elvinném mondjuk a Chopin Cismonetüdöt. Az az ő darabja kész. Azt senki ne próbálj meg így leutánozni, mert nem lehet. És nem is kell.
0: Igen.
1: Az zseniális. Igen. De nagyon sok mindent játszik még, ami zseniális. Ugye az a Cismonetüd, ez egy rövidebb darab. Akkor azt nem tudom, hogy kitől, de Liszt Hámon szonáta. Megmondom
0: pedig
1: őszintén,
0: ez nagyon érdekelne, hogy
1: nem tudom, hogy kitől.
0: Mert rengeteg felvétel van.
1: Rengeteg felvétel van, de nem találkoztam még olyannal, de ez az én hibám lehet. Akitől azt mondom, hogy na, akkor most ezt elviszem. Uh-huh.
0: Hát a Hámon szonáta az Lisztnek egyik legspeciálisabb és legnagyobb szabású darabja, de nem is csak a Lisztnek.
1: Hasonlíthatnám talán a Goldberg variációkhoz.
0: Igen. Tehát a zongoristáknak az egy óriási kihívás.
1: Borzalmas. A zongoristáknak már majdnem mindegy darab, de hát a hegedűsöknek is, hát szóval igen. Minden kihívás. De hát ez tényleg nagyon... Most hallgattam a Liszt versenyt, végighallgattam az egészet.
0: Hát
1: akkor öröm
0: darab.
1: Volt nekem. Akkor, de mindig hallgattam, gyerekkoromban is jártam. Szóval én emlékszem nagyon sok versenyzőre. A Kevincsen akkora élmény volt.
0: A fiatal
1: és srác, akkor jöttem rá, hogy nem vagyok veszve, mert tudok lelkesedni emberekért.
0: De
1: az a 4.
0: Igen.
1: Akkor Matsuyev, akit nagyon-nagyon szeretek. Uh-huh. És ja, van még a Márta Argerics is.
0: Na jó, hát
1: tőle
0: igen.
1: Tőle is vinnék. Tehát tulajdonképpen van sok.
0: De ők mind zongoristák voltak.
1: Ez mind zongorista. Jascha Heifetz.
0: Aha.
1: Jascha Heifetz.
0: Hát azért egy-két
1: bármit.
0: Uh-huh.
1: Akkor a Michael Robintől bármit. Zsinett növű. Nem tudom, hogy ismered-e. Zsinett növű hegedűs. Fantasztikus. Ó, Jacqueline Dupré.
0: Aha.
1: Tehát ugye? Ők nagyon közel állnak hozzám, és hát folytat Ignác Berrer, régi zongora, iskola. Nagyon sok zongorista van egyébként, akitől egy csomó darab van, amit bármikor, ha éjjel-nappal meghallgatom, 80-szor, akkor is tetszik.
0: Uh-huh. És hogyha nem klasszikus zene?
1: Akkor jazz. Uh-huh. Akkor jazz. Imádom a jazzt. bár mostanában...
0: Szintén zongoristákat? Nyilván ez egyértelmű.
1: Ne, ne. Egyébként még nagyon-nagyon szeretem a jazzdobosokat. Igen, igen. És az a szerencsém ért, szóval tényleg ez hálás vagyok az édesapámnak, hogy én tényleg olyan nagyságokkal laktam együtt, úgy értve, hogy gyereknek, hát ők a Dohány utcában megjelentek. Nem mondom a neveket, mert fölösleges, de hát iszonyatos nagyságok, és nagyon egyszerű emberek. Nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Mindegyik nagyon egyszerű ember volt. Semmiféle botrány nem volt. Csak zenéltek. Mindig könyvet olvasta, akkor apu tanították, ő állandóan ment. Szóval ebben a környezetben nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szóval ilyen, hogy Pedersen, mégiscsak mondok, Dizzy Gillespie, Ettikben. Uh-huh. Szóval ilyen nevek jöttek. Tony Scott nálunk ott kb. 2 hónapig. Hát fantasztikus ember volt. Uh-huh. Nagyon sokan meséltek nekünk sztorikat, kikkel léptek föl, meg hát hogy Jimmy Wood. Szóval nagyon sok jazzzenész fordult meg nálunk, szalnisztikó, stb. Mindegy, nagyon sok. És mindegyik nagyon, nagyon egyszerű ember volt. Alvin Queen, Bobby Durham.
0: A nagyságuk ellenére, hát
1: ezek mind nagyon-nagyon egyszerű emberek voltak.
0: Kíváncsi lennék, hogy mit jelent számodra a zene?
1: Az tulajdonképpen egy megfoghatatlan dolog. Uh-huh. Egy annyira megfoghatatlan, az tulajdonképpen egy üzenet Istentől. Uh-huh. Nekem azt jelenti. Egy üzenet. És ott van a lényeg. És ugyanúgy a képző, de mindenféle művészet. De szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, ezt be is fogtam őket egyébként, nagyon furcsán fog hangzani, de mondtam nekik, hogy ha nem gyakoroltok, lehet más szakmát is választani. Minden este 9:30-kor itt kitakarítunk a táborban. Ha nem gyakoroltok. És jöttek. És nem vicc, 9:30-től sepregettünk. És mondtam, hogy az is művészet, hogyha azt megcsinálod profin, ha nem hagysz ki egy csarkot se. Nekem ő is művész.
0: Az alaposság.
1: Az alaposság. Igen. A maximalizmus. Mindenbe. És minden ember lehet művész. Uh-huh. A pék is lehet művész. A bolti eladó is lehet művész. Nagyon sokat beszélgetek velük is. Ha kedves és profi módon csinálja, és nem unott arccal, mert annak nem érdemes menni ilyen szakmát választani, nem?
0: Igen.
1: Szóval nekem mindegyik, és ez mind Isten, szóval minden emberben megvan az, hogy most nem akarok erről prédikálni, hogy mindenkinek megvan a maga dolga ezen a földön. Ez fantasztikus, nem? És hogy nyugalom legyen a földön nekem, ez a legnagyobb vágyom. És hogy a mai fiatalság megtalálja a helyét.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, megtisztelő volt veled beszélgetni, és egy óriási élmény. Úgyhogy remélem lesz még a későbbiekben is alkalmunk, hogy beszélgethessünk még hasonló dolgokról, akár a tévé, illetve a rádió nézők előtt is.
1: Köszönöm szépen. Én is, Andris.
0: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
2: Zenék, amelyeket mi szeretünk.
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a kulturális vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
5: Beszéljünk egy kicsit a családodról. Hogy lettél zongorista? Hogy döntötted el, hogy zongorista leszel?
4: Hát, nyilván a zenész gyökerek azok meghatározóak voltak.
5: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy meghatározó, de nálam nem. Most ha hiszed, ha nem, Andrés, de én nem szerettem volna zongorista lenni. Megmondom, hogy én mi szerettem volna lenni. Két teljesen különböző pálya, orvos, vagy bolti eladó. És ez nem vicc. Ez annyira nem vicc, mint hogy a szüleim tanúsíthatják, hogy 5 éves koromban én szerettem volna bemenni egy boncolást végignézni. És azt mondták, hogy valami nem stimmel ezzel a kislánnyal. Hogy valami nem. Hát gondoltam, hogy akkor ezt nem tudok mit csinálni. Ugye az édesanyám, ő zongorista szeretett volna lenni, valószínűleg innen jött az, hogy beiratta zongorázni, klasszikus zongorára, szerencse, mert mondjuk a szüleim soha nem szóltak bele, hogy én hogy zongorázzak, hál' Istennek. És hát apu ugye jazz zongorista, anyu pedig családanya.
4: Ő tanult zenét?
5: Persze, elvégezte a Miskolci konzervatóriumot, és aztán jöttek a gyerekek, és a családanya maradt, de aztán utána viszont korrepetíciót vállalt, tehát dolgozott. Legalább azt hiszem 28 évig. Színművészeten is volt, akkor néptánc csoportokat kísért. Szóval sokat dolgozott.
4: De hát akkor ő tudott neked segíteni tulajdonképpen a kezdeteknél, hogy
5: hát annyit tudott segíteni, hogy amikor zeneiskolába jártam, Tőke Marian volt a tanárom, imádtam. Nagyon sokat gondolok most rá, hogy tanítottam kicsiket is. Most ugrik be, hogy miket mondott nekem. Imádtam, tényleg, szóval fantasztikus. És nem csak zongorázni tanított, nevelt is. Tehát nem csak a zongorázás, nevelés, borzalmasan szigorú volt. Féltem is tőle, de most már tudom, hogy az csak a javamra vált. Mindenféle téren. Azt hiszem, hogy amit tudok, igazából azok az alapokból indultak ki. A Marian néni, igazából. Az volt az a legfontosabb, a zongoristák és mindenhol az alap, a zeneiskola. Szóval olyan szaktudású ember, én nem tudom, nekem nagyon nagy szerencsém volt. Szóval oda járt, és annyiban tudott segíteni anyu, hogy ő mindig jött velem az zongora órákra, és mindent jegyzetelt. És amikor gyakorolni kellett, akkor volt egy ilyen csörgő óránk, és az be volt állítva. És a skálázás, az nagyon fontos volt. És akkor én azt nem tudtam, hogy miért, de most már tudom, nagyon untam egyébként a skálázást, de igaza volt a tanárnőnek. Azóta se skálázok, de akkor mindig
4: kellett.
5: Nagyon.
4: Igen.
5: Nagyon. Nagyon is be volt állítva, és mindig mondta, hogy nem azt csinálod, amit a tanárnő kért. És én, mint ugye, gyerek, én is szerettem volna menni játszani a térre, de hát ő nem engedett. Tehát amikor csörgött egy óra, akkor kellett felállni, lehetett. És én mindig közben, mint gyerek, ugye mondtam, hogy nekem mennem kell meg egy mellékhelyiségbe, stb. És mondta, hogy hát az nem lehet, hogy 5 percenként jársz.
4: Így van.
5: Szóval így ez van, volt a gyerekkor, ez már úgy értve, hogy a
4: mennyit
5: kezdés.
4: Mennyit gyakoroltál akkor?
5: Hát akkor két órát,
4: és akkor óránként
5: és én meg is mondtam, mondjuk erre nem lennék azért büszke, de mondtam Marian néni, mikor már nagyobb voltam, azt mondta, hogy nem felejtem el. Mindig azt mondta a gyereknek, hogy 2 óránál többet te nem fogsz gyakorolni. Hát gyakoroltam többet, de hát igazából nem gyakoroltam, csak egyszer 4 napig 8 órát sajnos. Soha nem, mert nem tudok koncentrálni. Tehát igazából, hogyha én koncentrálok, akkor az agy kapacitása, és ezt a mai napig én úgy gondolom, hogyha 4 órát az ember koncentrál, az megfelel 8-nak. És fölösleges 8-10 órákat, ha csak nem akkora a program, mert akkor ugye ezt meg kell tanulni valamikor, de nem képes az agy végig koncentrálni. Tehát én, ha koncentrálok kb. 25 percet, én annyira kifáradok, Andris, hogy nekem meg kell állnom. És akkor mindenki azt mondja, hogy csak 25 percet gyakoroltam. Mondom, igen, de már megtanultam, de nagyon koncentrálva.
4: Igen. És amikor 2 órát gyakoroltál csörgőre, órára, akkor mennyi idős voltál?
5: Akkor? Hát ugye 6 éves voltam, amikor Marenénél kezdtem, és 13 éves voltam, amikor végeztem, mert utána egy évvel hamarabb vettek fel a konzervatóriumba, nem 14 voltam, hanem 13.
6: Igen, akkor ezt még lehet.
5: Addig volt az a csörgő órás megoldás.
6: Aha.
5: Igen, igen.
6: Szóval az alapok nagyon fontosak.
5: Nagyon. A legfontosabb. Valóban. Legfontosabb. Szóval én utána tanítottam sok helyen, és tanítottam olyan gyerekeket is, akik konzervatóriumban jártak. Uh-huh. És jöttek hozzám. Uh-huh. És alapok hiányoztak. Azt behozni,
6: nagyon
5: nehéz. Be lehet, de dupla munka. Uh-huh. Dupla, tehát effektív ritmus hibák. Ne nyújtott ritmus, stb. Most nem akarom elmagyarázni, de számolnom kellett, és nem tudta. De még azt megkockáztatom, hogy nem is a konzervatóriumi tanárnak a dolga, hanem a zeneiskolában a fantasztikus szolfés tanárunk volt, a Raj Gizella, meg kell, hogy említsem őt is, fantasztikus volt. Tehát ott a szolfés tanár nagyon fontos, a zongora tanár nagyon fontos, és hát, ezek nincs, ezek passzolnak, akkor hatalmas alap van. Uh-huh. Tehát nem lehet mondjuk várat építeni, hogyha nincs meg az alap. Összedől. És ez előbb-utóbb kijött a gyerekeknél, észrevettem. A konzervatóriumi gyerekek jöttek magámba tanulni, hogy, és mindegyiknek volt tanára.
6: Igen.
5: És nem értettem, hogy mi a probléma. És aztán láttam, és nagyon el voltam keseredve, mondom, ez nagyon nagy probléma. És itt most nem mondok neveket konzervatóriumban, az ember ugye nem mond, de hát ez akkor feladata viszont a konzervatóriumi tanárnak, aki ott tanít, hogy hozza be a zeneiskolai lemaradást. Én szerintem.
6: Ha lehetséges, igen.
5: Tudnék, amikor jöttek hozzám át, én mondtam, hogy átjöhettek, de minden tanárnak meg kell mondani, hogy hozzám jártok. Uh-huh. Mert azt én soha nem szerettem, hogyha inkognitóba járnak hozzám, és a végén kiderül, az nem jó. Hogy vagy megengedi, vagy nem. Legyen ez mindig egyenes dolog. Csak jöttek egy ideig, aztán van, aki féltékeny, van, aki nem féltékeny, hagyta, nem hagyta, stb. De nem lehet, be kell hozni a konzis tanárnak akkor. Úgyhogy nekem nagyon jó alapom volt, nagyon.
4: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Ha ilyen jó alapjaid voltak, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebben ment neked a középiskola, a Bartók Konzi.
1: Hát a Bartók Konzi az tulajdonképpen, ugye hamarabb kerültem oda egy évvel, viszont maradtam is tovább egy évvel. Hát ott az volt, hogy ugye 4 évig tanultam a Humboldt Kreditnél, utána 2 évet a Schweizer Katalinnál. Szép évek voltak, de a konzervatóriumban ugye volt a közismereti is, oda is bejártam. Én nem voltam magántanuló, tehát én végigjártam ezt az egészet. Hát az a, igazából nekem az a 6 év az egy kicsit kimaradt. Több szempontból is. Én értettem a tanároknak a tanítási rendszerüket, de én úgy éreztem, hogy kicsit be vagyok zárva. Tehát nem engedtek sok mindent megcsinálni nekem. Amit én szerettem volna darabokon belül, hogy azt nem lehet. Hát nem tudom. Én nem vagyok ilyen, tehát én a gyerekeknek többféle verziót mutatok, és azt szoktam mondani, hogy van bizonyos dolog, amit én is azt mondom, hogy na, ezt nem. De nagyon sok szabadságot engedek nekik, és azt mondom a végén, a legvégén, mutatok nagyon sok lehetőséget, és a legvégén azt mondom nekik, hogy tudjátok mit? Na most csináljátok, amit akartok. Sok lehetőséget, mitől lehetne könnyebb, pontos ritmus, stb. Ugye az alapok, amik hiányoznak, például, mert nem tanította meg őket senki, kifejleszteni ugye a hallásukat erre, stb. Mi a lényeg ebben az egész történetben. Úgyhogy ez nagyon sok diáknál hiányzik. Nagyon fura világot élünk, és már én olyat is hallottam, hogy a Glenn Gould nem jó. Aha. Szóval olyan szinten vagyunk, én most teljesen el vagyok varázsolva, mert én nem akarom már ezeket meghallani. Mert ugye az embernek vannak kedvencei. Ez ugyanaz, mint az zongorázás. Tehát többféle út van.
0: Igen.
1: Attól még az nem azt jelenti, hogy a Richter nem jó. Ilyen hatalmas, nem azért, mert nagy nevek, hatalmas művészek, hatalmas zenészek. Ez nem lehet azt mondani, hogy a Matsuyev, az akkor nem, mert csak zongorázik és dörömböl, mert ugye vannak ilyen vélemények, olyan vélemények. Ezek akkora nagyságok, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet mondani, hogy nem az ő kedvence, de attól még bármikor meghallgatja, és azt mondja, hogy de jó.
0: Fantasztikus. Nem? Hát ezek a legnagyobb zongoraművészek, igen.
1: Na most ugyanez van a zongorázásban szerintem, hogy többféle módon lehet előadni. És ha hat rád, akkor biztos, hogy van benne jó. Az biztos. De ha nagyon unalmas, akkor ugye hát én nem tudom.
0: Igen. Tehát végül is a zenének pontosan ez a célja, hogy hasson a közönségére.
1: Így van.
0: És hogyha esetleg egy trillát mondjuk nem fölfele játszunk, hanem lefele,
1: nem probléma, Andris.
0: Attól az még lehet jó.
1: Hidd el, sőt.
0: Na de hogyha úgy van beírva a kottába, na persze ez is nagy kérdés, hogy melyik kottába.
1: Melyik az úttext?
0: Igen. Melyik kottába és melyik kiadásba?
1: Igen, hát ezzel mindig voltak problémák, ugye, hát ezt a kocsistól tanultam, ugye, mert ő mindig mondta, hogy hát akkor most az úttext kiadás, de hát ő sem volt igazán biztos benne, de azért mondta, hogy hát ez az úttext kiadás, de amikor én másképp játszottam, akkor azt mondta, hogy hát tudod mit, ezt most elfogadom.
0: Igen.
1: Ezt most meggyőztél. Vagy azt mondta, összecsuktak ott, tehát, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. És az ember nem sértődik ezen meg. Tehát nekem fantasztikus volt például a zeneakadémia éveim. Azok is fantasztikusak voltak. A kezdés zeneakadémia évek. Mert a kocsissal semmi bajom nem volt. Semmi bajom nem volt. Megmondta, hogy én nem sértődtem meg soha. Igaz, hogy voltak növendékek, akiket leszúrt. Volt egy fajta stílusa, de az ember nem sértődik meg, mert csak a javadat akarta, és egy hatalmas tudás volt mögötte, tehát itt nem volt szó erről, hogy most meg kell sértődni, vagy nem tudom. Elmondta, amit akart, és csak a javamat szolgálta. És ő mondta, nagyon pontosan meg kell nézni a kottát. Nagyon pontos, hogy ott nem lett egy ritmustalanság, és csak fejből kellett. Egyik órára a másikra. Ott nagyon sokan ültünk ott az Zeneakadémián, a 8-asban tanított egyébként, ültünk a padon, És mondta, hogy kett pénteken tanít, és jön, aki jön. Ő egész nap bent volt. És hát elég sok ember nem mert bemenni, mert féltek, meg hát én is féltem, de én mindig mentem. És egyszer előfordult még az is, hogy mentem, és így ránéztem, és mondta, hogy na hát akkor most mit játszol? Mondtam, hogy semmit. És kijöttem. Képzeld, addig is kijöttem, és hazajöttem. És akkor még a Dohány utcában laktam, és rá 10 percre visszamentem. És kopogtam.
2: Össze kellett szedni a bátorságot?
1: Hát nem is az, hanem utána ő nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy visszajöttél. És a szememben érzett, azt mondja, hogy nem tudod kívülről a darabot? Mondom, ezt most nem. Nyisd ki nyugodtan. Megengedte. Senkinek nem engedte meg. És megengedte. Ez volt a Brahms B-ból intermezzo, soha nem felejtem el, opus 117. És azt mondta, játszd. És elkezdtünk dolgozni, soha nem felejtem el. 10 perc után visszajöttem, és ő nagyon meglepődött. Mert szégyeltem magam, hogy ezt most nem
2: ez most nem megy kívülről, ilyen. Igen, van ilyen.
1: És nála nem lehet tudja játszani. Csak kotta nélkül.
2: És milyen tanár volt egyébként?
1: A kocsi Zoli?
2: Nagyon szigorú. Nyilván sokat zongorázott.
1: Nagyon sokat mutatott, igen. De tulajdonképpen az volt, hogy ő arra tanította a növendékeit, hogy nagyon pontosan olvassuk le, fejtsük meg, hogy vajon mit akart a zeneszerző a jelzéseivel. Akkor a kor művészete olvassunk utána. Tehát nem csak annyiból állt akkor az életrajzok, nem csak egy művét ismerni, vagy kettőt, szimfonikus darabja és a többi kortársak, nagyon sokat járt föl hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán majdnem minden másnap. Nagyon féltünk is tőle, és akkor így összegyűltek nálunk a növendékek, és ő megjelent Beethoven szimfóniák 4 kézre. És akkor az azt jelentette, hogy ő szépen leült, és akkor mondta, hogy na akkor lattoljunk. Hát nagyon remegett a kezünk, senki nem lattolt, úgyhogy muszáj voltam lattolni vele. De így megismertük a szimfóniát.
2: Hát hogyne, persze. Meg a blattolást is gyakorolja az ember, nem mellesleg.
1: Hát igen, mondjuk rögtön tempóban nem volt rossz.
2: Hát igen.
1: Igen. Szóval ilyen dolgok, és aztán nála azt tanultam meg, hogy ő iszonyatos agy volt, őrletes agy volt. És ha ő belement valamibe, akkor maximálisan. És őt ez zavarta, hogyha valaki nem megy bele. És igaza volt. És igaza volt ebben, totálisan igaza volt. És volt egy ilyen, sajnos szerintem ez befolyásolt őt az életében, hogy ilyen hamar távozott, mert ideges típus volt, szerintem. Mert nem bírta elviselni, mert ő annyira hallott mindent. Nem bírta elviselni, hogyha valaki őnála lejjebb van, már pedig lejjebb voltunk.
2: Na jó, hát ez a természetes.
1: Igen, és nem bírta elviselni. De tény, hogy én vele soha semmilyen problémám nem volt. Semmi.
2: Pedig... Akkor sokat tanultál tőle.
1: Igen. És képzeld el, Andris, hogy amikor 4 év után, ugye pont az utolsó év előtt mondta, hogy ő nem bírja tovább csinálni, nagyon sok koncertje van, és ez az utolsó vizsga, és keresete az összes növendéknek keresni kellett új tanárt. És akkor volt az utolsó vizsgám, és akkor volt egy olyan sztori, hogy a Schumann C-dur fantáziát játszottam, nem volt ott a vizsgán, hát ugye voltak emberi dolgok, mindenhol van, tanári karban, stb. És kiderült, hogy én a 4-51-es 5-öst megkaptam, ugye mert pontoztak, de mégis lehúzták 4-5-re. És ezt megtudtam.
2: Az már négyes.
1: Ugye egy ember kapott 5-öst 4-51-jel, és akkor itt van az, hogy a zene szubjektív, én teljesen elfogadom, mindenféle kritikát elfogadok. 2 ember szavazott, még azt is megtudtam, hogy ki az a 2. Várjál, de nem ez volt a poén, hanem az, hogy akkor voltam választás előtt, ugye, hát nem a mostani választás előtt, hanem egy tanárválasztás előtt, és megtudtam a 2 nevet, és oda mentem az egyikhez.
2: Hűha.
1: De rögtön a vizsga után, de nem azt mondtam, csak annyit mondtam, hogy én teljesen megértem, ha nem tetszik ez a fajta előadás, de azt nem értem meg, hogyha valaki, ha most vagy pontoznak, ne haragudjon professzor úr, vagy pontoznak, Vagy pedig a 451-et meghagyják, de nem tetszik, az teljesen érthető. De azt, hogy a 451-ből 4-5 lett, azt nem értem. Szeretnék magához kerülni. És akkor azt mondta
2: na, ez egy meglepő fordulat.
1: Azt mondta a tanár, hogy megtiszteltetés, hogy engem választott. Mondom, Jézusom, ez lehetetlen. Lehetetlen. És mondom, lehetséges az, hogy az első órára, mert tényleg Schumannal bajban vagyok, elvinném a C-dur fantáziát. Azt mondta, persze. És a legnagyobb kapcsolatom volt.
2: Azt a mindenit.
1: Igen. Egész végig a haláláig.
2: Akkor most már megkérdezhetem, hogy ki volt a professzor.
1: Ő volt az Empréni Kornél.
2: Az Empréni Kornél.
1: Igen. És én voltam az utolsó, végtelenségig mellette voltam. Tehát az utolsó időben is. Végig. Mindig beszéltünk, látogattam. Nagyon-nagyon sok mindenre beszélgettem. Nagyon nagy tudású emberre volt.
2: Így van.
1: Szóval én nekem nagy szerencsém volt az akadémián.
2: Hát ott a tanároknál tanulhattál? Legendáknál tanulhattál tulajdonképpen?
1: Nem csak azért, mert legendák, hanem mert tényleg nagyon passzoltak nekem.
2: Igen, ez is nagyon nekem fontos nagyon mindig, hogy a diák és a tanár az megtalálja a közös hangot, mert ha nem, akkor hiába.
1: Igen. De ha mondjuk megsértődtem, mert megsértődhettem volna például a kocsisnál, de nem tettem.
2: Diplomakoncerted?
1: A diplomakoncertem az úgy zajlott, megmondom, hogy zajlott, hogy volt, azt hiszem 89-ben volt a Doknány zongoraverseny, a főiskolány Doknány zongoraverseny, és megnyertem. Uh-huh. És az annyit jelentett, hogy kaphattam ingyen egy koncertet a régi zeneakadémián, és elfogadják diplomakoncertnek. Na most ebben volt egy kisebb konfliktusom, hát nem konfliktus, az Empénivel, mert azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom. Ezt a díjat, mint diplomakoncert. Azt mondta, hogy de hát ez a diplomakoncertnek van egyfajta kisugárzása, hogy azért azt meg kellene csinálni, hogy az még... Mondtam, hogy nem. Nem. Nem, mondom, ez nekem így pont jó. Úgyhogy ez volt a diplomakoncertem, az az első díjas nyeremény. Azt én elfogadtam diplomakoncertnek, hogy mondták is. És akkor még csináltam egy koncertet, egy szólókoncertet 90-ben, szeptemberben. Igen.
2: Az nehéz volt. A következő tanév elején.
1: Igen, az nehéz volt megcsinálni, mert igazából nem akarták megadni azt a koncertet. Nagyon furcsa volt. Igen, nagyon furcsa volt, tehát harcolnom kellett, hogy megkapjam azt az ingyenes koncertet. De hát végül is addig harcoltam, ebbe harcoltam, mert senki nem tudta, hogy miért akarok fellépni. Hogy miért akar a Csík Laura ennyire fellépni. Csodat, hogy miért, Andrés? Ez egy emlékkoncert volt, csak senki nem tudott róla.
2: Oh.
1: Ezt a testvéremnek ajánlottam fel. És azért akartam. Úgyhogy ez volt a 90. szeptember. Igen.
2: Most hallgassuk meg Csík Laura zongoraművésznő előadásában Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: 100.3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar-roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. A családotokban nagyon sok tehetség van, ugyanúgy, mint ahogy a párodnak a családjában, és ezt megjelentettük az ifjú szakcsillakatos Bélennel. Egy picit beszélj a családodról, még így visszakanyarodva, illetve a testvéredről.
4: Hát apai és anyai ágon is a nagyszülők ugye zenészek voltak. Uh-huh. A nagyapáim
3: milyen
4: mind a kettő ugye cigányprímás volt.
3: Aha.
4: Mind a kettő, és ugye a nagymamák voltak igazából a családok. Család fenntartó igazából, ott volt az alap. Uh-huh. A nagymama.
3: És a ők is zenéltek?
4: Nem.
3: Tehát ők nem zenéltek csak?
4: Nem.
3: Csak édesanyád akkor, ahogy mondtad.
4: Így van, csak anyu. Uh-huh. Anyu kezdett zongorázni tanulni. És még anyu családjában a testvérei, azok még zenészek. Uh-huh. Apu családjában a testvére, ő nem volt zenész, a nővére. Ő fodrász volt egyébként, és más nem tudok mondani. Igazából ott a vonós hangszer dominált mind a két családban. Tehát a billentyűs nem, meg fúvós hangszer. Uh-huh. De nem, billentyűs nem.
3: De anyukád hatására végül is akkor...
4: Anyu hatására lett ez a történet.
3: De mégiscsak akkor ez a
4: zongorát igen.
3: És a testvéred?
4: A testvérem, ő saját magától egyszerűen hegedűs akart lenni, kész. Ő egyszer azt hiszem meghallotta a sajhelyfetszet, és mondta, hogy ő is ilyen hangszeren szeretne játszani.
3: Hát igen, nem akárkit hallgatott már ő is.
4: Hát igen nem. Aha. És akkor elkezdett gyakorolni. Aha. Hát ő egy fantasztikus talent volt tényleg. Azt kell mondjam, hogy örültem.
3: Játszottatok
4: hogy egy? A testvére. Ajaj, játszottunk együtt. Sokat. És hát igazából az volt a terv, az én tervem, hogy én majd akkor repetitorra leszek, majd én megyek vele. De ez sajnos nem. Uh-huh. Nem sikerült.
3: Tanulmányaid alatt sok versenyen részt vettél. Melyik volt a legmeghatározóbb számodra?
4: Hát Andris, az az igazság, hogy én a versenyeket nem szeretem. Uh-huh. Az, hogy részt vettem, az mindig úgy történt, hogy mindig volt mögötte valami, amire elindultam. Például a Chopin versenyem mindig volt egy ilyen előjátszás a Zeneakadémián, válogató, hogy kit küldenek ki. Akkor így ment régen. És ki volt írva, hogy gondoltam, elmegyek. És fogalmam nem volt, és ha hiszed, ha nem, hogy én tulajdonképpen hova jelentkezek. És akkor 4 embert kiküldtek a Varsói Chopin versenyre. És akkor vettem észre, hogy mondom, Jézus már a 140 indul, Úristen, és imádkoztam, hogy essek ki.
3: Hát ez az egyik legnépszerű.
4: És nem sikerült. És azt mondom, bemondták a nevemet, és ha hiszed, ha nem, és mondtam, hogy én jövök haza. És anyunak muszáj volt kijönni Varsóba, mert akkor mennem megyek ki a színpadra, a középdöntővel. Úgyhogy ez volt az egyik, ugye? De nagyon meghatározó volt.
3: Az egyik legnépszerűbb zongoraverseny, itt a legnagyobb.
4: Én nem tudtam, mert ki volt írva, hogy erre lehet jelentkezni, én jelentkeztem. Oké. Okay. Uh-huh. Következő a montreali zongoraverseny, uh-huh. Akkor már Zempléni növendék voltam, és mondta a tanár úr, hogy ő felkészít, van 3 hónap a meghallgatásra. De egyébként mindjárt jön a verseny.
3: Az igen.
4: Mondom, Jézus Mária.
3: Hát azért erre hónapokat, vagy hát valamikor éveket készül az ember egy ilyenre.
4: És akkor felkészített, oké, meghallgattak, és mondták, hogy jó. Úr Jézus, akkor megint azt mondtam, és bekerültem a döntőbe, mondom, Jézus Máriám. És ott arról híres ez a verseny, hogy még meg kell tanulni egy modern zongora versenyt. Uh-huh. Egy hét alatt. Mondom, ez jó, mert eddig
3: hát
4: még
3: nem
4: mert hogy akkor még nem játszottam egyébként, nem engedtek zongora... zenekar közelébe.
3: Ja, aha.
4: Hát nem engedt. Ott játszottam először zenekarral.
3: Ő.
4: Rögtön két zongoraverseny.
3: Nagyon nehéz zenekarral játszani.
4: Hatalmas stressz volt. Hát, hatalmas stressz volt, soha nem felejtem el. A karmester meglátott engem a döntőben, és így rám nézett, mert ugye volt próba a modern zongoraverseny, akik egy kanadai zeneszerző írta, és így rám nézett a Franz Paul Decker, és azt mondta, hogy nem akarja próbálni a... Azt mondja, hogy nekem nem tetszik, nekem se ez a zongoraverseny. Azt mondtam, hogy hát... Oké, majd a döntőben. És azóta is megvan a kapcsolatom egyébként vele. És aztán meghívott engem Barcelonába. De nem ő volt a karmester, egy másik fantasztikus, Bryden Thompson, ha ez mond neked ez a név valamit. És ott játszottam a Palau de Musica termében, Chopin émot háromszor is. Nagyon jó volt. És az a karmester, csak mondom, hogy a sorsok, karmester azt mondta, hogy ő segíteni fog nekem. Mert nagyon tetszem neki. És egy fél év múlva írta a felesége, hogy eltávozott.
3: Oh.
4: Ő szeretett volna segíteni, de többen is segítettek. Na most azért meg kell említenem azt, hogy volt egy kurzus. Kurzusokon nagyon szerettem indulni.
3: Sok kurzuson voltál?
4: Nagyon sok.
3: Aha.
4: Ott az akadémián. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy én egy lelkis típus vagyok. Ezt sokan tudják. Olyannyira vagyok lelkis típus, hogy én tényleg tanulni megyek oda. Tehát sem, de nem, van, aki nem. Olyan aha. kurzus, mert elmentem például Földes Andor kurzusára,
3: igen.
4: ahol ki volt írva, hogy akinek a legjobban teszik, kap $1000. Akkor nagyon nagy pénz volt, talán még most is.
3: Most is.
4: Sőt, most már pláne.
3: Így van.
4: És majdnem mindenki elment a kurzusára
3: aha.
4: játszani. De én mindig kislány, azt mondom, 18-es voltam, 18. Elmentem, eljátszottam az F-fonvaladát, és minden nap mentem hallgatni.
3: Hát
4: és egyre jobban,
3: tanul az ember,
4: hogyha
3: hallgatja
4: a kurzust. És egyre jobban lemorzsolódtak a tagok, akik jöttek elsőre játszani. Nagyon érdekes volt. De az eredmény hirdetése mindenki megjelent. És én ezt akkor nem vettem észre, hogy vajon ez mitől lehet. És akkor bejelentett, hogy kinek adja oda a díjat. Hát én nem gondoltam, hogy nekem. Tehát, és ő volt az ember, akit nem lehetett befolyásolni, uh-huh. de mert lett volna precedens rá, mert jött egy osztálytársnője, nem mondom meg a nevét, egy híres zongora művész, aki hozott egy diákot, és már beajánlotta neki. De nem lehetett. Érted? Nem lehetett. Az a baj, hogy most már a kapcsolatokon és az önmenedzselésen múlik. Uh-huh. Nagyon sok minden. És én már 1990-ben is egy riportban megmondtam, hogy én nem vagyok az az alkat. Én nem vagyok az az alkat, és nem is várom, hogy engem fölhívjanak, vagy hogy valami legyen. Én csinálom a dolgomat, akinek tudok, segítek. Ha van, van, ha nincs, nincs. Nem tudok mit csinálni. Én nem maradtam kint, nagyon sokan kérték, hogy maradjak.
3: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: A sors úgy hozta, tudod, mindig lehet mondani, hogy ezért jössz haza, vagy azért jössz haza, vagy amazért jössz haza. De nekem megvolt az okom, nagyon, hogy miért jöttem haza. A mai eszemmel azt mondom, hogy nem biztos, hogy sikerült volna valami, ha kint maradok, de maga, hát most már ugye 50-en túl, visszagondolva, maga a mentalitás nekem tisztelt a kivételnek persze. Itt is, itthon is, meg mindenhol vannak különbségek. De azért itthon nagyon kicsi ez a hely ahhoz, hogy ennyi ember zenész legyen, érted? Szóval nagyon kicsi.
1: Kicsi a piac?
0: Nagyon, hát nagy a piac. És kicsi a hely. Ez
1: illetve
0: a baj.
1: Hát, igen.
0: Ez a probléma.
1: Nagyon sok zongorista van ahhoz képest.
0: Nem csak zongorista, mindenféle hangszeres.
1: És egyik jobb, mint a másik egyébként.
0: Azt hát, azért nem mondanám.
1: Tehetségek is vannak.
0: Nem mondanám. Van egy pár tehetség, aha, de azért annyira nem. És a legfontosabb, hogy igazán tanítani nem akarnak. Amit észrevettem, miután én tanítok, ugye, tanítottam, sok diákom volt, és észrevettem, hogy tulajdonképpen mindenki színpadon szeretne lenni. És tanítani nem. Pedig.
1: Kevesen, igen.
0: Pedig
1: az is ugyanolyan érték.
0: Nem azért, mert érték, hanem hatalmas segítségnyújtás. Például volt egy növendékem, nem mondom meg a nevét, az életem egyik nagyon nagy meglepetése volt, aki jött hozzám órára, úgyhogy nem voltam egyébként a tanár, de jött valamiért, jött. És hozott nekem egy Liszt rapszódiát, és nem tudott kottát olvasni. De észrevettem, hogy a gyerekben hatalmas alapok vannak. Tehát olyan rátermettsége van az zongorára, hogy és elkezdtem vele foglalkozni, és megmondtam neki, hogyha, és azt mondta, hogy nem tudott kottát olvasni, nem tudta ritmusokat. És rapszódiával jött. Mondom, ez lehetetlenség. És mondom, mióta tanulom zongorázni? 3 éve. Mondom, lehetetlenség.
1: És azért
0: jött
1: 8-10
0: utána,
1: év után
0: és vért izzadtam az olvasás, ugye az apró hangok hát, Liszt Ferencnél, de leolvastuk, és mondtam neki, ha még egyszer eljössz nekem, ilyen zongorázással, hogy össze-vissza, benyomod a pedált, zúg az egész, stb. Én nem vagyok hajlandó, ne haragudj. És megfogadta a lassú gyakás, és jött.
1: Na.
0: És akkor átugrott, hogy hihetetlen. És olyan élmény volt utána őt hallgatni. A következő nagyon nagy meglepetés. Ezt összehozom saját magammal viszont. Voltam egy Baskirov kurzuson zeneakadémiai évek alatt, és nagyon szerettem játszani neki és dolgozni vele. És amikor ugye, mint a harmadik játszásnál voltam, ott is érdekes módon nem volt nagy érdeklődés az akadémián. Nem volt, aki játszon, ha hiszed, ha nem. Én
1: pedig
0: mentem.
1: Pedig az őszérő nagy név szakmában.
0: Nem csak az ő nagy név, hanem nagyon jó. Nagyon jó tanított. Nagyon jó volt.
1: Igen, nagyszerű tanár.
0: Nagyon jó. És elment. És én mondtam az édesanyjának, bejelentettem, hogy én másnap megyek Moszkvába.
1: Hűha. Mit szóltak otthon?
0: Azt mondta anyu, hogy az biztos nem.
1: Azt nem.
0: Mondom, és miért? Azok a körülmények, azok nem megfelelőek neked. Gondolt a kollégiumra, stb.
1: Persze.
0: És
1: persze.
0: Én úgy éreztem, hogy nekem Moszkvába kell mennem. És annyira úgy éreztem, és annyira elkeseredtem, hogy fél évre lebénult a bal kezem. Lelkileg. Tehát ő... És vittek az orvos, így van. Vittek az orvoshoz, nem mozdult meg a bal kezem. Tehát felkeltem, és semmi. Elvittek az orvoshoz, senki. Nem volt íhűvel, meg ilyesmi. Nem, soha nem volt életemben. Nem, egyszer nem mozdult meg, és nem tudták, hogy mi. Akkor berakták gipszbe. Én gyorsan levettem, mert mondom, akkor az esetleg elsorvad.
1: Igen, még rosszabb.
0: Tehát ennyire megviselt az, hogy nem engedtek például oda ki, mert elhatároztam, hogy oda szeretnék kimenni. Összehozom a növendékkel. Megismerkedtem egy növendékkel. Elkezdtem tanítani. És neki az volt a vágya, hogy Moszkvába kerüljön. És elkezdtem tanítani, de hirtelen pont a felvétel előtt egy másik tanárhoz került, és hát úgy adódott, hogy jön a felvételi időszaka, és egy másik tanártól tanult, neki sokat segítettem, és mondta nekem, hogy hát tanárnő, van 3 hetem még a felvételig. És így mondom, de hát biztos, hogy sokat tanultál, és hogy meghallgatna, tanítana? Mondom, nem. Nem, már nem vagyok a tanárod, ne haragudj. Nem vagyok a tanárod. És láttam az arcán, hogy teljesen kétségbe esett. És akkor mondtam, vártam, két nap után jelentkezett. Azt mondta, hogy de talán, de mi lesz velem? Mondom, én nem tudom. Nem játsz te a darabokat. Na, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy nem játszod. Akkor van 3 hét, előről kezdünk mindent. Előről kezdünk mindent, és aztán képzeld el, hogy mindent betartott. Hatalmas nagy, tényleg mindent betartott, amit mondtam, kicsérettem egy-két darabot, mondom, azt biztos nem. Oroszul utolsó pillanat, és majdnem, hogy 98 ponttal vették fel. Nem csak abból volt, oroszul kellett. Így van. Uh-huh. Oroszul kellett, és ez nem a moszkvai konzervatórium, mert nagyon sokan azt mondják, hogy és a kis konzervatórium, nem. Hát a Csajkovszkij a nagy konzervatórium. Oda vették föl 5 éves képzésre. Nem posztgraduális, mert oda járt sok magyar, hanem az 5 éves képzésre. Na most képzeld el, Andris, hogy ennek a gyereknek most keresünk szponzort a megérhetésre. És szeretnék, ez most lehet, hogy nem a, ez a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, de effektív, ugye tandíjat nem kell fizetnie, de a megélhetés iszonyatos drága Moszkvában, és nem gazdag családból származik. Uh-huh. Most majd lesz egy koncertje, 26-án az Újpesti Zeneiskolában, majd a Facebookon fogom hirdetni, és szponzort kell keresni, mert nem fog tudni megélni. És azt hiszem, hogy az ilyet azért támogatni kellene.
1: Rendkívüli tehetség lehet, hogyha ezt sikerült neki elérnie. Kérdezze. Megemlíthetjük a nevét?
0: Most nem árulom el, majd kírom.
1: Titok. Jó? Rendben. Oké.
0: Aki ugye a Facebookot kell figyelni.
1: Egy picit visszatérve rád, a zeneakadémiai tanulmányaid után merre sodort az élet? Hát mondtad egyébként, hogy nagyon sokáig, tehát hogy nem voltál tulajdonképpen hosszabb időt külföldön.
0: Nem, soha nem voltam. Uh-huh. Csak versenyekre mentem. Uh-huh. Csak versenyekre mentem végig, csak versenyeken voltam, nem voltam. Vagy meglátogattam aput nyaranként, ugye.
1: Ő külföldön dolgozott.
0: Igen, külföldön dolgozott, de ő sem élt külföldön, uh-huh. Tehát itt nem erről szólt. A történet, hogy mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom miért, hogy én elköltöztem, nem költöztem el. Uh-huh. Vagy sajnos, vagy nem.
1: Egy másik kérdés, igen, de itthon maradtál. És merre sodort az élet?
0: Hát arra sodort, hogy fölhívott egyszer csak egy Kovács Róbert nevezetű ember a Filharmóniából 90-ben, sose felejtem el, hogy szeretne foglalkoztatni. Mert amikor én diplomáztam, utána kész. Semmi. Uh-huh. Semmi az égvilágon. Semmi. És ő volt az egyetlen, aki foglalkoztatott. Mert ha akkor ő nem hív föl, akkor semmi nincs. Akkor mindenki elfelejtett. Annak ellenére, hogy a Ki mit tudott megnyertem, játszottam a Siffandis kurzuson, az Andrisnak én beszettem a legjobban, az igaz, hogy nem engem vitt ki a kurzusára, ott is volt egy ilyen díj, én mentem, néztem, nem engem vitt ki, nem probléma, de nagyon tetszett neki. Ugye hát a Baskirovhoz nem sikerült, a Vásárinak is nagyon tetszettem, de mindegyiknek nagyon tetszettem, de valahogy utána még elmentem az Ungár Imrehez, 90 áprilisában lehetett játszani, hogy kivisz valakit tanulni Texasba. Uh-huh. És azt mondta nekem, hogy hát magának most mit tanítsak. De megint volt az, hogy én kiszerettem volna menni.
1: Világos.
0: Érted?
1: Igen.
0: És azt mondta, hogy nem, hogy hát mondom, biztos túl az. Hát nem, ez kész. Akkor ez nem jön, nem, maradok. Úgyhogy ennyi, és aztán jött az, hogy én elkezdtem tanítani, korepetitorkodni, mert kerestek korepetitort akkor Semmelweisbe, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, de mert pont hegedűsöket kellett kísérni, és az nekem az akkora feladat volt, mikor meghallottam azt a darabot, kellett elsorán kísérni, amit a testvérem játszott utoljára. Az egy nagyon nagy feladat volt, és
1: lelkileg
0: akkor azt mondtam,
1: akkor hát
0: csak lelkileg, csak lelkileg. Szóval, mert azért volt nekem könnyű akkor mázok, mert ismertem, tehát a fülemben volt. Uh-huh. De nagyon gyorsan olvastam. Aztán utána átvettek az akadémiára. Fúvósokat. Uh-huh. Na, az már nem volt olyan, hogy az csak úgy rögtön lehetett battolni, uh-huh. Hanem az olyan volt, hogy mit tudom, hazzal kellett vinni, volt egy nagyon nehéz darab, hát azt már azért az 8 órát kellett gyakorolni. De aztán meg a fúvós talán azt mondta, hogy hát ez elég furcsán szó lesz, hogy tényleg ez van. Mondom, hát ez. Mert én akkor azt muszáj voltam megnézni, mert nagyon jó a darab, de nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. És akkor egyszer csak, képzeld el, kaptam 2010-ben egy felmondó levelet. A Zeneakadémia határozatlan idejű szerződést felbontja velem, mert nincs annyi növendékem, hogy a teljes státuszt megkapjam. Nos, hát akkor én léphettem volna, de nem léptem, hanem elegánsan aláírtam a felmondó levelet. Amit ők nem tehettek volna egyébként meg. Akkor hívtam föl másodszorra a kocsizőt, mert egyébként nem hívtam soha segítségért, senkit. És akkor soha nem felejtem, azt mondta 2010-ben, na mi van? Kidobtak valahonnan? Mondom, ki. És mit szeretnél? Mondom, vissza szeretnék kerülni? Mondom, nem. Mit szeretnél? Mondom, szeretnék a rektorral találkozni, nem lehet találkozni vele. Azt mondja, akkor minek? Azt mondja, soha nem felejtem el. Azt mondta, hogy ugyan már hát a kéri szántó e-mailt is kidobták. Azt mondta, hát akkor fölösleges, inkább gyere el a koncertemre, hát most az olasz intézetben. Mondom, rendben. Úgyis olyan rég láttalak. Ennyi volt. Úgyhogy elegánsan aláírtam, és sajnos nem sikerült találkoznom a rektorral. Mert igazából akartam ötletet adni, ami megint egy kicsit ilyen naívnak tűnő ötlet, Andris, hogy a korrepetíció az egy olyan dolog, hogy az is egy szakma.
1: Hát de még milyen?
0: De nem is akármilyen szakma.
1: Igen.
0: És hogy legyen az, gondoltam, adok egy ötletet, de ezt most is komolyan gondolom, hogy függöny mögött mindenki ugyanazt a darabot elsőre megkapja, és egy kinti ember, aki nem itthon tanít, majd az eldönti, hogy ki fog ott a korrepetíciót. Ki fogja megcsinálni? Ki kapja meg az állást? Gondoltam, hogy ez így korrekt lenne. Ezért szerettem volna vele találkozni. Mert én tudtam, hogy miért raktak engem ki. Valószínűleg azért, mert valakinek nem volt meg, aki már, mit tudom, 30 éve, és elosztották a növendékeimet, akik voltak még. Ennyi.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon, Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva László az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
4: Nos, ez a meghívás azért történt, mert Istennek egy nagyon jó szolgálója vagy, lelkipásztor vagy, különböző platformokon képviseled Istent, és nyilvánvalóan nagy nézettséggel is. Na de ne rohanjunk ennyire előre. Nem mindig volt ez így, hogy Isten erős katonája voltál. Kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed? Hogy nőttetek föl a testvéreiddel?
5: Hát borsodi születésű vagyok, pontosabban Ózdon láttam meg a napvilágot, majd kicsi koromban felköltöztünk, sok élményem nincs Ózról, ilyen foltokra emlékszek, amikor a nagynéném bezárt a szenes kamrába, mert sírtam anyukám után, ez nagyon bennem ragadt, tehát ez bennem maradt. Aztán ugye felköltöztünk Budapestre, 18. kerületbe, Pestőrinc, egy családi házba. Hát annak is van egy külön sztoria, de most azt nem részletezném, ugye nagy dolog volt akkor időben, egy cigány család felkötözik Budapestre, azt ott a helyi bandákkal volt is némi ütközésünk, tehát hál' Istennek az rendeződött, aztán a tulajdonunkban maradt a családi ház, és ott értünk az életünket, majd pár év múlva beköltöztünk a belvárosba, aztán belvárosi gyerekként éltem az életemet. Ott teljesen más volt a közeg, az iskola is, a gyerekek is. Igazából, ami számomra gyerekként is bennem maradt, mint a negatív élmény, az a szitok szó, hogy cigány. Találkoztam már az oviba is ezzel, nagyon nehezen lett ezt feldolgozni, nem tudtam ezzel mit kezdeni. A nagy csoportban beszélek, ugye, arra emlékszem tisztán, majd ugye felkerültem az általános iskolába, és előre féltem ettől a szitokszótól. Eleve úgy mentem be az iskolába, ne találkozzak ezzel a szitokszóval. Nem tudtam feldolgozni gyerekként, hangsúlyozom, feszült voltam, úgy próbáltam kompenzálni, bementem az osztályba, elég erős voltam így fizikálisan, gyárilag, ha nevezhetem így, és mindegy kihívtam a legerősebb srácot bunyózni, aztán kimentünk a mosdóra, aztán általában győztem. Így próbáltam kompenzálni, de nem értettem belül, ami zajlik. Majd ugye később felnőtt fejjel már megértettem mindent.
4: Itt már küzdősportoltál?
5: Még nem.
4: De akkor itt csak ösztönösen ment.
5: Ösztönösen, igen, azért fogalmaztam úgy, hogy gyárilag, de gondolom, hogy érthető, ugye, és hát ugye voltak ütközések, voltak cigányozások, de ennek ellenére be tudtam illeszkedni az osztályba, az iskolába, szerettek a tanárjaim. Nagyon jó fejek voltak a tanáraim, mai napig emlékszem rájuk, tornatanáromra, napközis tanáromra, osztályfőnökömre. Volt, mikor külön félre hívtak engem, és mondták nekem, hogy Laci, több van benned, ne tékozoljam el az időmet, próbáljak tanulni. Nagyon értékes szavak voltak ezek számomra. Nem volt gond a fejemmel, mivel azért meg is mutatkozott, mikor voltak vizsgák, volt, mikor csak a szünetbe készültem fel a leckére, és ugye amikor feleltettek, többször volt, hogy ötösre feleltem földrajzból, például töriből, de sajnos nem tettem oda magam a tanulásra. A családon belül nem volt hangoztatva a tanulásnak az értéke. Sajnos ezt nagyon-nagyon-nagyon bánom. Ha megkérdezzét, hogy mit kezdenék újba az életembe, biztos azt, hogy a fiatal éveimet nagyon komolyan a tanulásba fordítottam volna, mert így utólag is azt gondolom, hogy ennek nagyon-nagyon nagy értéke van. Sajnos ez kimaradt a fiatal életéveimből, bár otthon mindig azt hallottam a szüleimtől, a munka az fontos, ugye a 80-as évek, ugye én még átértem a másik rendszert is, a szoci rendszert, volt egy nagy KMK, közveszélyes munkakerülés, meg ilyenek, ugye. Aztán, hát én az általános iskola után elálltam dolgozni, segédgépmesternek, pontosabban nyomdásznak tanultam. Sajnos ott is találkoztam ezzel a cigány Szóval a kis főnököm többször ugye kért, hogy toljam be a kukát, meg minden. Betoltam először, másodjára is betoltam, harmadjára, de érzékeltem rajta, hogy így kikezd engem, és harmadjára azért sokkaltam be, mivel közölte velem, hogy hozzam be megint a kukát, aztán valahogy kijött belőlem, ugye fiatal gyerek voltam, és mondtam, hogy hát én ezt most nem hozom be, mert nekem nem ez az én dolgom. Én nyomdászként jöttem ide, és nyomdásznak tanulok. És akkor erre megszólalt a kisfőnök, több idős cigány. Na, erre kapott egy mellport hirtelen, és akkor kikértem a munkakönyvemet, akkor még munkakönyv volt, és innét kezdődött egy olyan életpályám, ha nevezhetem így, hogy megharagudtam valahogy a világra, és azt mondtam, elég volt, és majd most a saját erőmből én majd megmutattam, hogy nem az vagyok, aki. Tehát azért identitászavarom volt fiatalon, és lám-lám, hogy milyen sokat számít a körülöttünk lévő réteg, és amit kapsz. Tehát ugyanúgy erősödhetett volna az identitásom, ha pont, de ugye én átértem olyan dolgokat, hát nevezzünk nevén, kirekesztettek, és nem sajnáltattak arra magamat, félreértés ne essék. A szüleim munkás emberek voltak, nagyon tisztességes emberek voltak, ezt el kell mondjam, apukám, édesapám zenész is volt, majd vállalkozók voltak, de nekem volt gyerekszobám. De mégis ennek ellenére tetszett az északi élet, a diszkóvilága, a diszkó élet, és próbáltam magam megtalálni, és abban a közegben nem érzékeltem azt, hogy most te cigány vagy nem vagy cigány. Ott az számít, hogy jó csávó vagy, faim vagy, kemény gyerek vagy, és akkor mentek a bunyók a tereken, azt is szépen így felcseperedtünk, sokat bunyóztam egy-egybe, így a tereken, Hunyadi tér, 6. kerület, Almási tér, 6. kerület, sokan emlékeznek, így a korosztályom tudják, hogy kikről vagy miről beszélek, és akkor is voltak sportol gyerekek. Én 12 éves koromban kezdtem el egyébként a sportot, először birkolva kezdtem, 6 évet birkoztam, majd utána bunyóztam, meg gyúrtam. Kérdezted a Isten képen, milyen volt gyerekként. Nagyon érdekes, és nagyon örülök ennek a kérdésnek. Sok interjún túl vagyok, de még soha senki ezt nem kérdezte meg tőlem. Az Isten képem érdekes módon nyitott voltam már fiatalon. Kerestem azt, hogy miből van az ember. A nővérem, megmondhatója, a Rita, gyerekként mindig azzal szédítettem, estékét is, te Rita, meg tudod mondani, hogy miből vagyunk? És akkor mindig ilyen viccesen mondtam, hogy Rita, lehet, hogy papírból vagyunk. Nem tudni pontosan, hogy valójában miből vagyunk. Tehát igazából ki is az ember. Tehát ilyen kérdéseink voltak persze egy gyerekként, tehát kerestem azt, hogy az ember honnét jött. És amikor majd később felcseperedtem, amikor Istenről volt szó, vagy bárki beszélt Istenről, bár akkor abban a rendszerben, tudod, nagyon jól azért be volt tiltva, tehát nem volt annyira szabad, mint ma. Hát ez egy nagy kegyelem, hogy ma már beszélhetnek az emberek Istenről, és lehet hallani. Én ilyen formában nem hallottam, de a nyitottság nagyon-nagyon megvolt bennem. Képzeld el, ha megengeded, még gyorsan, iskolában soha nem tudtam elfogadni, hogy az ősembertől származom. Ez belülről fakad bennem. Komolyan, amikor mondták, hogy ősember, és mászott az ősember, nem tudtam magam elképzelni, hogy mi az, hogy másztunk, majd fölálltunk, majd két láb, meg az evolúció, meg a fű, meg ebből, meg abból jött az ember, nem tudtam befogadni egyszerűen, hanem azt mondtam, ez nem fogalmazódott meg bennem, de nyilván egy utólag meg tudom fogalmazni, már akkor bennem volt az, hogy teremtés, és nem evolúció.
4: Elképesztő dolog. Folytatni fogjuk a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán továbbra is Száva Laci lesz a vendégem, tartsatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Laci az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat ismételten.
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy gyermekkorodban milyen volt az Isten képed, illetve hogy nőttél fel, és nyilvánvalóan már gyermekként megemlített, hogy azért ott volt a bunya az életedben, úgymond rossz fiú voltál gyermekként, és de mégis érdekelt az Isten. Akkor már gyerekkorodban foglalkoztatott téged, talán akkor még nem is tudtad, hogy téged Isten foglalkoztat, hanem ilyen önismeret volt, hogy arra voltál kíváncsi, hogy én honnan származom, hogy is lettem én megteremtve, ki vagyok én, és valószínű, hogy egyébként ez az életedben is benne volt, hogy kerested önmagadat, és abban találtad meg, mivel más dolgokban cigányoztak téged, vagy a suliban, ezért abban akartad megtalálni saját önmagadat, vagy önmagad sikerét, hogy észrevetted azt, hogy a boxban ügyes vagyok, akkor, hogyha valaki kikap tőlem, akkor megy a nevem, gratulálnak nekem, és akkor én vagyok az erősebb. Tehát ez a kutattál igazából szerintem már gyermekként az iránt, amiben kerested a boldogságot, hogy mi is adná meg neked ezt, és igazából Jézus hiányzott az életedből, csak még nem tudtad, hogy hol keresd. Na de mire megtaláltad ezt, az is még sok mindent megelőzött. Ugye nyilvánvalóan a Száva család az a 90-es évek egyik kulcs családja, és ti egy olyan család voltatok, ami arról volt híres, hogy mindenki tudta, hogy itt nem egy szemében csak a Száva Laciról van szó, nem egy szemében a Robiról van szó, vagy bárkiről, így a Száva családból, hanem ott tudták, hogy egyenként is nagyon zoralok a srácok, de egységben az erősök mindig számíthatnak egymásra. Na, ezt sok interjúból már meghallgathattuk, de hogy történt ez az egész? Tehát hogy alakult meg? Mi a története annak, hogy most észrevettétek, hogy jaj, te is erős vagy, én is erős vagyok? Hát akkor legyünk ilyen őrzővédők, használjuk ki az erőnket, vagy hogy alakul meg egy ilyen dolog?
5: Uh-huh. Hát ugye említettem az előző rendszert, ugye a szoci rendszert, köztudott, ugye, hogy 1990-ben, mert pontosabban 89-ben, ha jól emlékszem, 89-ben rendszerváltás megtörtént, és hát ugye itt kezdődött a rendszerváltás, hozott új kapukat a vállalkozásnak is, vállalkozásoknak is, és így tovább. Az előző rendszerbe dobbantott disszidált a két bátyám, például a Robi, ugye az egyik, az a rendszerváltás után hazaérkeztek. Ugye kint nyugaton azért más volt ugye a rendszer, és ennek apropójából megalakult az első őrzővédő cég, mint Pajzs Nömbar, a Lajos bátyám hozta létre.
4: Melyik Lajos bátyám?
5: A sárgalábú. Aztán én meg az öcsém, a Zsolti, ugye így hárman benne voltunk ebbe a cégbe, a Robi a bátyám más céget vezetett, és az első munkánkat elvállaltunk, azaz úgynevezett esztergomi maffia ügy, amin keresztül elhíresültünk, és maga a Száva név is ugye ott nőtte ki magát, lehet ugye így fogalmazni, bár szerintem ez pontos fogalmazás. Nem keresve a magunk dicsőségét, hanem ez jött. Megkeresett egy román állampolgára, Lajost kirabolták több ezer dollárral, nem tudom most pontosan már az összeget, és a lényeg az, hogy elvállaltunk. Aztán közölte azt, hogy esztergomba egy...
4: Azt hiszem, a cikkekben márkáról van szó.
5: Márkáról van. Elnézést, na látod, köszönöm. Jó, láttam, hogy
4: felkészült
5: vagy. Na, szuper, ez nagyon jó. Márka, igen, el is felejtettem egyébként, igen. ugye, tehát ugye német márkáról volt szó, hát akkor erről még nem is volt.
4: Igen.
5: Igazad van, és szerettem egyébként a korrigálást. Tehát, ha helyén van. Tehát ugye elvállaltunk ezt a melót, és egy esztergomi helyi banda, ez egy nagyon kemény banda volt akkori időben, és ugye ment az üzengetés, majd személyesen leutaztunk 10 autóval, 42 fő, ebből a nagyja, a Száva fiúk voltak, voltak közöttünk olyan figurák is, akiknél volt fegyverviseléssel rendelkező személyek, volt egy-két külföldi állampolgár is, és mi jó magunk. Erről csak annyit röviden, a hármas védelmi gyűrű állt föl, ők vártak minket. Ez pontosabban úgy nézett ki, hogy 200 rendőr, 200 határőr, és 200 katona. A tűzparancs ki volt adva. Ugye itt arról volt szó, hogy kiraboltak egy román állampolgárt fegyveresen, mi üzentünk, hogy jövünk vissza a pénzt, és ennek fejébe ez az ember elszaladt a rendőrséghez, kért egyébként védelmet, tehát szövetkezni akart egy akkori budapesti erős bandával. Itt a Serez Zoliék voltak, akit felrobbantottak, nem él már, de a Serez Zoli elutasított, és azt mondta, hogy a Száváékkal nem akar szembe ütközni. És pontosan ez volt az oka, hogy ő elfutott a rendőrségre, mert egyébként fölvállalta volna az ütközést velünk, de mivel egy ilyen visszajelzést kapott, elront a rendőrséghez, és itt kattant a bilincs a Szávákon. Az egyik bátyja maradt, a Lajos Avazul odahaza, hogyha valami gond van, probléma van, akkor ő fejezze be az utómunkákat. Hát mindig így mozogtunk, hogy minimum egy tesó mindig otthon maradt. Ebben az esetben a Lajos maradt otthon. Itt találtak ugye éles lőfegyvereket, éles fegyvereket találtak, letartóztattak, de bűncselekmény hiányából kiengedtek minnyájunkat 3 hónap után, a Sárgrábú Talajost 7 hónap után. Na és itt jött a média, ugye a tévé is fölkapta, első mafiózó család, a Száva család. Külföldön is megjelent egyébként, a nemzetközi sajtóban is jelen volt. És hát itt történtek azok a legális munkavállalások. Egyébként az üzletemberek kerestek meg, az emberek kerestek meg, sortáltak. Ugye mi 6-an vagyunk fiútestvérek, mindnyájan vezéregyéniségek voltunk, és mindenki végezte a maga dolgát. Aztán, amikor nagyobb balhé volt, akkor összevontunk az erőnket, és ez volt egyébként a Száva családnak az erősség, az egység. Bevállalósak voltunk. Nagyon sokan egyébként pláne ilyen fiatal suhancok, akik kicsit nagyobbra nőtt a karjuk, vagy esetleg ilyen tökfejű úriemberek, azt gondolják, hogy na hát igen, a 90-es évek az nem a mostani, jól mondják, igen, nagyon nagy a különbség. A 90-es években, hagyd mondjam el, ott mindenki erős akart lenni, ott erős akart lenni mindenki a másiknál, erősebb akart lenni, okosabb is akart lenni, de elvetemültek voltak, és tudták azt, hogy az év az, itt az alapot le kellett tenni, az alapkövet mindenkinek. Itt bandába verődtek zoral, kőkemény, bevállalós csapatok, a számát sem tudták számon tartani hivatalosan egyébként a hivatalos szervek, és ugye védelmi pénzekkel foglalkoztunk elsősorban, és védtünk rengeteg helyet, prostituálkat is védtünk, én személy szerint soha nem voltam lányfuttató, meg ilyenek, de viszont hát Budapesten elég jól mozogtunk, dőlt a lé, és mindenki külön-külön tevékenykedett, de bizonyos területeket családon belül le volt oszva, azok a miénk voltak, és hát nyilván rengeteg összecsapások voltak bandákkal, oroszokkal. Mi találkoztunk az orosz maffiával és a Szevával, Elia Szeva bácsi. Nagyon elismerte egyébként a családot, de hangsúlyozom, én nem azért beszélek a múltamról, mert dicsekedni szeretnék. Ezt szemétnek, kárnak ítélem teljes mértékben, én ezt elítélem. Mivel keresztény ember vagyok, a bizonság tevésem erről szól. Tehát ez voltam, mint ahogy ugye Pál apostol is elmondta magáról, hogy ki ő, aztán mivé tette az Úr. Nem is az az lényeg, és nem is arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy ki voltam, hanem majd arra, hogy kivé lettem Jézus Krisztusban, és arra viszont már büszke vagyok, már bocsánat. Tehát hát a dicsekszem, akkor az Úrban dicsekszem. Ez a múlt, ez nem az Istennek a terve volt. Ez biztos. Amikor nem ismertem názareti Jézus Krisztus, nyilván akkor ugye öntörvényű ember voltam, és világnézetembe az épült be, hogy egymást meg kell védenünk, és szlogenem mindig az volt, tartok mindenkitől, de nem félek senkitől. És ez így is volt valójában, a saját erőnkben bíztunk, ugye a hatalom és az erő között nagy különbség volt, mi mind a kettőt képviseltünk, a hatalmat is és az erőt is. Most a hatalomról nem akarok beszélni, nem akarom részletezni, hogy ez mit jelent, ugye? De szerintem azért többen gondolják, hogy ez mit is jelent. És majd ugye családon belül ugye mindenkinek volt élettársa, vagy felesége, majd gyerekek születtek, és hát az egy másik külön epizód, hogy ugye mit értek meg ebben az esetben a feleségek, majd a gyermekek. Hát ugye az életem arról szólt, hogy jövő és menés, nagyon-nagyon aktívak voltunk, és állandóan balhékba keveredtünk, illetve ugye rengeteg embert mozgattunk külön-külön egyben is. Kérdésed van?
4: Hamarosan folytatjuk. Okay. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a történetet, úgyhogy tartsatok velünk, kedves hallgatóink.
5: Nem akarok olyan nagyon mélyen belemenni, tehát kicsit úgy kerülem, de azért úgy jó ez
4: itt,
5: így, hogy
4: a tasikban az iszem. Szuper, nagyon jó, nagyon tökéletes. 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben az emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva Laci az én vendégem. Köszöntelek téged.
5: Szintén köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
4: Ott hagytuk abba a beszélgetést az előző szegmensben, hogy milyen volt a fiatal életed, amikor már megalakult a Száva család, itt már felnőtt ember voltál, dőlt a pénz, megvolt a hatalom is, az erő is nálatok, ahogy te fogalmaztál, és hát nyilvánvalóan ismert téged mindenki a budapesti éjszakában. Ebből a srácból, aki tényleg érzi az igazi férfi erőt, minden megvan, szinte azt csinálok, amit akarok, ki, ha nem én, bármit el tudok érni, hogyan lesz egy nap majd lelkész? Tehát hogy indul meg Isten felé, ugyanis idézőjelben nem volt szükséged Istenre, mert nem volt anyagi problémád, nem volt családi problémád, vagy nem volt olyan ügy, amit nem tudtál volna megoldani. Hogy elkezdtél nyitni Isten felé, vagy hogy zajlott ez a történet?
5: Igen, bocsánat, mielőtt még válaszolnék a kérdésedre, még egy picit maradjunk itt a 90-es éveknél.
4: Ja, jó.
5: Tehát ugye, ahogy említettem, többen megkérdőjelezik az a 90-es évek, és úgy gondolják, hogy ez egy ilyen gyengusz évek voltak, hát ugye ez nem így van. Az olyan emberek mondják, akik nem tudják azt, hogy az miről szólt valójában, még nem is értek, de mutogatnak. Tehát nézzünk, a 90-es évek, ugye akkoriban még nagyon gyenge lábakon állt a demokrácia. És pont ettől volt nagyon más az a 90-es évek is ez a rendszer, mert bármit megtehettél. Sok mindent megtehettél úgy, hogy megúsztad. Például, amikor minket letartóztattak, a BTK nem tudta ezt kezelni. Először találkoztak egy ilyen szervezett megjelenéssel. Nem tudta kezelni, mit kezelni. Tannhauser is megjelent, és akkor módosították a törvényt, és akkor jött be legelőször az, hogy szervezett bűnözés. Tehát ez a Száva névhez kötődik, hangsúlyozom, nem vagyok rá büszke, de azért ezt is így tegyünk le azért, hogy a Száva névhez kötődik, és onnét módosították egyébként a BTK-t és maga a törvényt, mert ezzel nem találkoztak, ugye? És ahogy mondtam is az elején, hát abban az időben olyan fiatalok voltak, sportoltak, bevállaltak, és ott nem arról volt szó, hogy gyere most bunyózzunk, meg egy az egybe. Tehát azt kell megérteni, itt nem voltak szabályok, és ezért volt veszélyesebb. Mert ma elmehetsz, bemetsz egy ringbe, oké. És akkor azt hiszed, hogy milyen kemény fiú vagy. De ilyen kemény fiúk, amikor bekerültek a börtönbe, akkor nagyon sokan, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, kistányként jöttek ki, ilyen 50-es meg 60-as karokkal, mert egészen más ugye a közeg, és összetörtek lelkileg is. Tehát azért nekünk a börtön életünk is olyan volt, hogy ott is megálltunk a helyünket, hangsúlyozom, semmi dicsekvés nincs mögötte, csak azért, ha már 90-es évek, akkor lássunk ezt is. Én akkor voltam letartóztatva előzetesbe, például a Gyorskocsi utcában 24 személyes zárkában voltam, amikor a Randevú diszkóban volt a lövöldözés, és az oroszok lövöldöztek, én abban a zárkában kerültem be 24 személyes zárkába, és ott a zárkafelős egy 8 kerületi srác volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a nevére Király Gábornak hívták. Ha vagy Gábor, akkor tudod nagyon jól, hogy igazat mondok, tehát nem beszélek félre. Ugye azonnal, hogy bementem, kértem egy alsó ágyat, aztán a srác lavkós volt, 8-keres volt. Ahogy beléptem, attétába mentem be, ugye tudtam azt, hogy rögtön akkor hagyd menjen egy kis bunyó, ha arról van szó. Akkor nagyon aktívan edzésben voltam, egy gram felesleg nem volt rajtam. És akkor pont ahogy beléptem a zárkába, az orosz srác fél lábon guggolgatott. Egy nagyon-nagyon szikár orosz gyerek volt, és ugye a roma gyerek Lavkost ugye összeakart minket ugrasztani, már mindjárt úgy kezdte, ú, Lacikám, látom, milyen zoral vagy, akkor csapjatok össze, bunyózatok egyet. Nyilván ugye közöttem az orosz srác, hogy azonnal mehet, mondtam, hogy az asztalt húzzátok félre, de a srác nem vállalta a bunyót, majd két nap múlva el is szállították. Tehát maga a börtön élet is azért úgy zajlott azokban az időkben, tehát a Robi a bátyám pont velem szembe volt a másik zárkába, hát ugye a Robit őt már ismerték többen is, ugye mert ő már megjárt akkor a börtön falait, tehát ő már járatos volt, kivívta a Robi a nevet a börtönbe. Mi meg még csak akkor jöttünk, de mi se hoztunk szégyent nyilván ezen a területen sem. Tehát zengett a börtön rólunk, meg az esztergomi maffia ügy. Csak képzeld, amikor Esztergomból felszállítottak, még bocs, hogy visszamegyek erre. Tehát maga ott a kommandósok is nagyon tartottak, helikopterrel kísértek, nagyon-nagyon, tehát képzeld el, tehát ahogy buszba kísértek minket, szembeültek velünk csukjás gépfegyveresek, és nem lehetett meg sem mozdulni, még balra sem, jobbra sem lehetett nézni, nyilván volt
4: komfortálódás.
5: Igen, bocsánat, van ez így. Tehát konfrontáltam ott a kommandósokkal, hát ugye beszóltunk nekik, és majdnem össze is ugrottunk. Aztán, amikor majd felszállítottak a harmadik kerületbe, Tímár utcába, csak úgy mutatkoztam, hogy Esztergom Mafia, hogy hallottuk. Tehát a országosan börtönviszonylatban zengett zengett az esztergomi maffia ügyről, az első szervezet bűzés, a mafiózók. Tehát hatalmas foltot hagytunk ki így az alvilági életbe. Lásd, hogy azért mai napig is jelen vagyunk, mint Száva család, de nagyon-nagyon örülök, hogy szoktam így fogalmazni, talán már inkább híresek vagyunk, mint hírhettek, bár azt szokták mondani, a kettőnél van valami párhuzam, ezt nemrég hallottam, én ezt ketté választottam eddig, de hát úgy gondolják, hogy van valami párhuzam, de maradjuk annyiba, akkoriban hírhettek voltunk, most pedig híresek vagyunk arról, hogy megváltoztunk, legalábbis szeretnénk folyamatosan még változni. A megtérés arról szól, a változásról szól, ugye a megtérés, és ugye a kérdésedre, hogy válaszoljak, az ott a kérdésed, hogy jutottam el a megtéréshez? Vagy?
4: Igen, ebben majd a következő órába bele fogunk menni. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és aztán a következő órában is várlak benneteket nagy szeretettel. Száva Laci lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben az emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Száva Laci az én vendégem. Köszöntelek téged.
5: Szintén köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
4: Ott hagytuk abba a beszélgetést az előző szegmensben, hogy milyen volt a fiatal életed, amikor már megalakult a Száva család, itt már felnőtt ember voltál, dőlt a pénz, megvolt a hatalom is, az erő is nálatok, ahogy te fogalmaztál, és hát nyilvánvalóan ismert téged mindenki a budapesti éjszakában. Ebből a srácból, aki tényleg érzi az igazi férfi erőt, minden megvan, szinte azt csinálok, amit akarok, ki, ha nem én, bármit el tudok érni, hogyan lesz egy nap majd lelkész? Tehát hogy indul meg Isten felé, ugyanis idézőjelben nem volt szükséged Istenre, mert nem volt anyagi problémád, nem volt családi problémád, vagy nem volt olyan ügy, amit nem tudtál volna megoldani. Hogy elkezdtél nyitni Isten felé, vagy hogy zajlott ez a történet?
5: Igen, bocsánat, mielőtt még válaszolnék a kérdésedre, még egy picit maradjunk itt a 90-es éveknél.
4: Ja, jó.
5: Tehát ugye, ahogy említettem, többen megkérdőjelezik az a 90-es évek, és úgy gondolják, hogy ez egy ilyen gyengusz évek voltak, hát ugye ez nem így van. Az olyan emberek mondják, akik nem tudják azt, hogy az miről szólt valójában, még nem is éltek, de mutogatnak. Tehát nézzünk, a 90-es évek, ugye akkoriban még nagyon gyenge lábakon állt a demokrácia. És pont ettől volt nagyon más az a 90-es évek is ez a rendszer, mert bármit megtehettél. Sok mindent megtehettél úgy, hogy megúsztad. Például, amikor minket letartóztattak, a BTK nem tudta ezt kezelni. Először találkoztak egy ilyen szervezett megjelenéssel. Nem tudta kezdeni, mit kezdeni. A Tannhauser is megjelent, és akkor módosították a törvényt, és akkor jött beleg először az, hogy szervezett bűnözés. Tehát ez a Száva névhez kötődik, hangsúlyozom, nem vagyok rá büszke, de azért ezt is itt tegyünk le azért, hogy a Száva névhez kötődik, és onnét módosították egyébként a BTK-t és maga a törvényt, mert ezzel nem találkoztak, ugye? És ahogy mondtam is az elején, hát abban az időben olyan fiatalok voltak, sportoltak, bevállaltak, és ott nem arról volt szó, hogy gyere most bunyózzunk, meg egy az egybe. Tehát azt kell megérteni, itt nem voltak szabályok, és ezért volt veszélyesebb. Mert ma elmehetsz, bemetsz egy ringbe, oké. És akkor azt hiszed, hogy milyen kemény fiú vagy. De ilyen kemény fiúk, amikor bekerültek a börtönbe, akkor nagyon sokan, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, kistánykit jöttek ki, ilyen 50-es meg 60-as karokkal, melyben egészen más ugye a közeg, és összetörtek lelkileg is. Tehát azért nekünk a börtön életünk is olyan volt, hogy ott is megálltunk a helyünket, hangsúlyozom, semmi dicsekvés nincs mögötte, csak azért, ha már 90-es évek, akkor lássunk ezt is. Én akkor voltam letartóztatva előzetesbe, például a Gyorskocsi utcában 24 személyes zárkában voltam, amikor a Rendezvous diszkóban volt a lövöldözés, és az oroszok lövöldöztek, én abban a zárkában kerültem be 24 személyes zárkában, és ott a zárkafelős egy 8 kerületi srác volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a nevére Király Gábornak hívták, ha vagy Gábor, akkor tudod nagyon jól, hogy igazat mondok, tehát nem beszélek félre. Ugye azonnal, hogy bementem, kértem egy alsó ágyat, aztán a srác lavkós volt, 8-keres volt. Ahogy beléptem, attétába mentem be, ugye tudtam azt, hogy rögtön akkor hagyj menjen egy kis bunyó, ha arról van szó. Akkor nagyon aktívan edzésben voltam, egy gram felesleg nem volt rajtam. És akkor pont ahogy beléptem a zárkába, az orosz srác fél lábon guggolgatott. Egy nagyon-nagyon szikkár orosz gyerek volt, és ugye a roma gyerek Rafkos ugye összeakadt minket ugrasztani, már mindjárt úgy kezdte, ú, Lacikám, látom, milyen zoral vagy, akkor csapjatok, messze bunyózatok egyet. Nyilván ugye közöttem az orosz srác, hogy azonnal mehet, mondtam, hogy az asztalt húzzátok félre, de a srác nem vállalta a bunyót, majd két nap múlva el is szállították. Tehát maga a börtön élet is azért úgy zajlott azokban az időkben, tehát a Robi a bátyám pont velem szembe volt a másik zárkába, hát ugye a Robit őt már ismerték többen is, ugye mert ő már megjárta akkor a börtön falait, tehát ő már járatos volt, kivívta a Robi a nevet a börtönbe. Mi meg még csak akkor jöttünk, de mi se hoztunk szégyent nyilván ezen a területen sem. Tehát zengett a börtön rólunk, meg az esztergomi maffia ügy. Csak képzeld, amikor Esztergomból felszállítottak, még bocs, hogy visszamegyek erre, tehát maga ott a kommandósok is nagyon tartottak, helikopterrel kísértek, nagyon-nagyon, tehát képzeld el, tehát ahogy buszba kísértek minket, szembeültek velünk csukjás gépfegyveresek. És nem lehetett meg sem mozdulni, még balra sem, jobbra sem lehetett nézni. Nyilván volt
4: komfortálódás.
5: Igen, bocsánat, van ez így. Tehát konfrontáltam ott a kommandósokkal, hát ugye beszóltunk nekik, és majdnem össze is ugrottunk. Aztán, amikor majd felszállítottak a harmadik kerületbe, Tímár utcába, csak úgy mutatkoztam, hogy Esztergom Mafia, hogy hallottunk. Tehát a országosan börtönviszonylatban zengett az Esztergom Mafia ügyről, az első szervezet bűzés, a mafiózók. Tehát hatalmas foltot hagytunk ki így az alvilági életbe. Lásd, hogy azért mai napig is jelen vagyunk, mint Száva család, de nagyon-nagyon örülök, hogy szoktam így fogalmazni, talán már inkább híresek vagyunk, mint hírhettek, bár azt szokták mondani, a kettőnél van valami párhuzam, ezt nemrég hallottam, én ezt ketté választottam eddig, de hát úgy gondolják, hogy van valami párhuzam, de maradjuk annyiba, akkoriban hírhettek voltunk, most pedig híresek vagyunk arról, hogy megváltoztunk, legalábbis szeretnénk folyamatosan még változni. A megtérés arról szól, a változásról szól ugye a megtérés, és ugye a kérdésed, hogy válaszoljak, az ott a kérdésed, hogy jutottam el a megtéréshez? Vagy?
4: Igen, ebben majd a következő órába bele fogunk menni. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és aztán a következő órában is várlak benneteket nagy szeretettel. Száva Laci lesz a vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től.

0: Délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Két magyar-roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Stolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Laci az én vendégem. Köszöntelek téged.
4: Én is szintén köszöntelek, és a kedves hallgatókat is egyaránt.
3: A börtön léttel hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetésünket.
4: És a megtérésre.
3: És a megtérésre, igen. Szükség volt. Látsz,
4: mert nem van összefüggés.
3: Szükség volt a megtéréshez az, hogy végigmenjél ezeken a dolgokon, és hogy börtönbe kerüljél?
4: De érdekes kérdés. Ez talán még nehéz kérdés is. Azt gondolom, hogy sok keresztény ember, hív ember felteszi önmagának is ezt a kérdést, hogy kellett-e nekem vajon befutom azokat a bizonyos utat. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy be kellett ezt